0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

0: ki rajta, csak rodaszkodha nálunk jár.
1: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.

mondanod azt, amit már rég tudok. Ezután már mindent rád hagyok, nincs vitánk. Mától fogva minden úgy legyen,

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Szép jó reggelt a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Május 8-a van, péntek reggel, 6 perc elmúlt el, 5:30, és már világosodik odakint. Derült az ég felettünk, és gyakorlatilag az egész országban ez a helyzet. Helyenként vannak párásabb körzetek, de vidékünkön eléggé tiszta a levegő. Ébredjenek velünk, itt van a péntek reggel végre, még ez a nap, aztán itt a hétvége. Persze vannak, akik akkor is dolgoznak, de mégiscsak hétvégét ünnepelhetünk. Lesznek majd programok is, ezekről is szólunk majd a folytatásban, de előbb persze zenékkel megyünk tovább. A zenei válogatást Horváth Robi készítette, a hangtechnikus Györkös Gorán, a műsorvezető Donner Tímea, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. Szép jó reggelt mindenkinek, ébredjenek velünk és tartsanak velünk a folytatásban is.

Jó reggelt mindenkinek, 5 óra 41 perc van, egy jó 10 perce felkelt már a nap, és végre napos időben lesz részünk a tegnapi felhős borongós időjárás után. Több órás napsütésre készülhetünk, ezt írják, derül tehát az ég most is felettünk, és ahogy előre pillantunk a napra, ez így is marad. Az egész nap folyamán gyenge marad a légmozgás, és csapadékra legalábbis jelentősre biztosan nem kell számítanunk, és akár 20 fok is lehet a mai délutánon. Ezt mutatja az előrejelzés, a hétvége is egyébként kellemesnek ígérkezik. Elvonult ez a hideg front, aminek tegnap szóltunk erről, hogy a negatív oldalát tapasztalhattuk meg inkább. Most viszont már elhalt felettünk, illetve továbbállt, úgyhogy egy visszamelegedési folyamat indul el. A hétvégére ismét meleg hullám alakul ki, ma még helyenként azért lehetnek felhősebb tájak, akár elszórtan zápor is előfordulhat, de lényegesen ez nem javít az asszály helyzeten, gyorsan hozzátehetjük ezt is. Hidegfront jellegű hatások megszűnnek, és jellemzővé válik a melegedéshez kötődő, igen sokféle formában jelentkező gyulladásos folyamatok erősödése. Úgyhogy gyakoribbá válhatnak egyes fejfájás típusok, jellemző marad a fokozott feszültség, a növekvő bizonytalanságérzet, aztán az aritmiák és főleg a viharos területeken a szorongásos panaszok is jelentkezhetnek. Vidékünkön azt hiszem, hogy ilyentől nem kell tartanunk. Melegedés veszi tehát kezdetét, úgyhogy a kültéri programoknak már kedvező lehet a mai időjárás is, a hétvége pedig még inkább, hiszen azért a pénteket még legtöbben munkával töltjük. Maradjanak velünk a folytatásban is, hogyha van lehetőségük reggelizni, illetve rádiózni. Reggelizni is kell persze, bár ez embere válogatja, hogy kik hogy szoktak elindítani egy-egy napot. Ez is változhat, hogy éppen hétvége van, vagy hétköznap. Hát itt van még ez a hétköznap. Úgyhogy tegyék azt, amit szoktak, állítólag a reggeli rutinnak nagyon sok jelentősége van. Persze, akik inkább esténként éberebbek, őnekik a reggeli rutin olyan kényszer lehet, de másoknak, akik hozzászoktak ahhoz, hogy mondjuk reggel 6-kor kelnek, vagy 5-kor kelnek, vagy még korábban, ők lehet, hogy kialakítottak már maguknak egy reggeli rutint, amihez aztán ragaszkodnak. Itt az lehet a gond, hogyha borul a helyzet, mert ahhoz meg nehezen tudunk alkalmazkodni hirtelen, és ez az egész napra rányomhatja a bélyegét, de bízunk benne, hogy ez keveseknél történik meg. Na, nagyrészt napos időre készülhetünk a mai napon, úgyhogy érdemes majd így öltözködni. Gyakorlatilag nyárias időjárásra, vagy tavaszias időjárásra készülhetünk 20 fok körüli hőmérséklettel. Na és akkor folytatjuk tovább megint csak zenével, nem sokára az ünnepelteket köszöntjük fel, és 6 órakor jönnek majd a frissebb és a bővebb információk.

Május 8-a van ideje a mai nap ünnepeltjeit köszönteni. Mihály napja van ma. Héber eredetű bibliai férfi név, ez a Mikael magyar formája. Ki olyan, mint az Isten, ez a jelentése neki. Aztán a Stellák is ünnepelhetnek ma. Ez latin eredetű. Ott Stellának ejtették egyébként, de a magyarban és a németben esszel ejtjük, jelentése pedig csillag. Aztán Győző névnap is van ma, 19. századi nyelvújításkori névalkotás volt ez a Viktor magyarítására, és a szlovén naptárakban éppen Viktor névna van egyébként, ez a latin Viktorból származik, jelentése győző, illetve győztes, de még ritka nevek is vannak azért, például Ádomás, Akács, Dezidéria, Gécsa vagy Géza, Győző, Iduna, Misa, Michel, Misó, Ottokár, Péter, Pető, Petrik, Ulla és Ulrika névnap is van ma, május 8-án. A névnaposok mellett pedig mindazokat köszöntjük, akik születésnapjukat ünneplik ma, legyen nagyon szép a mai napjuk. Egyébként pedig mindenkinek szép napot kívánunk így péntek reggel. 7 perc múlva 6 órakor jövünk a friss információkkal, maradjanak velünk!

0: Időjárás.
1: Péntek reggel van, 6 óra, pontos idő, jó reggelt mindenkinek. Derült az ég, az ország felett helyenként van kevés felhő az égen, és helyenként párás a levegő. 8 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendván, 6 fokot jelentenek Muraszombatból, 7 fokot Mariborból, 8 fok van a főváros környékén. Koper 11 fok, a Kredaricán mínusz 1 fokot mértek röviddel ezelőtt. Ma nagyrészt napos időre készülhetünk, reggel helyenként rövid ideig ködös lehet, párás lehet a levegő, de ez eloszlik majd gyorsan. Napközben változóan felhős lesz az ég, a hegyvidéken fordulhat elő némi csapadék, vidékünkön esőtől nem kell tartani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, ide Lendvára 20 fokot mutat az előrejelzés. Éjszaka is derült lesz az ég felettünk, és holnap, tehát szombaton is napos meleg időre készülhetünk, emelkedik a nappali felmelegedés, 20-26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Az ország északi felén előfordulhat majd némi csapadék. Ami Magyarország időjárását illeti, 8 fok körüli értékeket jelentenek most a legtöbb helyről, ennyi van Lentiben, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Szentgotthárdon és Szombathelyen is. Budapestről 11 fokot jelentettek legutóbb. Ma a kezdetben napos időre van kilátás, hajnalra helyenként párássá vált a levegő, napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, viszont számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge vagy mérsékelt marad az északi-északnyugati szél, délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, kora reggel délkeletebbre kisebb eső sem kizárt, napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórtan egy-egy futózápor kialakulhat. Erre nyugaton és északon lesz esély. Többfelé megélénkülhet az északi a szél. Reggel 8-14 fok lesz, napközben pedig kellemesen meleg időre van kilátás, 22-27 fok közötti maximumokkal. És még melegebb lehet vasárnap. Amikor is az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, bár délután, délnyugat felől a nyugati tájakra több felhő érkezik, számottevő csapadék nem várható, de elvétve kialakulhat egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6-14 fok lesz, délután 23-28 fokot mérhetünk. Így alakul tehát az előttünk álló hétvége időjárása. Hétfőn aztán a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, többfelé lehet zápor, zivatar, néhol felhőszakadás sem kizárt, írják. Bár ugye, ahogy előre haladunk az időben, ennek még nagy a bizonytalansága, úgyhogy térjünk is vissza inkább a mai naphoz. A hét közepétől várhatóan csökken a pollenterhelés, bár így is magas meg nagyon magas tartományban alakul az eperfafélék, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja, ezek bőven tüneteket okoznak. De megtalálható a levegőben a tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris, a vadgesztenye, valamint a ciprus és a tiszafafélék virágpora is. Jellemzően ezek alacsony, illetve közepes tartományban vannak, de az allergiások érezhetik őket, és ha valaki mondjuk éppen a tölgyre allergiás, ő biztos, hogy már tapasztal bizonyos tüneteket. Ma időjárási front nem lesz felettünk, de kezdetben a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás és görcsös panaszok előfordulhatnak. Hajnalban, illetve reggel a párás ködös tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Egyeseknél vérnyomás problémák és keringési panaszok is jelentkezhetnek, a kissé szeles tájakon felerősödhetnek a különböző kellemetlen tünetek. A napos időszakok jó hatással vannak a hangulatra és a közérzetre, az UV-sugárzás pedig 11 és 15 óra között többfelé elérheti az erős fokozatot, így a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
2: Közlekedési hírek.
1: Ma reggel többfelé okozhat pára és köd, átmenetileg korlátozott látási viszonyokat, írják. Egyébként az ország nagy részén száraz utakon folyik a forgalom. A szél is gyenge, úgyhogy ez nem befolyásolja az autókat. A napos tájakon és időszakokban érdemes lesz majd vezetés közben napszemüveget viselni. A tengermelléki autópályán lezárták a gyorsítósávot a Studenec pihenőhely és a Rázdörtő kereszteződés között Koper irányába itt baleset történt. Vidékünk forgalmában fennakadásokról nem jelentettek balesetmentes közlekedést. Szép napot kívánunk! 6 óra 5 perc a pontos idő, a friss információkat hallották. Május 8-a van, péntek reggel. Jó reggelt mindenkinek, a próza után jönnek a zenék, maradjanak velünk.
2: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió. Helyzetkép.
0: Nemrég új életre kelt a Dobronaki Szőlő- és Bortermelők Egyesülete által gondozott ampelográfiai kert. Az egyesület tagjai ugyanis külső segítséggel újraültették a szőlőskertet, amelyben ezentúl elsősorban a betegségekre ellenálló szőlőfajták kapnak helyet. Szólunk továbbá a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség gazdaságserkentési pályázatának eredményeiről, illetve kénytelenek leszünk foglalkozni az időjárási viszonyokkal is, hiszen a korai aszályos időjárási körülmények semmi jóval sem kecsegtetnek az idei termelési évet illetően. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

6 óra 13 perc van érkezett rendőrségi jelentés közben, amíg az információk mentek. Az elmúlt napban a muravidéki rendőrök 3 anyagi kárral járó közlekedési balesetnél helyszíneltek, 8 bűncselekmény ügyében kellett vizsgálódniuk, 4-szer történt közrendsértés, 3 vadgázolás. Úgyhogy nem unatkoztak az elmúlt 24 órában sem. A bűnözés területén lopás, csalás és rongálás történt. Lendva környékén 9 külföldit tartóztattak le, akik illegálisan léptek az ország területére. Ők valamennyien nemzetközi védelemért folyamodtak, menekülttáborba szállították őket. Muraszombatban lefoglaltak egy személygépkocsit, mert érvényes jogosítvány nélkül közlekedett vele a sofőr, és ami még fontos, ma Muraszombat környékén számíthatunk előre bejelentetten sebességellenőrzésre, persze másutt is mérhetnek a rendőrök, úgyhogy óvatosan a gázpedállal.

Demjén Ferenc énekelt. 6 óra 18 perc van, és ahogy ígérik, hogy érkezik csapadék, mindig reménykedünk benne, hogy egy kicsit javul az a szájhelyzet, de aztán azt kell tapasztalnunk, hogy nem ez a helyzet. Úgy tűnik, hogy egyre inkább átalakulnak az igények is, hogy ki milyen virágot választ a kertekbe. Egyre inkább a szárazságtűrő virágok kerülnek előtérbe, most szinte mindenki ezt keresi a kertészetekben. A forró csapadék szegény nyarak teljesen átalakították a kertek világát. A vásárlók olyan növényeket kerestek, amelyek a legmelegebb napokat is jól bírják. És egy zalaszentmihályi kertésszel beszélgettek egyébként újságírók. Ő azt mondta el, hogy az egynyári virágok közül már több éve a vinka a legnépszerűbb, és ez nem véletlen. Ahányszor kimennek a piacra árulni, szinte az elsők között fogy el ez a növény. A kertész szerint egyik legnagyobb előnye, hogy a szárazságtűrő virágok közé tartozik, és alapból imádja a tűzőnapot. A vinka szinte kifejezetten a legforróbb helyeket szereti, tűzőnapra kell ültetni, a legmelegebb helyre, és kevés vizet kell adni neki. Ki ne imádná, amikor ilyen tikkasztó aszályos nyarak követik egymást, fogalmazott az alai kertészet szakembere. Szinte sokkal könnyebb túlöntözni, mint kiszárítani ezt a növényt. Lehet, hogy így most nem jön be, hogy melyikről van szó egyébként. Én sem tudtam névről, de ahogy a képét megláttam, nekünk is van odahaza. A növénynek van egy érzékeny pontja, egy csapadékos nyár során könnyen tönkre mehet, bár pár év óta ennek esélye szinte elképzelhetetlen, de itt tényleg a túl sok csapadék okozhatná a problémát. Aztán egyre többen keresik a dohánygyökeret, ezt sem tudtam, hogy ennek a növénynek ez a neve, ez van odahaza az ablakpárkányban. Ez pozsgás levelében tárolja a vizet, így sokkal könnyebben átvészeli a száraz időszakokat, kevés öntözéssel is szépen fejlődik, sziklakertben és hagyományos ágyásokban is jól működik. Nálunk északi oldalon van, kint az erkélyen, az ablakpárkányra téve, kívülről tehát, és hát szerintem már 3-4 éve megvan. Szépen virágzik ilyenkor, most már kinyílottak a szép rózsaszín virágai, ezt tehát a dohánygyökér, ezt is megnézhetik, ha gondolják. Lehet, hogy önöknél is van, csak önök sem tudták, hogy ez a neve. És aztán tavasszal elkezdem öntözni, akkor meg újra életre kell, ősszel ledobja így a virágokat, elnyílnak a virágok, és aztán pihenőre vonul térre, de tavasszal mindig kihajt, mondom, most már 3-4 éve biztosan. Aztán egy nagyon népszerű növény volt valamikor, legalábbis a muskátli, hát továbbra is sok ablak és balkon kedvence, már a nagyszüleink udvarán is ott díszelgett. A kertész szerint azonban ma már nem feltétlenül az asszály okozza a legnagyobb gondot ezeknek a növényeknek. Az az évek során kialakult tapasztalat, hogy a túl erős UVB sugárzás nagyon megviseli a virágokat, ráadásul a muskátlik különösen érzékenyen reagálnak az egyre erősebb napsütésre is, bár hihetetlennek tűnhet, a kutatások szerint ez valóban megviseli őket, lassabb növekedés,

A fokozottan edződő példányok általában jól viselik a nyári körülményeket, csak óvatosan kell velük bánni. Aztán a petúniák is népszerű virágok, itt a bokros változat helyett most már a futó petúniákat keresik a legtöbben. Egy futó petúnia akár két bokrosat is kiválthat, mert nagyon szépen megnő, mondja a kertész. Az előfordulhat, hogy túl sok vizet kapnak ezek a növények, ezzel többet ártunk, mint használunk. A legtöbb virágot igazából az agyon öntözés teszi tönkre, mármint azokat, amik szárasság kedvelők egyébként. Hát a kertészetben ezt könnyen meg tudják állapítani. Rutinosak már csupán megemelik a cserepet, aztán érzik, hogyha túl könnyű, akkor érdemes öntözni őket. Szép csendben átalakulnak egyébként a virágos kertek, a korábban népszerű cseppecske is háttérbe szorul. Hát egyre később kezd virágozni, így például anyák napjára nem nyílt ki, úgyhogy kevesen választották ezt. A kertész úgy látja, hogy a következő években tovább erősödhet a szárazságtűrő növények szerepe. A vásárlók egyre inkább olyan virágokat keresnek, amelyek kevés vízzel is hosszú ideig szépen maradnak, vagy szépek maradnak a legnagyobb nyári hőségben is. Ennyit akkor a kertekből, önök is tapasztalhatják odahaza a változásokat. Ezekből a növényekből, amiket említettünk, érdemes választani a meleg nyarakra is. Na, zenélünk megint csak tovább, 8 perccel elmúlt 6:45, aztán 7:30-kor jövünk majd, ma reggel lesz 3 terepjárunk is.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok! Szerdán tartotta 19. soros ülését a Moravszke-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa. Napirenden a 2026-os évi költségvetés tervezetének megvitatása és elfogadása szerepelt. Az ülésen határoztak arról is, hogy május 11-én a közösség honlapján megjelentetik a Moravszke-Toplice községben működő magyar nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek támogatásának pályázatát. A rendelkezésre álló összeg 30 000 euró. A pályázat egy hónapig lesz nyitva. Fehér Ilona összefoglalóját hallják az ülésről.
2: A Moravszke-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa egyhangulag támogatta a közösség 2026-os évi költségvetés tervezetét. A bevételek és a kiadások összege 343 000 euró. A dokumentumot Vugrinec Zsuzsi tanácselnök mutatta be részletesen.
3: A költségvetésünk legnagyobb tételei közé tartoznak a karbantartási felújítási támogatások. Nagyon örülünk neki, hogy a költségvetésünk 30%-át beruházásra, felújításra tudjuk fordítani, ami számunkra nagyon fontos. Ez 102 000 eurót tesz ki a költségvetésünkben. A nagyobb tételek közé tartozik az egyesületek, az intézmények, a civil szervezetek támogatása, ami úgy szintén fontos számunkra, hisz tudjuk ebben a térségben, a határ mentén ők a kultúra, a hagyományaink, az értékeink, az identitásunk hordozói. Erre a tételre 50 000 eurót terveztünk be. A magyar önkormányzat programjainak a kivitelezésére egy nagyobb tételt terveztünk, ide 62 000 eurót. Egész éven nagyon gazdag programot tudunk mindig megvalósítani, ezt tervezzük az idei évre, és a kisebb tételek közé tartoznak természetesen a magyar önkormányzat működése, a tanács működése, a munkahely betöltésének a költségei, stb. Más költségek.
2: A magyar önkormányzat tanácsa a Pártosfalván megtartott ülésen határozott arról is, hogy május 11-én a közösség honlapján jelentetik meg a Moravszke-Toplice községben működő magyar nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek támogatásának pályázatát. Erre a célra 30 000 eurót különítettek el. Beruházásokra nem, kimondottan csak programokra lehet pályázni. A pályázat június 10-éig lesz nyitva.
1: Alakulő ülésére hívta össze dr. Zágoresz Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója az intézmény tanácsát. Az új mandátumban 9-ről 10 tagra bővült a tanács létszáma, ugyanis a Könyvtár és Kulturális Központ két szervezeti egységének a jövőben egy-egy képviselője lesz. A részletek Potka Ágnestől.
4: Az ülésen megerősítették a jelölteket. Lendva község, mint alapító részéről Éva Sábján, Robert Törnár, dr. Robert Pozsonec és Petra Pecsek lett delegálva. Dr. Lendvai Kepe Zoltán, Lendva község polgármestere és a választási bizottság részéről kapta a megbízatást. A felhasználókat Tivadar Éva képviseli az MMÖNK javaslatára. Vas Boglárka és Stefán István Varga a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösséget, mint társalapító intézményt képviselik. A foglalkoztatottakat pedig Nikolaj Bazsika és Gerebic Gordán, aki egyben a Glossa szakszervezet képviselője is. A tanács ismét dr. Robert Pozsonecet választotta meg elnöknek, helyettese dr. Lendvai Kepe Zoltán lett, mint az előző mandátumban. A megbízatásuk 5 évre szól. A különfélék alatt dr. Zágoresz Csuka Judit ismertette a könyvtár felújított részlege megnyitójának időpontját, ami június 28-án délelőtt 10 órakor lesz. Az alkalmi műsor megszervezésében a tanács néhány tagja besegít. Az ünnepi műsorban a kétnyelvű általános iskolák tanulói szavalnak, és fellép a Lendvai Zeneiskola néhány növendéke is.
1: A május elejé fagyok után erőteljes felmelegedés érkezett hozzánk, ami szántóföldjeinken tovább rontja az amúgy is csapadék hiányos helyzetet. Térségünkben a talajok kritikusan szárazak, ami meglátszik az őszi és tavaszi vetések fejlődésén, hogy miképpen arról Jobb Ájklára szól.
5: Hiába van tavasz, amikor is növényeinknek indító csapadékra volna szüksége, az elmúlt 30 napban minden térségben folyamatosan száraz időjárás uralkodik. Ugyanaz időszak elején még kaptunk néhány milliméter csapadékot, de az alig nedvesítette meg a talaj felszínét, és a meleg időjárás hatására az gyorsan elillant. Nézzük, hogy a helyzet hogyan mutatkozik meg növényeinken. Az őszi vetések a tavasz kezdetén még szépen növekedtek. A fejlődésben a szokásosnál előrébb jártak. Mára a csapadék hiány egyre jobban kezd megmutatkozni rajtuk, zöld tömegük stagnál, illetve több helyütt már csökkenni kezdett. Az árpán már ott vannak a kalászok, a repce virágzásának a végén jár, az aszályos idő miatt kevesebb lett az oldalhajtás, és a melegben nem kötöttek a virágok sem megfelelően. A virágzás kritikus fázisában növényeink alig kaptak csapadékot, s ez meglátszik majd a termés mennyiségében. A kukorica vetésekor a magok igen száraz talajba kerültek, az a néhány csepp eső, ami eddig volt, még tűzoltásra sem volt elég. Az állományok egyenetlenül, gyengén, vagy van ahol, sehogy sem kelnek. Gyümölcsfáink az idejében több menetben is kisebb-nagyobb fagykárt szenvedtek, és van, ahol az akác is megsínylette a fagyos éjszakát és a jelenlegi száraz levegőt. Az előrejelzések alapján az idei év is egy rendkívül meleg és aszályos év lesz. A meteorológusok az 1901-es rekordévet emlegetik vele kapcsolatban. Ezért amennyire lehet, tanuljunk meg takarékoskodni a vízzel, és ott, ahol lehetséges, vessünk be minden praktikát a talajnedvesség megtartása érdekében.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Fehér Ilona, Botka Ágnes és Jobb Ájklár összeállításait hallották 7 perccel múlt 7:30.

3:47 van, ideje ébredezni, hogyha munkába kell menniük, illetve hogyha mondjuk a munkaidő végeztével vannak már, akkor hamarosan pihenhetnek, illetve rádiózhatnak velünk a folytatásban is. A reggeli rutin már szóba került egy fél mondattal kora reggel. Hát sokan vallják, hogy egy sikeres nap titka lehet a jól felépített reggeli rutin. Szinte végtelen ötlet van az interneten, hogy mivel is érdemes indítani a napot. Van, aki a korai ébredésre esküszik, aztán egy hideg zuhanyra, némi mozgásra, citromos vízre, meditációra, vagy éppen egy rövid olvasásra. Hát ezek a szokások gyakran inspirálóan hatnak, és azt az érzést keltik, hogy a napunk irányítása már kora reggel a kezünkben van. A támogatók szerint ez már egyfajta mentális alapozás, hogyha a nap nyugodtan, tudatosan indul, akkor csökkenhet a stressz is, és segíti javítani a koncentrációt, ez a rákészülés a napra. Sokan arról számolnak be, hogy egy kis mozgás, egy csendes telefonmentes reggel után sokkal kiegyensúlyozottabban kezelik a nap kihívásait. Ez egyfajta biztonság érzetet is adhat, hiszen minden nap egy ismert, stabil kerettel indul. Azt is említettem már, hogy akik nem korán kelnek, és van, aki ezt nyomásként éri meg egyébként, és nem segítségként, úgyhogy tisztelet a kivételnek, ez nem mindenkinek jó tanács, csupán egy kis apróság, hogyha gondolják, megfogadják, vagy ha így cselekednek, akkor most bőszen bólogathatnak. Érdekes kérdés az is, hogy a közösségi média mennyire van ránk hatással, hát hozzáteszem gyorsan, óriási nagy hatással van az emberekre, hiszen ott az emberek mindig a szép és tökéletes képet mutatják magukról, persze itt mindig tudni kell, hogy nem ez a valóság. A szakértők szerint mindenki inkább saját magára figyeljen oda, aztán kinek hogy tetszik egy egészséges reggel, úgy indítsa el, nem kell magunkat másokhoz hasonlítani, nem a tökéletesség a lényeg, hanem az, hogy mi magunk jól érezzük magunkat. Nem az a fontos, hogy valaki minden rendszerinti lépést betartson, hanem az, hogy találjon egy olyan reggeli szokásrendszert, amely számára működik. Ez lehet egy rövid séta, vagy egy kávécsendben elkortyolgatva, akár lehet egy kis reggeli nyújtás is. A reggeli rutinok ereje tehát nem feltétlenül abban rejlik, hogy mindenki ugyanazt csinálja, hanem abban, hogy tudatosan indítsuk el a napot. Ezt tapasztalták már önök is, hogyha reggel felkelnek, nyugodtabban, már megvan a fejükben nagyjából, hogy mire számíthatnak, illetve mit kell elvégezni azon a napon, és nem jön közbe semmi, akkor olyan nyugodtan el is tud telni a nap, és minden olyan jól összejön. Amikor viszont valami borul, akkor úgy elveszítjük a kontrollt, és akkor úgy kapkodósabbak leszünk, meg idegesebbek, szorongóbbak, na ettől borul fel az egész, tehát mi magunk okozzuk ezt is, azt is, úgyhogy érdemes nyugodtan nekiállni ennek a pénteknek, és tudva, hogy előttünk itt van már közel a hétvége, és itt vannak előttünk nem sokára az első hírek is. 3 perccel múlt el most 3:47, folytatjuk tovább némi zenével, 7 órakor a híreket hallgathatják meg, és persze várjuk önöket vissza a következő órában is.

0: Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Szlovén Rádió Televízió életműdíjjal ismerte el Zver Ilona több mint 3 évtizedes munkásságát. Két magyar űrhajós, Kapu Tibor és Cserényi Gyula látogatása Szlovéniában. Folklorfesztivál és szakmai szimpózium a murakközi hagyományok témakörében. A Falusi Életképek című fotókiállítás Göntérházán. Nemzetközi ijászverseny Petesházán. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A parlamenti képviselőcsoportok vezetői csütörtökön megegyeztek a munkabizottsági helyek elosztásáról. Az erről szóló javaslat szerint, amelyet az országgyűlés elnökének pénteki kollégiuma fog megvizsgálni, ebben a ciklusban 23 munkabizottság fog működni az országgyűlésben, a felügyelő bizottságokban pedig a többséget a Gibanye Svoboda, az SD és a Levica adná. A Trieste magyar kikötőről is tárgyalt Magyar Péter Giorgia Melonival. A leendő magyar miniszterelnök és az olasz kormányfő csütörtökön délelőtt találkoztak. Magyar Péter szerint számos kérdésben hasonlóan gondolkoznak, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. A Croatia Airlines horvát légitársaság a következő negyed évben mintegy 900 járatot töröl a kerozin árának emelkedése miatt, írta csütörtökön a Poslovni Dnevnik című gazdasági napilap. A többségében állami tulajdonban lévő horvát társaság válságkezelést vezetett be, és optimalizálja működését, módosítja a járathálózatát, csökkenti kapacitásait és növeli hatékonyságát. A Croatia Airlines szerint a turisztikai szezon egyelőre nincs veszélyben. Az év első 4 hónapjában 23%-kal nőtt az utasok száma, ami csaknem 100 000-rel több utast jelent az előző év azonos időszakához képest. Az április közepén tartott parlamenti választások győztesét Rumen Radevet nevezték ki csütörtökön Bulgária új miniszterelnökévé. Az országban 5 év alatt 8 választást tartottak. Radev pártja viszont abszolút többséget tudott szerezni, ami lehetőséget teremt a politikai válság lezárására. A 62 éves politikus csütörtökön bemutatta új kabinettjét is. Radev egy sor kihívást örököl, többek között a 2026-os költségvetés elkészítését, a növekvő infláció kezelését és a megbénult igazságszolgáltatási rendszer reformját. Emellett egy sor reformot kell végrehajtania, különösen a korrupció ellen, hogy fel tudjon szabadítani közel 400 millió eurónyi uniós forrást. Radevet és kabinettjének tagjait pénteken hagyja jóvá a parlament. A 6,5 millió lakosú balkáni ország az Európai Unió legszegényebbje. 2021 óta permanens politikai válság is sújtja Bulgáriát. Ekkor korrupció ellenes tüntetés sorozat kezdődött, ami megbukhatta az Európa Párti Bojko Borisov konzervatív kormányát. Bulgária a Transparency International korrupció érzékelési indexe szerint Magyarország mellett az EU legkorruptabb országa. 14. Leó pápa és Marco Rubio megvitatták a közel-keleti helyzetet és a nyugati félteke közös érdekű kérdéseit a Vatikánban tartott találkozójukon, ahová az amerikai külügyminiszter csütörtökön késő délelőtt érkezett, alig néhány órával a Donald Trump elnök és a pápa közötti újabb szóváltás után. Az amerikai külügyminisztérium közleményben számolt be arról, hogy a találkozó hangsúlyozta az Egyesült Államok és a Szentszék közötti erős kapcsolatot, valamint a béke és az emberi méltóság előmozdítása iránti közös elkötelezettségüket. Rubiót ezután a szentszéki kolléga Pietro Parolin bíboros fogadta a látogatáson, mely összesen mintegy 2,5 órán át tartott. A külügyminisztert az Egyesült Államok szentszéki nagykövete Brian Birch kísérte el, és nem sokkal Donald Tusk, lengyel miniszterelnök után lépett be a vatikáni apostoli palotába, akit szintén a pápa fogadott. Rubio római látogatásának második napját Olaszországnak szenteli. Pénteken az amerikai miniszter találkozik Giorgia Meloni miniszterelnökkel és több miniszterrel, köztük Antonio Tajani külügyminiszterrel. Sport. A szlovén jégkorong válogatott barátságos mérkőzésen 3-2-re legyőzte a magyar nemzeti csapatot Bleden. A szlovén hokisok szombaton Klagenfurtban játsszák utolsó felkészülési mérkőzésüket Ausztria ellen, majd Edo Terglav edző csapata a jövő kedden Svájcba utazik. A világbajnokságon május 16-án vár rájuk a nyitó mérkőzés Csehország ellen.
3: Időjárás.
2: A hajnalban keletkezett köztpoltok eloszlása után jobbára napos idő várható ma. Az átmenetileg megnövekvő gomoly felhőzetből legfeljebb a hegyvidékeken alakulhatnak ki záporok. Az időnként megélénkülő keleti szélben 19 és 24 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
1: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió. Helyzetkép.
4: Nemrég új életre kelt a Dobronaki Szőlő és Bortermelők Egyesülete által gondozott ampelográfiai kert. Az egyesület tagjai ugyanis külső segítséggel újraültették a szőlőskertet, amelyben ezentúl elsősorban a betegségekre ellenálló szőlőfajták kapnak helyet. Szólunk továbbá a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség gazdaságserkentési pályázatának eredményeiről, illetve kénytelenek leszünk foglalkozni az időjárási viszonyokkal is, hiszen a korai aszályos időjárási körülmények semmi jóval sem kecsegtetnek az idei termelési évet illetően. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.
5: Én az volt.

Kalendárium a folytatásban Jeanne d'Arc vezetésével a francia csapatok felszabadították Orléans városát 1429-ben e napon. Aztán 1886-ban Atlantában kikeverték az első Coca-Colát. 1902-ben Martinique szigetén kitört a Montpellier vulkán. 1912 a magyar születésű Adolf Zukor megalapította a világ egyik legnagyobb filmstúdióját. 1945-ben pedig éjjel 23 óra 1 perckor életbe lépett a feltétel nélküli német megadásról szóló megállapodás. Az európai hadszíntéren ezzel véget ért a második világháború. 2022-ben pedig saját rekordját megdöntve 26. alkalommal jutott fel a világ legmagasabb csúcsára, a Monteverestre, a nepáli Kamirita Sherpa. Néhány név a folytatásban. Jean-Henri Dunant a mai nap szülötte, ő Nobel béke díjas svájci emberbarát volt, egyben pedig a Nemzetközi Vörös Kereszt megalapítója. Aztán megszületett Székely Bertalan magyar festőművész, Sir David Attenborough angol természettudós dokumentumfilmes 100. születésnapját ünnepli a mai napon, róla biztosan szólni fogunk majd még a folytatásban. Megszületett Philip Bailey az Earth, Wind & Fire együttes énekese, aztán e nap szülötte Enrique Iglesias, Grammy és Latin Grammy díjas spanyol énekes, és Matt Davis, amerikai színész is. Meghalt Báthory István nádor, aztán Paul Gauguin, francia festő, William Fox, amerikai filmproducer, Somlyó György, magyar író, és Máti Erzsi, a Nemzetszínészet címmel kitüntetett Kossuth díjas és kétszeres Jászi Mari díjas magyar színésznő. Ma van a Nemzetközi Vörös Kereszt napja. A Nemzetközi Vörös Kereszt a pártatlanság, semlegesség, függetlenség, emberiesség, egyetemesség és önkéntesség, egység elvei alapján működő nemzetközi segélyszervezet. Aztán ma van a Fair Trade, azaz a méltányos kereskedelem világnapja is. Ma van a győzelem napja Európában, ezt említettük, illetve ma van a fagyi napja május 8-án. Ezekről is szólunk majd később bővebben, de most egyelőre ennyit a kalendáriumban. 7 óra 17 perc van, zenével folytatjuk, 7:30-kor pedig jövünk a friss információkkal.

reklám. Megnyitott a Tó büfé a Sárbergi horgásztó partján. Május 9-én, szombaton, különleges magyaros vacsora estel várják Önöket, ahol a bográcsban igazi, szaftos, pacalpörkölt készül, ahogy azt igazán szeretjük. Töltsön el egy kellemes estét a tópart nyugodt hangulatában. Élvezze a friss levegőt, a házias ízeket és a barátságos vendéglátást. A Tó büfében mindenkit szeretettel várnak.

0: időjárás. Fél nyolc a pontos idő. Szép jó reggelt mindenkinek, következzenek a friss információk. Derült az ég az ország felett, helyenként párás a levegő. 10 fokot mutatnak a hőmérők odakint, Muraszombatban 8 fok van, Maribor-Jubjana 9 fok, Koper 11 fok, a Kredaricán 1 fok a hőmérséklet, tehát nyugatabbra azért vannak felhősebb tájak, de itt vidékünkön szép napos idő van, bár a nap folyamán itt is előfordulhat majd felhőzet növekedés, de csapadékra nem kell készülni, és a szél sem lesz jelentős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Éjszaka is derült lesz az ég felettünk, holnap is napos meleg időre készülhetünk, azzal együtt, hogy délután, illetve este, főleg az ország északi részén némi csapadék előfordulhat. Holnap már 20-26 fok is előfordulhat. Ami Magyarország időjárását illeti, kezdetben napos időre van kilátás, helyenként párás a levegő, napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, viszont számottevő csapadék nem várható. 9 fokot mutattak a hőmérők legutóbb Lenti környékén, 11 fokot jelentenek Zalaegerszegről és Nagykanizsáról, 10 fok van Szentgotthárdon, Szombathelyen és 13 fok a fővárosban, 21 fokra készülhetünk ma délután. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, kora reggel kisebb eső sem kizárt, de jelentős csapadéktól nem kell tartani. Többfelé megélénkülhet majd az északi szél, reggel 8-14, holnap napközben 22-27 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra több felhő érkezik, számottevő csapadék sehol sem várható, elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Tovább erősödik majd a nappali felmelegedés, vasárnap délután már 23-28 fok lesz. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, néhol felhőszakadás sem kizárt. A legmelegebb órákban 21-27 fokot mérhetünk. A kevés csapadék hatására ugyan, de némileg csökkent a pollenterhelés, viszont így is bőven tüneteket okozó szinten van az eperfafélék, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja, de alacsony, illetve közepes tartományban alakul a tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a gyertyán, a kör is, a vadgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék virágpora, illetve pollen koncentrációja is. Időjárási front nincsen felettünk, de kezdetben a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében görcsös panaszok és fejfájás előfordulhat. Egyeseknél vérnyomás problémák is kialakulhatnak. A napos idő jó hatással lesz a hangulatra és a közérzetre. Érdemes némi időt a szabadban tölteni. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között többfelé elérheti az erős fokozatot, így a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
1: Közlekedési hírek.
0: Helyenként párás a levegő, úgyhogy korlátozott látási viszonyokkal találkozhatnak az útrakelők, egyébként száraz utakon folyik a forgalom, de nem zökkenőmentesen. Baleset történt és akadályozott a forgalom a tengermelléki autópályán, a Kozárja elágazásnál Brezovica irányából Vics felé. Aztán útestre tévedt állat akadályozza a forgalmat a Jubjanai elkerülő úton a Jubjana Center és a Jubjana Rudnik csomópontok között torlódik a forgalom, elsősorban a főváros felé, de Szlovenska Bistrica előtt Maribor felé is. A reggeli csúcsforgalomban megnövekedett a gépjárművek száma, vezessenek körültekintően. Vidékünk forgalmában fennakadásokról nem jelentettek radarra, Muraszombat környékén számíthatunk. Balesetmentes közlekedést mindenkinek! 4 perccel múlt el fél 8 a friss információk után, folytatjuk könnyű zenével, és egy picit ebben az órában még visszapillantunk a kalendáriumba. Maradjanak velünk!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: bizonyos földrajzi okok miatt jött létre ez a szélsőség, például az éghajlat miatt, a sivatagok miatt, hegyvidék miatt, vagy sarkvidéki tájak miatt korlátozott emberi betelepedésről beszélhetünk itt, ez egyértelmű. Hát ugye nézzük ezt a lajstromot, hogy a 10 legritkábban lakott ország népsűrűsége alig a 3-ot közelíti meg, szóval 3 ember átlagosan egy négyzetkilométerre. Hát itt a Mongólia a győztes, aztán 2 fő jut egy négyzetkilométerre.
4: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok Kósa Ferenccel pénteken 16 óra után. Ismétlés vasárnap 21 órakor.
3: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.

A Nemzetközi Vörös Kereszt 19. század végi megalakulása óta megszakítás nélkül háborúban és békében egyaránt tevékenykedik. Ennek köszönhetőek azok a nemzetközi egyezmények, amelyek szabályozták az egyezményhez csatlakozó országok részére kötelezően előírt, az ellenség sebesültjeivel elfogott katonáival, a legyőzött ország katonáival és polgári személyeivel való bánásmódot. Feladatai közé tartozik a békeidőben bekövetkező, nagy tömegeket érintő természeti katasztrófák, földrengés, árvíz, tűzvész áldozatainak szervezett egészségügyi és anyagi támogatása. Henri Dunant svájci üzletember 1828. május 8-án született. 1859-ben a Solferino-i csatában 40 ezer ember sebesült meg. Látva a rengeteg sérültet, a segítségnyújtás lehetőségét kereste. Önkéntes segélycsapatokat szervezett, akik részt vettek az ápolásban. Javaslatot fogalmazott meg a háborúk áldozatainak védelmére, és kezdeményezte egy segélyszervezet létrehozását. Ennek hatására 1863-ban megalakult a Vörös Kereszt. A svájci zászló piros alapon fehér keresztet ábrázol, ennek inverze a fehér alapon vörös kereszt lett a mozgalom jelképe. Az iszlám országokra is kiterjesztette tevékenységét, ezért a jelkép kiegészült a vörös félholddal. A Magyar Vörös Kereszt 1881-ben jött létre, fő célkitűzései az élet és az egészség védelme, a személyiség tiszteletben tartása, a szenvedés és a szociális gondok enyhítése, írják a mai nappal kapcsolatban. A mai nap tehát a Nemzetközi Vörös Kereszt és a Vörös Félhold napja is.

Ez ott a fekete vonat felvétele, a méltányos kereskedelem, a fair trade, olyan irányított kereskedelem, amely hangsúlyt helyez arra, hogy a harmadik világbeli termelő megkapja az őt megillető pénzt a terményért. A kezdetektől fogva egyfajta jótékonysági kezdeményezés, a rövidtávú kereskedelmi érdekeken túllépve a szegény országok kis termelőinek és rajtuk keresztül a helyi közösségeknek igyekszik segíteni. A pszichológiai haszna a jótékonysággal összevetve számottevő. A legszegényebb országok kistermelői érezhetik, hogy munkájukra, termékükre szükség van. A termékeik fogyasztói átlagosan 30-50%-kal többet fizetnek a termékekért, de ezért általában az átlagosnál jobb minőségű termékhez jutnak, és tudják, hogy a többletkiadás társadalmi célokat szolgál. A környezetvédelmi elvárások is egyre fontosabbak a fair trade-ben, a környezeti érdekeket és értékeket is méltányolják. A mozgalom szervezői az érintett kistermelők piaci stabilitására törekszenek, hosszabb távú szerződéses kapcsolatokat igyekeznek kialakítani a biztonságuk növelésére, valamint az előrefizetés gyakorlata révén bevételeiket kalkulálhatóvá teszik, segítve a tervezést és a beruházást. A termelők így nagyobb hatással lehetnek az árujuk feldolgozásával és piacra vitelével kapcsolatos döntésekre. A méltányos kereskedelem bátorítja, hogy a profit egy részét kapacitás növelésre fordítsák, ilyen lehet például a termelői csoportok kialakulása, a többletértéket biztosító berendezések beszerzése. Fontos kiemelni, hogy a méltányos kereskedelemből származó profit nem csak a munkavállaló egyéneknek, hanem az egész közösségnek a javára válik. Az Európai Unióban 1994-ben a számítások szerint a fair trade áruk teljes forgalma 175 millió euró volt. 2001-ben már közel 500 milliós forgalmat becsültek, és a fair trade termékek forgalmának 30%-át a kávé teszi ki. Egy kis érdekesség a méltányos kereskedelemmel kapcsolatban.

Ma van a győzelem napja Európában. Európa sok országában május 8-án ünneplik a II. Világháború befejeződésének emléknapját. Ezen a napon tette le a fegyvert a náci Németország hadserege, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és a Szovjetunió szövetséges hadereje előtt 1945-ben. És egy nagy ugrás a mai nap a fagyi napja is. A fagylaltnapot Magyarországon a torkos csütörtök mintájára hozták létre. Egyetlen célja a fagyizás élvezete és a kellemes akcióban való részvétel. Sok helyütt féláron, illetve egyedi kedvezményekkel kínálják a fagylalt különlegességeket. Érdekesség, hogy azért tették erre a napra, mert a dátum 5. hó 8-a, itt az 5-ös ugye a V betű formázza a tölcsért, a 8-as pedig két gombóc fagylaltra hasonlít. Írják tehát a fagyi napjával kapcsolatban. Na ennyit akkor még a kalendáriumból. Alig 8 perc múlva 8 órakor jönnek a friss hírek, és a következő órában is itt leszünk, remélem önök is velünk tartanak.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Olerti Zsuzsa hírszerkesztő. A parlamenti képviselőcsoportok vezetői csütörtökön megegyeztek a parlamenti munkabizottsági helyek elosztásáról. Az erről szóló javaslat szerint, amelyet az országgyűlés elnökének pénteki kollégiuma fog megvizsgálni, ebben a ciklusban 23 munkabizottság fog működni. A felügyelő bizottságokban pedig a többséget a Gibányi Svoboda, az SD és a Levica szerezné meg. Lemondott a jelöltségről, nem lesz igazságügyi miniszter Melétei Barna Márton. A leendő magyar kormányfő sógora és régi barátja a jelöltséget a kettejük közötti túl szoros kapcsolatra hivatkozva utasította vissza. Magyar Péter már pénteken bejelenti az új miniszterjelöltet. Az amerikai elnök a közösségi médiában jelentette be, hogy az Európai Uniónak július 4-ig kell jóvá hagynia a tavalyi kereskedelmi megállapodást. Ellenkező esetben az EU-ból érkező árukra azonnal sokkal magasabb vámok jönnek, ami különösen az autóipart érinteni érzékenyen. A bejelentés azután érkezett, hogy Trump saját szavai szerint remek beszélgetést folytatott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Trump posztjából nem derült ki, hogy a magasabb vámok minden uniós árura vagy csak az autókra vonatkoznának-e, írja az AP. Hantavírus gyanúval került kórházba a KLM holland légitársaság egyik légiutas kísérője Amsterdamban, akinek enyhe tünetei vannak. A holland RTL hírportál szerint a nő kapcsolatba került azzal a 69 éves utassal, aki Johannesburgban halt meg a betegségben, miután a férje is a vírus áldozata lett. A járvány a Hondius Luxus utcán járó fedélzetén kezdődött, amelyről a WHO néhány napja jelentette, hogy három utas, egy holland házaspár és egy német állampolgár meghalt. Összesen 8 megerősített vagy feltételezett esetet regisztráltak. A hajó még március elején futott ki az argentin Ushuaia kikötőjéből, majd szerdán a Zöldfoki szigetek közeléből 3 embert, köztük a hajóorvost is Európába kellett szállítani kezelésre. A fertőzési lánc akkor vált követhetetlenné, amikor a hajó a brit fennhatóság alatt álló Szent Ilona szigeténél horgonzott, és több tucat utas elhagyta a fedélzetet. Köztük volt az a holland nő is, aki már a hantavírus tüneteivel, férje holttestével szállt partra. Innen egy kereskedelmi járattal repült a dél-afrikai Johannesburgba, itt április 25-én éjszaka megpróbált felszállni egy Amsterdamba tartó KLM gépre, a személyzet azonban ezt megakadályozta. A nő másnap, április 26-án egy helyi kórház sürgősségi osztályán elhunyt. A hajót üzemeltető Oceanwide Expedition cég csak azt ismerte el, hogy a holland nő partra szállt, azt nem, hogy mások is elhagyták a hajót. Ezzel szemben szerdán kiderült, hogy egy svájci kórházban szintén hantavírussal kezelnek egy férfit, aki szintén leszállt Szent Ilonán és hazarepült. A helyzetet súlyosbítja, hogy a dél-afrikai fertőző betegségek intézete szerint 2 fertőzött utas szervezetében a hantavírus egy ritka, emberről emberre is terjedő törzsét azonosították. A hatóságok most versenyt futnak az idővel, hogy megtalálják a szétszélett utasokat, miközben Amsterdamban a légiutas kísérő leleteire várnak, a Hondius óceánjáró pedig a tengeren vesztegel a fedélzetén maradtakkal. Sport. A Neszevárból Burgászba tartó bulgáriai szakasszal ma kezdetét veszi a 109. olaszországi kerékpár körverseny, amelyen 2000 óta először szlovén versenyző nem áll rajthoz. Az idei Giro összesen 3 napot tölt Bulgáriában, majd a mezőny átrepül Olaszországba. Az összetett verseny első számú esélyese a dán Jonas Vingegaard, aki akár növelheti is győzelmének sorozatát a 3 hetes megmérettetésen.
2: Időjárás.
1: Hajnalban keletkezett ködfoltok eloszlása után jobbára napos idő várható ma. Az átmenetileg megnövekedő gomoly felhőzetből legfeljebb a hegyvidékeken alakulhatnak ki záporok. Az időnként megélénkülő keleti szélben 19 és 24 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: MMR. Helyzetkép.
2: Nemrég új életre kelt a Dobronaki Szőlő és Bortermelők Egyesülete által gondozott ampelográfiai kert. Az egyesület tagjai ugyanis külső segítséggel újraültették a szőlőskertet, amelyben ezentúl elsősorban a betegségekre ellenálló szőlőfajták kapnak helyet. Szólunk továbbá a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség gazdaságserkentési pályázatának eredményeiről, illetve kénytelenek leszünk foglalkozni az időjárási viszonyokkal is, hiszen a korai aszályos időjárási körülmények semmi jóval sem kecsegtetnek az idei termelési évet illetően. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

0: és a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Gyerekszarok!
4: Mit kellett még csinálni?
1: Hát a csőt be kellett csavarni.
4: Volt tűz, amit el kellett oltani?
1: Csak úgy fából megcsinálták, meg akkor úgy csak mi csináltuk.
4: Képzeletben, ugye, vagy csak úgy felállították, hogy akár itt lehetne a tűz. Nem volt igazi tűz?
1: Nem. A tűzoltuk, míg a nagy baj van, akkor elolsák a tüzet.
5: Én voltam a speedvelen, és a motorok gyorsan mentek, és bent volt még Kevin is. Kevin is ment.
4: De és voltál?
5: Nem én versenyeztem, egy nagyobb Kevin, és ő vesztett.
2: Amitől szünet van, mindig megyünk a Budapestre az én mamámhoz, meg a papámhoz.
4: Mit tudsz ott csinálni, Anna?
2: Ott játszani az én papámmal, meg a mamámmal. Babászom, meg focizott.
4: A lendvai óvodásokkal folytatjuk körutunkat. Újabb élményekkel szombaton reggel 8:30-tól várunk benneteket. Számítunk figyelmetekre.

exotikus feladatra, az esőerdők újraültetésére vagy a sarkvidéki jégtáblák megóvására. Sir David Attenborough azonban 100. születésnapja küszöbén legújabb Secret Garden című sorozatával közel hozza a felelősséget egészen a kertünkig. Az új ötrészes sorozat a brit kertek vadvilágát vizsgálja, különös fókuszt helyezve arra, hogy a fajok hogyan alkalmazkodnak az emberi tevékenység által formált környezetekhez, a nyugati felföldön élő nyestektől a Dél-Walesben élő pelékig. Az idei földnapján, amikor a bolygó jövőjért aggódhatunk, a legendás természettudós arra emlékeztet mindenkit, hogy a világ egyik legfontosabb ökoszisztémája nem az Amazonasnál, hanem kerítéseinken belül lélegzik. A kék cínegék drámája, a vidrák titkos útja és a rovarvilág halk segélykiáltása mind azt üzenik, a természet megóvása nem ott kezdődik, ahol az aszfalt véget ér, hanem ott, ahol mi magunk is teret engedünk a vadonnak. Célja ezzel az ötrészes sorozattal az, hogy ráébresszen minket, kertjeink nem csupán elszigetelt zöld foltok, hanem egy hatalmas összefüggő ökológiai hálózat részei. Megmutatja, hogy a kertészek, vagyis mi magunk is a megoldás részeseivé válhatunk a biodiverzitás helyreállításával. Ha a film üzeneteit a magyar viszonyokra adaptáljuk, akkor a cél egyértelmű. A steril kertek helyett egy élettel teli, önfenntartó ökoszisztémát kell kialakítanunk. Hazánk éghajlati sajátosságai miatt nálunk a vízpótlás és az öt őshonos növények szerepe még hangsúlyosabb, és néhány gyakorlati teendő is szóba került, ezekről szólunk hamarosan, de előbb hallgatunk egy kis zenét.

Ezek néhány fontos gyakorlati teendő David Attenborough legújabb sorozatának szellemében. Az első pont: engedjük el a tökéletes pázsitot, jöjjön a lusta kertész módszer, ne nyírjuk a füvet minden héten, hagyjuk meg a vadvirágos szigeteket, ahol a méhek és lepkék táplálékot találnak. Ráadásul a magas fű jobban megtartja a talaj nedvességét és hűvösebben tartja a környezetet. Aztán a kettes pont: a víz az élet kulcsa. Gondoskodjunk kerti tóról vagy itatóról, hiszen a még a legkisebb vízfelület is mágnesként vonza az élővilágot. A hazai forró nyarakon a madaraknak és sünöknek kihelyezett lapos vízesedény életmentő lehet. Helyezzünk ki egy lapos tálat, például cserépalátétet egy védett, de belátható helyre. Tegyünk bele egy követ, hogy a rovarok is ki tudjanak mászni belőle. Aztán a fészkelő helyek és a búvó helyek is fontosak. Ne vitessük el, és főleg ne égessük el az összes nyesedéket. Egy sarokba rakott rűzserakás vagy röngfa tökéletes otthon a hasznos rovaroknak és a nálunk is gyakori sünöknek. A sorozat egyik fő típje a kerítéseken vágott apró, körülbelül 13x13 cm-es úgynevezett sünkapu, hogy az állatok szabadon mozoghassanak a kertek között. Ez lehetővé teszi, hogy a sünök éjszakánként több kertet bejárva vadászhassanak a kártevőkre, így nem szorulnak be egy élettelen területre. Aztán cseréljük le a tájidegen tujákat őshonos cserjékre. Míg a tuja szinte semmilyen hazai fajnak nem ad táplálékot, addig a fekete bodza vagy a közönséges mahónia virága és bogyója tucatnyi madár és rovarfajnak a túlélését jelenti. Ültessünk olyan növényeket, amelyek bírják a klímát és táplálják a helyi rovarvirágot. Világot ide tartozik a levendula, a nyári orgona, a tüdőfű, a borostyán, a vadszőlő vagy a különböző gyümölcsfák. Kerüljük a rovarirtókat és a gyomirtókat. A sorozat rávirágít arra a tényre, hogy a rovarok 60%-os csökkenése miatt a madárfiókák éhen halnak, legyen tehát vegyszermentes a kertünk. És van még két pont. Az egyik a madárbarát megoldások alkalmazása. Nálunk a széncinegék, a kékcinegék, a házi rozsdafarkúak örömmel foglalják el a kertünkbe helyezett mesterséges odukat. Gondoljunk bele, egy cinegepár egyetlen fészekalj felneveléséhez több ezer hernyót és levéltetve gyűjt össze a kertünkből. Ők a leghatékonyabb ingyen dolgozó kertészek. És ami a fecskéket illeti, ha van istálunk vagy fészek építésre alkalmas terület, segítsük a sorozatban is kiemelt füsti fecskék fészkelését sárgyűjtőhelyek kialakításával. És legyen egy vad sarok a kertünkben. Sokszor talán a legnehezebb dolog a kertésznek, hogy nem csinál semmit, mégis adjunk esélyt a lusta kertészkedésnek is. Jelöljünk ki a kert végében egy 2-3 négyzetméteres területet, ahol egész évben tilos a fűnyírás, és ne takarítsuk el az avart vagy a lehullott galjakat se. Ez lesz a biodiverzitási hotspot. Itt tudnak áttelelni a rovarok, és itt fognak megjelenni azok a vadvirágok, amelyek a méheknek élelmet adnak. A Secret Garden epizódjai a BBC One-on megtekinthetők, de a YouTube csatornán is láthatók majd. Sir David Attenborough 100 esztendős.

Május 8-a van a mai napon 100 éves Sir David Attenborough, a világ egyik legelismertebb természetfilmes műsorvezetője, a BBC ikonikus alakja, brit nemzeti kincs. Hatása a természet megismertetésére és megóvására felbecsülhetetlen. Alig ha akad, aki nem hallott még róla, és olyan legendás filmjeiről, mint az Élet a Földön, a Kék bolygó, vagy éppen a Királyság. A generációk számára meghatározó kivételes biológus a mai napig aktív, korábban már egy sorozatáról szóltunk, de készült neki tavaly egy természetfilmje Vad London címmel is, amely ma először lesz látható egy magyar csatornán. A tavaly készült dokumentumfilm egy igazi különlegesség. A világ bejárása után Sir David Attenborough abba a városba kalauzolja a nézőket, amelyet több mint 7 évtizede otthonának nevez. Felfedi a város rejtett oldalát és azokat a vadon élő állatokat, amelyek az utcákon barangolnak és sokszor észrevétlenek maradnak, miközben az ökoszisztéma fontos részei. A magyar premier egyébként ma este 19:30 lesz a BBC Earth csatornán. A csatorna egész hétvégén egyébként és a hónapban is folyamatosan műsorra tűzi Attenborough különböző tartalmait, de a legizgalmasabb talán az Élet a Földön Attenborough legnagyobb kalandja című film lesz, amely az 1976-os úttörő természetfilm kulisszái mögé kalauzol, eddig soha nem látott felvételekkel és interjúkkal. A film a korszakalkotó Élet a Földön kulisszák mögötti történeteit tárja fel. A sorozat forgatása során Attenborough 40 országba látogatott el, és 600 fajt filmezett, és lényegében lefektette, hogy milyennek is kell lennie egy igazán igényes és edukatív, ugyanakkor szórakoztató természetfilmnek. A stáb tagjai, köztük maga Attenborough is, felidézik a projekt legemlékezetesebb pillanatait, valamint beszélnek a kihívásokról és sikerekről egy olyan időszakban, amikor a színes televízió még újdonságnak számított, és a távoli utazások csak akkor kezdtek szélesebb körben elterjedni. A filmet május 8-ától lehet megtekinteni, a premier tartalmak mellett pedig látható lesz még az Attenborough és a Jurassic tengeri szörny, az Ázsia, az Emlősök, az Afrika, a Királyság és a bolygónk a Föld harmadik része is.

Sir David Attenborough lerendkívüli pályafutása felöleli a fekete-fehér film korszakát, a színes televízió megjelenését, valamint a HD és a 3D technológiák elterjedését. 1952-ben csatlakozott a BBC-hez, ahol természetfilmek készítésével kezdte pályáját. Jelentős sikerei közé tartozik a nagy elismerést kiváltó Zoo Quest sorozat, amelynek révén egyes állatfajokat először filmeztek le természetes élőhelyükön. Több mint egy évtizeddel később, 1965-ben az újonnan létrehozott BBC 2 csatornához került vezető pozícióba, és kulcsszerepet játszott a színes műsorszórás bevezetésében. Sikerei ellenére a természet iránti szenvedélye erősebbnek bizonyult. 1973-ban lemondott vezetői posztjáról, hogy visszatérjen legfőbb hivatásához, a természetfilmek készítéséhez. Ezt követően készült el talán legmeghatározóbb úttörő filmje, az Élet a Földön. Filmjei számos Emmy és BAFTA díjat nyertek, 1985-ben lovaggá ütötték, és az Egyesült Királyság egyik legmagasabb elismerését is megkapta. Emellett számos további díjban is elismerésben részesült, több mint 50 növény és állatfajt neveztek el róla, köztük emlősöket, hüllőket és rovarokat, de még azóta kihalt állatokat is. Hogy valójában Sir David Attenborough mekkora hatással is bír, azt nehéz meghatározni, de egy biztos, munkássága megkerülhetetlen és példaértékű mindannyiunk számára. A születésnapját ünnepelve érdemes hát a világunk megismerésének adózni, akár az ő filmjeit nézve, akár kisebb dolgokkal tenni azért, hogy a környezetünket minél tovább megóvhassuk. Thank you.

A 100. életév betöltése már önmagában is ritka emberi mérföldkő, de Sir David Attenborough esetében valami nagyobbról van szó. Egy teljes évszázadnyi életút találkozik, több mint 70 évnyi természetfilmezéssel, tudományos ismeretterjesztéssel és fokozatosan erősödő környezetvédelmi figyelmeztetéssel. Neve sokaknak a nyugodt, szinte suttogó narrációval ford össze, azzal a hanggal, amely mellett egy párzó paradicsom madár, vagy vadászó kartszárnyú delfin, vagy egy apró talajrakó rovar is hirtelen főszereplővé válik, de az életműve nem csak kellemes televíziós emlék, a modern természetfilm a tudományos történetmesélés és a klímaválságról szóló közbeszéd egyik legfontosabb alakja lett. A hang, amely először csodálkozott, később pedig figyelmeztetett. Attenborough korai filmjeinek alaphangja a bőség és a felfedezés volt. A természet hatalmasnak, titokzatosnak, szinte kimeríthetetlennek látszott. A kamera újabb és újabb világokat nyitott meg. Esőerdőket, sarkvidékeket, óceánokat, sivatagokat, hegyvidékeket. Csak hogy közben a valóság megváltozott. Pontosabban egyre láthatóbbá vált az, amit a tudomány már régóta jelzett. Élőhelyek tűnnek el, fajok kerültek veszélybe, a klímaváltozás hatásai gyorsultak, az óceánok műanyaggal, melegedéssel és túlhalászattal küzdenek, és Attenborough hangja is megváltozott. A puszta rácsodálkozás mellé egyre több figyelmeztetés társult. Ez a váltás az életmű egyik legfontosabb tanulsága. Attenborough nem ugyanazt az üzenetet ismételte 70 éven át. A tudományos bizonyítékok változásával, erősödésével és sürgetőbbé válásával a saját megszólalásának súlypontja is elmozdult. A természet csodája mellé oda került a veszteség, a felelősség és a cselekvés igénye. A klímaváltozás kommunikációjában az egyik legnagyobb nehézség a bizalom. Sok ember politikai, kulturális vagy érzelmi szűrőkön keresztül hallja meg a témát. Ugyanaz az üzenet másként hat, ha aktivistától, politikustól, kutatótól vagy tévés mesélőtől érkezik. Attenborough pedig különleges helyzetben van, ebből a helyzetbe dolgozta fel magát, rendkívül széles közönség bízik benne, nem azért, mert harsány, hanem éppen azért, mert nem az. A hitelessége hosszú évtizedek alatt épült fel, következetes munkával, tudományos alapossággal és azzal a ritka képességgel, hogy a néző nem kioktatva, hanem meghívva érzi magát. Attenborough munkásságának egyik legfontosabb üzenete, hogy a tudomány kommunikációja nem lehet pusztán adatközlés. A tények önmagukban nélkülözhetetlenek, de ritkán elegendőek. A természet védelméhez tudás kell, de a tudás mellé érzelmi kapcsolat is szükséges. A másik tanúság a türelem. Attenborough nem egyetlen kampánnyal lett a természet egyik legismertebb hangja. Évtizedeken át építette azt a bizalmat, amelynek köszönhetően ma akkor is sokan meghallgatják, amikor kényelmetlen dolgokról beszél. És a harmadik tanulság a változás képessége. Az életműve nem mentes a vitáktól. Korábbi megszólalásaiban időnként olyan magyarázatok is megjelentek, amelyek ma már tudományosan nem állják meg teljesen a helyüket. Például amikor a környezeti válságokat túl erősen a népesség növekedéssel kötötte össze. A klímakutatás és a társadalomtudományok ma világosabban mutatják, hogy a környezeti terhelésben óriási különbségek vannak. A leggazdagabb, legnagyobb fogyasztású csoportok aránytalanul nagy felelősséget viselnek. Éppen ezért fontos, hogy Attenborough későbbi munkáiban a hangsúly egyre inkább a fogyasztásra, az élőhely pusztításra, az ipari léptékű természet átalakításra és a politikai-gazdasági döntésekre került. Nem tökéletes ikon, hanem olyan közvetítő, aki maga is együtt mozdult a tudományos és társadalmi felismerésekkel. Sir David Attenborough öröksége egyszerre kulturális, tudományos és erkölcsi. Megváltoztatta, hogyan beszélünk az állatokról, az evolúcióról, az óceánokról, az erdőkről és a bolygó sérülékenységéről. A természet filmet felemelte a puszta látványosságból a tudományos történetmesélés egyik legerősebb formájává. De a legfontosabb öröksége nem a híres jelenetekben, nem a díjakban és nem a legendás hangban van, hanem abban a furcsa, egyszerű, mégis nehezen
kipótolható emberi képességben, hogy képes volt rácsodálkozni az élővilágra, és ezt a rácsodálkozást át tudta adni másoknak is. A természetvédelem ott kezdődik, hogy valamit észreveszünk, aztán megértjük, aztán már nem tudunk úgy tenni, mintha nem számítana. Attenborough 100 éves életműve ennek a három lépésnek az egyik legnagyobb modern története. Ennyit akkor Sir David Attenboroughról itt a Muravidéki Magyar Rádióban. 100 esztendős lett. Nézzék a filmjeit, és hallgassák az MMR-t a folytatásban is. 8 perc múlva 9 órakor jönnek a friss hírek.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az Európai Tanács korrupció elleni csoportja megállapította, hogy Szlovénia a kormány végrehajtó hatalmi ágában és a bűnüldöző szervek legfelsőbb szintjein a korrupció megelőzésére vonatkozó 15 ajánlásból 12-t kielégítően hajtott végre, további 3-ot pedig csak részben hajtott végre. A testület jelentése szerint, amely Szlovénia értékelésének 5. körét zárta le most, 3 csak részben kielégítően végrehajtott ajánlás kapcsolódik a pénzügyi átláthatósághoz és felügyelethez. Ennek kapcsán a csoport azt javasolja, hogy a köztisztviselők időben nyilatkozzanak vagyonukról, és hogy a korrupció megelőzéséért felelős bizottság ellenőrizze nyilatkozataik tartalmát. Szerbia elégedetlen a MOL csoport legutóbbi ajánlatával, amelyet a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről folyó tárgyalásokon fogalmazott meg. Ugyanakkor továbbra is elkötelezett a kompromisszumos megoldás mellett, közölte a szerb energiaügyi miniszter csütörtökön. A MOL képviselőivel folytatott több órás egyeztetés után Dubravka Đedović Handanović úgy nyilatkozott, a szerb fél számára elfogadhatatlanok azok a javaslatok, amelyek a pancsovai finomító jövőbeli működését, nyersolajfeldolgozási kapacitását és a szerb piac ellátás biztonságát érintik. A tárcavezető jelezte, hogy Belgrád új ajánlatot vár a MOL-tól a lehető legrövidebb időn belül. Alekszandar Vučić, szerb elnök is reagált a NISZ megvásárlásával kapcsolatos legújabb hírekre, amelyek szerint egy tavaly alapított szerbiai vállalat 2 milliárd eurót, azaz a MOL ajánlatának dupláját kínálja a Gazprom nyertnek a NISZ részvényeinek 56,15%-áért. A szerb elnök közölte, Belgrád nem engedi meg, hogy egy nemrég alapított szerbiai vállalat megvásárolja a NISZ részvényeinek többségét, mivel nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel. 3 ember meghalt egy étterem előtt Linzben, Ausztriában, közölte csütörtökön az osztrák rendőrség. A szóvívő elmondta, hogy a közeli parkolóban megtalálták a gyilkos fegyvert, de további részleteket nem kívánt elárulni. A Kronenzeitung nevű osztrák újság arról számolt be, hogy egy férfi lőtte le 2 nőt, majd öngyilkos lett. Alap szerint egy 90 év körüli férfi ölte meg a feleségét és a lányát. Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre az oroszországi Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól, közölte az ukrán drónerők parancsnoka a Facebookon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is megerősítette a csapás tényét, kiemelve, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások olyan távoli oroszországi célpontokra irányulnak, amelyek kapcsolatban állnak Oroszország hadiiparával. Erős, a Richter skála szerinti 5,8-as magnitudójú földrengés rázta meg Alaszka partjait. A rengést a több száz kilométerre fekvő Anchorage-ben is tisztán lehetett érezni. A földmozgás fészke az óceán mélyén volt, mintegy 1143 kilométerre az Aleut-szigeteki Unalaska településétől, ami egyrészt tompította a pusztítást, másrészt viszont hatalmas területen tette érezhetővé a rázkódást. Bár Alaszka hozzászokott a szeizmikus aktivitáshoz, egy ekkora erejű rengés mindenkit váratlanul ért. Sport. Ljubljanát futók és túrázók veszik birtokukba május 9-ig a 68. Pod Obžíci elnevezésű hagyományos eseményen, amelyet a főváros felszabadulásának 81. évfordulója alkalmával rendeznek meg. Szlovénia egyik legnagyobb sport és szabadidős rendezvénye minden évben több tízezer résztvevőt vonz. A fő esemény szombaton lesz, amikor a hagyományos túrát egy 3-as futóverseny is kíséri.
3: Időjárás.
2: A kötfoltok feloszlása után jobbára napos idő várható ma. Az átmenetileg megnövekvő felhőzetből legfeljebb a hegyvidékeken alakulhatnak ki záporok. Az időnként megélénkülő keleti szélben 19 és 24 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

péntek délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban Zrínyi Miklós hősi halálának 460. évfordulójára professzor dr. Padányi József emlékezik, akivel Botka Ágnes beszélget.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam egy közös dalt, amely Ashley Cook és Joe Jonas közös munkájának az eredménye. Ez nem más, mint az All I Forgot, amely egy érzelmes, szakítós himnusz, amely a country és a pop stílus jegyeit ötvözi. A dalt olyan neves művészekkel közösen írták és szerezték, mint például Charlie Puth, vagy Jacob Kastner Hindlin, vagy David Alexander. A dalszöveg a felejtés nehézségeiről szól egy szakítás után. A refrén szerint az énekesek mindenki mást elfelejtettek, csak a másikat nem. Hiába próbálták az emlékeiket egy üvegitallal elnyomni. Ashley Cook elárulta egy interjúban, hogy a közreműködés spontán módon jött létre, miután csapata megkereste Joe Jonast, akivel régi álma volt együtt dolgozni. És itt van ennek a közös munkának az eredménye, jön az All I Forgot, mégpedig Ashley Cook és Joe Jonas közös lágere.

Május 8-a van péntek a Muravidéki Magyar Rádióban. Két program következik, mindkettő a mai napra szól. A Fiume Barátai Egyesület Pécsről és a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság Lendváról szeretettel hívja önöket a Királylátogatások Fiuméban Gróf Szapáry Géza kormányzósága idején című kerekasztal beszélgetése. Ez most délelőtt 11 órakor kezdődik itt Lendván a Bánfi Központban. És a másik egy előadás lesz, a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke irodalmi előadást szervez, Mit ad, mit adhat nekünk a kortárs irodalom címmel. A rendezvényre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, május 8-án pénteken délután 14 órakor az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola előadó termében. Ennyit a mai rendezvényekről, mindjárt a hétvégivel folytatjuk.

Valamikor néhány éve paszújfőző versenyt rendeztek Radamosban, ebből nőtte ki magát az idén is megrendezésre kerülő nemzetközi babgulyás főzőverseny. Ez most lesz szombaton. 11 órakor lesz a csapatok gyülekezője és a versenyhelyszín előkészítése, aztán délután 1-kor lesz a babgulyás főzőverseny kezdete. A főzés 5 óráig tart, az eredményhirdetés este 7 után várható. És közben lesz majd kulturális program is sok-sok fellépővel 1:45 után, 18 órától pedig szórakoztató est a Duo Szoszed együttessel. A babgulyás főző versenyre baráti társaságok, egyesületek, intézmények és szervezetek jelentkezhetnek. Az ételt a helyszínen kell elkészíteni, ezt zsűri értékeli majd, és az alapvető hozzávalókat a szervező biztosítja. Május 9-e szombat 11 órától Radamosba, tehát nemzetközi babgulyás főző verseny. Mindenkit szeretettel várnak. Köszönöm.

A Gringosztár után két vasárnapi program. Kulináris délelőttöt tartanak a pártosfalvi új tűzoltóotthonnál május 10-én vasárnap 8 órai kezdettel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Aztán a következő helyszín a Hetés Barátság Park. Az első vásár rendkívül sikeres megvalósítása után szeretettel hívják azokat a helyi árusokat, alkotókat, látogatókat egy második találkozóra a határ mindkét oldalára, akik már jártak itt és jól érezték magukat. Gazdag lesz a kínálat, helyi termékek, házi finomságok, gasztronómiai különlegességek, kézműves és művészeti alkotások, helyi kínálók és egyesületek bemutatkozása. Kellemes együttlét minden generáció számára, hiszen gyermekfoglalkozásokat is tartanak. A helyszín tehát Zsitkóc és Bödeháza határán, a Hetés Barátság Park. A belépés ingyenes, a turista vonat 13 órától közlekedik majd, a kulturális program pedig 14 órakor veszi kezdetét. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, tehát vasárnap, május 10-én 13-tól 17 óráig.

Sportajánlatokkal megyünk tovább. Jön az idény második muravidéki rangadója a házigazda Nafta és a vendég Beltinci között. A mérkőzés május 10-én vasárnap 17 óra 45 perckor lesz a felújított Lendvai Sportparkban. A mérkőzés előtt ünnepélyesen átadásra kerül a Lendvai Sportpark új játéktere is. Jegyelővétel online a nafta1903.ci oldalon szombat 18 óráig lehetséges. A stadion pénztáránál pénteken 17 és 20 óra között lehet jegyet vásárolni elővételben. A mérkőzésen helyre szóló ülésrend lesz érvényben. A Nafta utánpótlás U15 és U17 csapata már ezen a hétvégén biztosíthatja a feljutást a szlovén első osztályban. Szombaton délelőtt 11 órakor először az U15-ös csapat lép pályára a Lendvai Futballakadémián. Az ellenfél az NS Jarenina Pesznica lesz. Ezt követi az U17-esek mérkőzése 13 órakor. A Nafta ifjúsági csapata pénteken 17.30-kor a Dravinyát fogadja a Lendvai Futballakadémián. A Bunc legénység számára ez lesz a szezon utolsó hazai mérkőzése. Aztán a 19. fordulóval folytatódik a hétvégén a Muravidéki Labdarúgóliga. Az Olimpia Hosszúfalu május 10-én vasárnap 14 órakor hazai pályán játszik az Izsákovcival. Egy időben rendezik a Hotiza-Gáncsáni találkozót is. A Muraszombati körzeti ligában pénteken, tehát ma 19 órakor az Apache otthonában vendégeskedik a tabella második helyzet Hodos csapata. A Lendvai körzeti ligában pedig a 18. fordulót rendezik, két mérkőzés is vasárnap délelőtt 10 órakor lesz. A Granicsára a Maribo Pannonia GK csapatát fogadja, a Csente vendége pedig a Kobilje lesz. 11 órakor a Dobronak a Nafta öreg fiúkkal csap össze. A Donetszkó kispályás fociligában május 11-én hétfőn 18 órakor rendezik a Zvezda Völgyi Falu Beltinci bajnoki mérkőzést. És akkor még egy dolog a hétvégével kapcsolatban. Vasárnap délelőtt röplabda mérkőzésekre is várják a szurkolókat Lendvára. A Lendvai Röplabda Klub serdülői a 21. helyért küzdenek az országos bajnokságban. Két nehéz mérkőzés vár rájuk. Előbb az Ankaran ellen lépnek pályára, majd a Szlovengrádec vagy a Triglav Krajn csapatával találkoznak az első mérkőzés eredményétől függően. A találkozók vasárnap 10 órai kezdettel lesznek a Lendvai kétnyelvű középiskola sportcsarnokában. Kedves hallgatóink, a programajánlatokat hallották az elmúlt percekben. Még egy kis zene, 10 perc múlva, pontban 10 órakor jönnek majd a friss hírek itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Aztán a következő órában lesz majd kulturális összeállítás, és számítunk figyelmükre.

reklám. Megnyitott a Tóbüfé a Sárbergi Horgásztó partján. Május 9-én, szombaton, különleges magyaros vacsora estel várják Önöket, ahol a bográcsban igazi, szaftos, pacalpörkölt készül, ahogy azt igazán szeretjük. Töltsön el egy kellemes estét a tópart nyugodt hangulatában. Élvezze a friss levegőt, a házias ízeket és a barátságos vendéglátást. A Tóbüfében mindenkit szeretettel várnak.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az Európa Tanács korrupció elleni csoportja, a GRECO megállapította, hogy Szlovénia a kormány végrehajtó hatalmi ágában és a bűnüldöző szervek legfelsőbb szintjein a korrupció megelőzésére vonatkozó 15 ajánlásból 12-t kielégítően hajtott végre. További 3-at pedig csak részben. A testület jelentése szerint, amely Szlovénia értékelésének 5. körét zárta le most, a 3 csak részben kielégítően végrehajtott ajánlás a pénzügyi átláthatósághoz és felügyelethez kapcsolódik. Ennek kapcsán a GRECO csoport azt javasolja, hogy a köztisztviselők időben nyilatkozzanak vagyonukról, és hogy a korrupció megelőzéséért felelős bizottság ellenőrizze nyilatkozataik tartalmát. Gyengült a forint pénteken reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót 7 órakor 356,78 század forinttól jegyezték, magasabban a csütörtök esti 356,2 század forintnál, miután csütörtökön egy rövid időre a 355-ös határ alá is benézett az árfolyam. A dollár 302,66 század forintról 303,96 század forintra erősödött, a svájci frank pedig 389,1 forintról 389,78 század forintra drágult. Volodymyr Zelenszkij kemény figyelmeztetést fogalmazott meg azoknak az országoknak a vezetői felé, amelyek szoros kapcsolatot ápolnak Oroszországgal. Az ukrán elnök azt üzente, nem tartják biztonságosnak, hogy külföldi delegációk vagy politikusok a május 9-i ünnepségek idején Moszkvában tartózkodjanak. Mint ismert, az orosz védelmi tárca hétfőn bejelentve a május 8-ára és 9-ére kihirtetendő tűzszünetet arra figyelmeztetett, hogy Moszkva tömeges válaszrakéta csapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket. Az Egyesült Államok és Irán csütörtökön késő este tűzpárbajt vívott, ami közel egy hónapja érvényben lévő tűzszünet eddigi legkomolyabb próbája volt. A közel-keleti helyzettel kapcsolatos bizonytalanság lehűtötte a Hormuzi szoros gyors megnyitásával kapcsolatos várakozásokat. Ennek következtében a kőolaj ára pénteken reggel újra emelkedni kezdett. Röviden 8 óra előtt az északi tengeri Brent olajfajta hordonkénti ára 101,25 század dolláron állt, 1,19 század dollár százalék emelkedéssel. A jegyzés volt ennél magasabb is, éjszaka az ár csak nem 104 dollárig kúszott föl. Sport. Az OTP Bank PIK Szeged kézilabda csapata szempontjából hazai első meccsen elszenvedett 35-28-as vereség után idegenben a címvédő Magdeburg otthonában is alulmaradt 45-37-re, így kettős vereséggel búcsúzott a Bajnokok Ligája negyed döntőjében. A történetük 300. BL meccsét játszó szegediek még sosem kaptak ilyen sok gólt egy mérkőzésen. A Veszprém szerdai kiesése után tehát idén sem lesz magyar csapat a sorozat kölni 4-es döntőjében.
2: Időjárás.
1: Jobbára napos idő várható ma, az átmenetileg megnövekedő gomoly felhőzetből legfeljebb a hegyvidékeken alakulhatnak ki záporok. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 19 és 24 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
3: Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: a Szlovén Rádió Televízió életműdíjjal ismerte el Zver Ilona több mint 3 évtizedes munkásságát. Két magyar űrhajós, Kapu Tibor és Cserényi Gyula látogatása Szlovéniában. Folklorfesztivál és szakmai szimpózium a murakközi hagyományok témakörében. A Falusi Életképek című fotókiállítás Göntérházán. Nemzetközi ijászverseny Petesházán. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Köszöntöm műsorunk hallgatóit! A beszélgetést professzor dr. Padányi Józseffel, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával, aki a Kékhegyek kapitánya című előadásában a szigetvári Zrínyi Miklós hősi halálának 460. évfordulójára emlékezett, a hadierkölccsel indítottuk. Mennyit változott ez a karttól a drónokig tartó hosszú időszakban, de több más téma is szóba került a megemlékezés apropóján. Mint mondta, brutális évszázad volt az, amelyben Zrínyi Miklósnak helyt kell.

0: ami a lelkesedést vagy a katonák morálját illeti, az egy rendkívül fontos dolog. 2500 évvel ezelőtt Sunce, mikor papírra vetette a gondolatait, már ő foglalkozott azzal, hogy a morál, a katonák morálja az adott esetben a győzelem egyik kulcsa. A költő hadvezér Zényi Miklós, ő pedig tételesen bemutatta azt, hogy a parancsnok vezetői képessége, a parancsnok tartása, ugye, ami a morálra vezethető vissza, példa a katonáknak. Valahogy így írja, hogy ne feledd, vitéz hadnagy, hogy a katonák a te orcádat nézik. Tehát téged követnek, rád figyelnek. És az sem véletlen, hogy a költő hadvezér megénekli a dédnagypapa hőstettét. Tehát számára biztos, hogy egy olyan erkölcsi iránymutatás volt, egy olyan morális igazodási pont, amit ő egész életében nem akart, nem tudott, de nem is kellett, hogy eltérjen, mert az én családban erre generációkon át megvolt az igazodási pont.
1: A mai előadásában a 460 évvel ezelőtti eseményeket idézte fel. Hogyan építette fel csak röviden ezt az előadást?
0: Három kérdésköré csoportosítottam. Egyrészt bemutattam Szigetvári Zényi Miklós életútját a várostromáig, aztán beszéltünk részletesebben 1566-os Szigetvári ostromról, végül pedig foglalkoztunk azzal, hogy az emlékezetbe hogyan ment át, a hivatalos emlékezetbe, a család emlékezetébe, illetve Közép-Európa, Európa emlékezetébe ez a páratlan hőstett.
1: Igen, néhány szót akkor talán még arról, hogy hogyan vették be a törökök Szigetvárát.
0: Nehéz volt a helyzet, hiszen 2500 védővel szemben nagyjából 55 ezer harcos állt. És a harcosokhoz azért számoljuk oda azokat a kétkezi munkásokat is, akik mondjuk segítettek lecsapolni a mocsarat, akik segítettek töltést építeni. Tehát az első kérdés, amire rá kell világítanunk, az az óriási erőviszony különbség, amely a két fél között volt. Nyilván Zényi tevékenységét segítette azt, hogy ő védekezett, neki ott voltak a falak, de azért 55 ezer támadóval szemben meglehetősen reménytelen harcot vívott. És az, hogy ő bezárkózik a várba, vállalja azt, hogy ő vezeti az ostromot, nem lett volna kötelessége, azt mutatja, hogy megint csak visszautalva a morálra, ezen a területen az ő morálja meglehetősen szilárd alapokon állt. És ezt az ostrom bizonyítja is, hiszen végig vezeti az ostromot, egészen az utolsó utáni percig, amikor 1560. szeptember 7-én maradék katonái élén nekiront az elképesztő túlerőnek, és ősi halált halnak valamennyien.
1: Láthattuk itt a felvetített képeken, hogy hogyan is nézett ki ez az erődítmény, illetve maga a vár, és egy viszonylag békés időszakot említett, amelyik következtében ugye kitelepültek a védett várfalak mögül.
0: Igen, hát sok minden játszott közre. A legfontosabb talán az, hogy a török hadjáratot Szulejmán vezette. Az a Szulejmán, akit a török történetírás nagy Szulejmánként nevesít, és megint csak a morál. Azért el lehet képzelni a török katonák elkötelezettségét, mikor tudják, hogy mögöttük másfél-három kilométerrel maga a szultán nézi azt, hogy milyen sikerrel tevékenykednek, és újra meg újra visszajön ez a morál. Ez milyen érdekes, ebbe eddig bele se gondoltam, milyen mélyen. De ugye szerencsétlen okul a helyzet, mert tikkasztó nyár van. Az Almás-patak vize alacsony. A törökök megtalálják azt, hogy hol lehet lecsapolni még a maradék vizet is. A török ostrom vezetői tanulnak a 10 évvel korábbi ostrom hibáiból. Azokat a hibákat már nem követik el. Tehát ez mind-mind az ostromlók malmára hajtotta a vizet. Az, hogy a keresztény csapatok Győrnél várakoznak, arra nehéz mit mondani, viszont hosszú távon azzal, hogy Zényi Miklós feltartja egy hónapra a törököket, súlyos veszteségeket okoz neki, elvezet oda, hogy a törökök nem folytatják a hadjáratot. Tehát ha innen nézem, akkor bevált a keresztény számítás, hogy Győrnél tartalékolták az erőket, de ennek ára volt.
1: Azt hiszem, hogy egy előző előadásában itt Lendván éppen kiemelte, hogy egyáltalán a nemzetiség mint olyan nem számított azokban az időkben, és hogy most horvát bán volt, vagy magyar nemes tulajdonképpen, itt nem erről szólt a történet.
0: Pontosan erről van szó. Nagyon sok előadásomban megkérdezik, vagy nekem szegezik, hogy tehát horvát volt. Erre én nem nagyon szoktam reagálni, meg vitatkozni. El szoktam mesélni azt a történetet, hogy el kell menni Szigetvárra. A szigetvári templom falán van néhány emléktábla, amely az első és második világháborúban elesett szigetvári emberek neveit tartalmazza. Abban van török hangzású név, van horvát hangzású, szerb hangzású, bosnyák hangzású, magyar hangzású név. És ugyanúgy, ahogy akkor nem számított, hogy egyébként anyád milyen nemzetiségű volt, Zinyék idején sem azt számított, hogy honnan jössz, hanem hogy hová tartasz. És az, hogy senki nem vitatja, hogy a Zinyék horvát családból származnak, a Subicsok, ugye érnek el nagy sikereket. De még egyszer mondom, nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy mit teszel a kereszténységért, merre mutat a kardot hegye. Ebben pedig lehet vitatkozni, lehet azt mondani, hogy horvát volt, lehet, hogy azt mondani, hogy magyar, de a lényegen nem változtak. Megalkuvás nélküli hazaszeretet.
1: Nagy szenvedéllyel kutatják ezt az örökséget, és hihetetlen dolgokra leltek rá, és hihetetlen úton, módon. Azért ez nem csak a szerencse kérdése, hanem a valóban a tapasztalat és a tudás kérdése is, hogy merre is keressenek és kutassanak.
0: Ez így van. Ma én voltam az arca ennek a kutatócsoportnak, de hát azért én óriások vállán állok. Olyan kollégákkal dolgozhatok, akik a szakmájuk legjobb, hogy legyen az irodalmár, legyen az hadtörténész, legyen az mérnök ember, hiszen azért a mi kutatásaink rengeteg mérnöki tudást mutatnak föl. Tehát ezekkel a kollégákkal öröm együtt dolgozni. Mindegyik nagyon elkötelezett, nagyon fölkészült. És amit a tudomány egyre inkább, sőt most már nagyon régen val, hogy ma már a magányos Don Quixote-k ideje lejárt. Nincs az, hogy én hadtörténész vagyok, és akkor hadtörténelem. Különböző tudományágak összekapaszkodnak, egymás módszereit, eszközeit használva jönnek az új eredmények. Na, mi pont ezt csináljuk.
1: Van esetleg most valami konkrét cél, amit keresnek, vagy ami felé kutatnak?
0: Én azt gondolom, hogy a zinyfegyverek kutatását nem lehet abba hagyni, vagy nem szabad abba hagyni, hiszen bármelyik napon bukkanhatunk újabb és újabb olyan fegyverre, tárgyra, ami az zinyek.

0: valahol itt kallódnak, kallódhatnak, tehát ezekben az országokban is kerülhetnek elő, sőt Bécsben is, de ahogy az előadásomban mondtam, ma ezeknek a tárgyaknak egy része az Egyesült Államokban, Philadelphiában van.
1: 460 évvel ezelőtt történtek ezek az események, most Szigetváron hogyan őrzik ezt az örökséget, hogyan emlékeznek idén erre?
0: Szigetvár egy fantasztikus város, el kell oda menni, levegője van, hangulata van, rendkívül elkötelezett városvezetés áll a dolgok mögött, és rendkívül elkötelezett várbaráti kör. Szigetváron minden évben van megemlékezés, nagyszabású megemlékezés, a várban pedig van egy olyan interaktív múzeum, ami párját ritkítja Európában. Én csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy amikor teheti, bármikor, nem kell, hogy megemlékezés legyen, menjen el Szigetvárra, menjen el a várba, egy persze csendesedjen el, menjen be a múzeumba, és akkor meg fog érezni valamit abból a levegőből, ami a mai napig is az lényegre mutat.

Zrínyi Miklós hősi halálának 460. évfordulójára professzor dr. Padányi József emlékezett. Az adás hangtechnikusa Bencik István volt. A műsort szerkesztette és vezette Botka.

2,5 perc elmúlt, 10:45 péntek délelőtt van, új időszaki tárlattal jelentkezik a Göcsei Múzeum, mégpedig ma 10 órától volt a megnyitó. Ezúttal sörtörténeti kiállítással kedveskednek a vendégeknek. Ez sör, a sernevelőtől a sörgyárig címmel, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közös kiállításában a magyar sörfőzés és sörfogyasztás évezredes történetét ismerhetik meg a látogatók a Göcsei Múzeum időszaki tárlatán. Megtudhatjuk, hogy kik és hogyan főztek sört Magyarországon, miért kőbánya lett a gyártás fellegvára, és arra is választ kapunk, hogy bor vagy sörivó nemzet a magyar. A Zalaegerszegi Sörfesztivállal egy időben a Göcsei Múzeum tárlatvezetéssel várja a látogatókat május 9-én szombaton 14 és 16 órakor, valamint vasárnap délután 3-kor is, úgyhogy meg lehet tekinteni a tárlatot, és amúgy a sörfesztiválra is ki lehet látogatni. De lehet rádiózni, addig is itt leszünk a folytatásban. Némi zene után 11 órakor híreket mondunk, 4:12 után pedig a helyzetkép következik majd Horváth Dávid szerkesztésében.

mit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A novomeszthelyi kerületi bíróságon ma reggelre tervezték Szamir Szilics tárgyalás előtti meghallgatását, de Péter Znidásics bíró elhalasztotta az ügyet. Szilicset azzal vádolják, hogy tavaly október 25-én egy 48 éves novomeszthelyi lakos halálát okozta. Média értesülések szerint Szilics állítólag egyességet akar kötni az ügyészséggel. Andrej Szaje, novomeszthelyi püspök, a szlovén püspöki konferencia elnöke levelet küldött 14. Leó pápának megválasztásának első évfordulóján, amelyben gratulált neki és megköszönte a katolikus egyház élén eddig végzett munkáját. A pápa ma Nápolyba és Pompejbe látogat. Az egyház legfőbb fejévé való kinevezésének első évfordulója alkalmából Pompejben, amelyet a Vezúv 79-es kitörése pusztított el, misét celebrál a Máriának szentelt templomban, Nápolyban pedig papokkal, szerzetesekkel és hívőkkel találkozik. A napsütéses tavaszi időjárás beköszöntével az utas biztosítások piaca is új lendületet vett Magyarországon. Emelkedett a keresések és a szerződéskötések száma is. A legnagyobb népszerűségnek Olaszország örvend a maga 17,8%-os részarányával, amit Ausztria és Spanyolország követ a sorban. A három dobogost követő országok részaránya már rendre 5% alatt maradt, és a 3%-ot is csupán három országnak, Egyiptomnak, Németországnak és Görögországnak sikerült meghaladnia. Érdemes még megemlíteni a nyáron listavezetőnek számító Horvátországot, amely egyelőre még csak az esetek 2,7%-ában volt úti cél. Teljesen elárasztottak a jó kívánságok, mondta a ma 100. születésnapját ünneplő Sir David Attenborough. A veterán környezetvédő legenda egy hangüzenetben mondott köszönetet, miután a világ minden tájáról üzenetek ezreit kapta. A természettudós bevallotta, eredetileg más tervei voltak az évfordulóra. Úgy gondoltam, inkább csendben ünnepelem a 100. születésnapomat, de úgy tűnik sokaknak más tervei voltak velem, mondta. A természettudós tiszteletére péntek este nagyszabású koncertet rendeznek a londoni Royal Albert Hallban. A születésnap alkalmából a tudományos világ is tiszteletét fejezte ki. A londoni Természettudományi Múzeum egy újonnan azonosított parazita darásfajt nevezett el róla. A chilei Patagónia tavaiban honos, a múzeum gyűjteményében őrzött példányt 4 évtizeddel a begyűjtése után azonosították. Sport. 1955 óta tilos volt az autó- és motorversenyzés Svájcban, de úgy néz ki, ennek most vége. A napokban úgy döntött a szövetségi tanács, hogy teljesen elengedik a versenyrendezésre vonatkozó tiltást. A svájci autóverseny tilalmat egyébként az 1955-ös Le Mans-i 24 óráson történt tragikus baleset hatására hozták meg. Ebben a Mercedes versenyzője Pierre Lévis nagy sebességkülönbséggel egy lassabb autóba csapódott, aminek következtében a jármű kigyulladt és darabokra szakadva az egyik lelátóba csapódott. A baleset során 83-an vesztették életüket és 180 fő sérült meg. A sajtóhírek kapcsán döntött úgy az akkori svájci kormány, hogy az országban többet nincs helye egy ennyire veszélyes tevékenységnek.
2: Időjárás.
1: Jobbára napos idő várható délután is. Az átmenetileg megnövekvő felhőzetből legfeljebb a hegyvidékeken alakulhatnak ki záporok. Az időnként megélénkülő keleti szélben 19-24 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
2: E MMR. A zene összeköt.
3: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
4: Bizonyos földrajzi okok miatt jött létre ez a szélsőség, például az éghajlat miatt, a sivatagok miatt, hegyvidék miatt, vagy sarkvidéki tájak miatt. Korlátozott emberi betelepedésről beszélhetünk itt, ez egyértelmű. Hát ugye nézzük ezt a lajstromot, hogy a 10 legritkábban lakott ország népsűrűsége alig a 3-ot közelíti meg, szóval 3 ember átlagosan egy négyzetkilométerre. Hát itt a Mongólia a győztes, aztán 2 fő jut egy négyzetkilométerre.
5: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok Kósa Ferenccel pénteken 16 óra után. Ismétlés vasárnap 21 órakor.
3: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Nemrég új életre kelt a Dobronaki Szőlő- és Bortermelők Egyesülete által gondozott ampelográfiai kert, hiszen az egyesület tagjai külső segítséggel újraültették a szőlőskertet, amelyben ezentúl elsősorban a betegségeknek ellenálló szőlőfajták kaptak helyet. Előtte azonban kénytelenek leszünk foglalkozni az időjárási viszonyokkal, hiszen a korai aszályos időjárási körülmények semmi jóval sem kecsegtetnek az idei termelési évet illetően. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk! Mindezek előtt pedig még egy hírrel szolgálunk. A Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség márciusban meghirdetett és április 17-én lejárt pályázatára a Magyar Nemzeti Közösség Gazdasági Alapjának serkentési programja keretében 42-en pályáztak. A pályázaton azok a gazdasági, jogi vagy természetes személyek indulhattak, akik a Moravidéken a Magyar Nemzeti Közösség által lakott területen végzik gazdasági tevékenységüket, és a támogatott beruházásaikat is itt valósítják meg. 34 pályázat érkezett Lendva községből, 6 Dobronak községből, egy-egy pályázat pedig Hodos és Sálóci községekből származik. A pályázatok elbírálására várhatóan június végéig fog sor kerülni. A nyertes pályázóknak aztán a beruházásokat szeptember végéig kell megvalósítaniuk, a kifizetési kérelmeket pedig október 20-áig kell benyújtani. Magyarországon áprilisban az átlagos 40 mm helyett idén mindössze 4 mm csapadék hullott országos átlagban, ami miatt az idei április az egyik legszárazabbak közé sorolható a mérések kezdete óta. A helyzet pedig hasonlóan kritikus a Muravidéken is, ahol jelenleg sárga riasztás van érvényben a szárazság miatt. A csapadék hiánya pedig minden bizonnyal befolyásolja majd a gazdák idei termelési évét is. Most Jan Ferencsák, a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet égisze alatt működő szaktanácsadó szolgálat vezetője a jelenlegi helyzetről így szólt rádiónknak.
1: Mesec marc in aprilu smo letos praktično imeli samo polovično količino padavin, tako da se soočamo s pomladansko sušo.
2: Idén márciusban és áprilisban a szokásos csapadék mennyiségnek gyakorlatilag csak a fele hullott le. Ezért komoly tavaszi aszállyal nézünk szembe. Ez jelentősen befolyásolja a mezőgazdasági termelést. A helyzetet tovább rontják a gyakori szelek és a magasabb hőmérsékletek, amelyek gyorsítják a talaj kiszáradását. A kisebb esők, például a 2-3 mm-es csapadék szinte azonnal elpárolognak, ezért érdemben nem javítják a talaj nedvesség tartalmát. A szárazság következményei már most jól láthatók a szántóföldeken és a réteken is. A gabonák alacsonyabbak, ritkábbak és gyengébben fejlettek. A műtrágyák hatása is csökken, mert a növények a vízhiány miatt nem tudják megfelelően felvenni a tápanyagokat. A növények stressz alatt vannak, lassabban fejlődnek, és kevésbé tudják hasznosítani a rendelkezésre álló tápanyagokat. A vetések előkészítése is nehézségekbe ütközött, mert a talaj rendkívül száraz. Emiatt a gazdáknak a szokásosnál jóval több üzemanyagot kellett felhasználniuk a megfelelő talajmunka elvégzéséhez. A gyomírtás is problémás. A talajherbicidek ilyen száraz körülmények között nem működnek hatékonyan, ezért a gyomok erős konkurenciát jelentenek a kultúrnövények számára a vízért és a tápanyagokért. Több növénynél a kelés is gondot okoz, különösen a szójánál és az olajtöknél. Több helyről kapunk olyan információkat, hogy a talaj felső rétege annyira kiszáradt, hogy a növények ki sem tudnak kelni. Így ezeknél a kultúrnövényeknél a jövőben is gondra számíthatunk.
1: Szója, olne, bucse. Imamo kar zabeleženo že kar nekaj težav, da ni se pravi zaradi isušenosti te zgornje plasti praktično rastline niso vznikle, tako da tudi v nadaljevanju pri teh kulturah dodatno pričakujemo težave.
0: A réteken az első kaszálás eredményei már mutatják a károkat. A hozamok körülbelül a felére csökkentek. A szakember elmondása szerint ez komoly kockázatot jelent az állattenyésztés és a takarmányellátás szempontjából is. és mennyire befolyásolhatja majd a teljes termelési évet ez a korán jövő szárasság?
1: Zajszera zelo je odvisno, kako dolgo bo trajalo to sušno obdobje. Čim prej bi prišle neke padavine, manjša bi bila škoda, ampak žal tudi v nekem naslednjem obdobju.
2: A további károk mértéke attól függ, meddig tart ez a száraz időszak. Minél hamarabb érkezik jelentősebb csapadék, annál kisebb lesz a veszteség. Az előrejelzések szerint azonban a következő 7-10 napban sem várható számottevő eső a Muravidék térségében, így a helyzet várhatóan tovább romlik. Mindez a gazdaságokat egyre nehezebb helyzetbe hozza. Az emelkedő termelési költségek, a magas üzemanyagárak és a csökkenő terméshozamok együtt komoly bizonytalanságot okoznak. Nem csak a gazdák, hanem Szlovénia élelmiszer önellátása szempontjából is.
1: Tako za kmetije, kakor tudi potem tudi v nadaljevanju z vidika samooskrbe Slovenije.
0: A leghatékonyabb megoldás az öntözés lenne, de jelenleg nagyon kevés az öntöző rendszer, ezért ezzel még nem lehet jelentősen enyhíteni a szárazság hatásait. Hosszabb távon azonban Ferencsák szerint alkalmazkodni kell a változó éghajlathoz. Szerinte a jövőben módosítani kellene egyes mezőgazdasági gyakorlatokat és támogatási rendszereket is. Például olyan növények előnyben részesítésével, amelyek tavasszal kevesebb vizet igényelnek és kevesebb talajmunkát tesznek szükségessé. Hiszen minden jel arra mutat, hogy beléptünk a szárazságok korába. ...1999 íródott, amikor a dobronaki ampelográfiai kertben elültették az első szőlőtőkéket. Az évek során történt változások miatt viszont a Dobronaki Szőlő és Bortermelő Egyesület tagjai kénytelenek voltak meghozni azt az egyetlen szőlőtermelő számára sem egyszerű döntést, hogy kivágják a szőlős kert jelentős részét. Erről a döntésről rádiónknak az egyesület elnöke, Lajter István szólt bővebben.
3: Hát a szőlőt ki kellett vágnunk, ami 99-ben volt ültetve, mert most már annyira magas volt a sárgaság, az aranyszínű sárgaságnak a támadása, hogy kénytelenek voltunk rá, hogyha egy normális szőlőt szeretnénk, ugye. És akkor ezelőtt három évve jött ez az elgondolás, hogy hát muszáj egyszerűen kiforgatni a szőlőt, ugye új telepít is készíteni. Ugyanakkor arról határoztunk, hogyha most már rá vagyunk kényszerülve, akkor ezeket az úgynevezett rezisztens fajtákat ültetnénk. Na és a mai nap ugye erre rákerült a sor, el van készítve a föld, munkások itt rákerült a sor, el van készítve a föld, munkások itt vannak, ugye nagy erőben vagyunk, gyönyörű.

0: szőlőültetésnél sem hiányzott, hiszen a szakember javaslataival segített a most ültetett fajták kiválasztásánál is. Az akkori, illetve a mostani ültetésről így szólt.
1: Hát először is dicséretes, hogy kezdetben ez a belgráfi éket létrejött. Az még inkább az, hogy folytatódik. Visszagondolva az eredeti amperográfiai kertre, egy részét a fajtáknak én biztosítottam, amiből nem volt oltvány, oda pedig alany, gyökeres alanyt adtam, és az későbbet átoltva, amit át is oltottam saját kezüleg itt ezen a részen. Úgyhogy így nagyon közel állt hozzám az előző amperográfiai gyűjtemény, és ugyanígy közel áll hozzám ez is, hiszen a fajták nagy részének kiválasztásánál, rezisztens fajták kiválasztásánál részt vettem, részben a tapasztalatok alapján, részben az új fajtákat illetően, és bízok abban, hogy ez egy olyan búcsújáró helye lesz a termelőknek, akik a későbbiek során ne talántán szőlőt akarnak telepíteni, itt ki tudják választani azokat a fajtákat, amit érdemes telepíteni, és amit szükséges a növényvédelmi költségek csökkentéshez a környezetvédelem miatt.
0: A nagy tapasztalattal rendelkező kertészmérnök pedig azt is megosztotta velünk, hogy milyen feltételrendszer alapján választotta ki a most telepítésre került fajtákat.
1: A nemesítők ontják a fajtákat, és ugye érvényes a szabály, hogy mindenkinek a saját gyereke a legkedvesebb, ezért ugye a nemesítő mond valamit a fajtáról. Azt én, aki 20 évet dolgoztam a fajta minősítésben, merem állítani, hogy nem minden hihető. A gyakorlat bizonyítja azt, hogy értékes egy fajta vagy nem, mert hogy ellenálló, ez alap, de a növekedése, a borának minősége, a termés mennyisége, az érés ideje, ezek mind olyan szempontok, ami a gyakorlat számára elengedhetetlen, és nekem ebbe van, ha szabad azt mondanom, részem, aki több mint 800 fajta szőlőt telepítettem a saját területre, és komoly tapasztalatokkal rendelkezek afelől, hogy melyik mit tud, mert nem fejeződött be a vizsgálat a szőlőnél, hanem mikrovinifikációba a borának a vizsgálata is, és kóstoltatása lehetőleg minél többen, mert élvezeti cikk a bor, kinek az édes, kinek a savas, kinek az illatos, kinek a kevésbé illatos. Úgyhogy bőválasztási lehetőség.
0: A szakember szerint a jövőre nézve fontos, hogy a szőlőtőkét sújtó különböző betegségek korában olyan perspektívikus fajták kerüljenek elültetésre, amelyek által fontos tapasztalatok szerezhetők a szőlőskertek megőrzése érdekében. Lajter István, a Szőlő- és Bortermelő Egyesület elnöke pedig az új amperográfiai kert kialakítását vázolta.
2: Az volt a határozatunk, hogy legyen csemege szőlők is, egy sor ebből lesz. Persze itt is gondolkodom, hogy minek annyi fajta, de hát mondtuk, hogy az iskolások ugye közreműködnek a szüretnél is, hát akkor már szüret előtt is adhassunk nekik valamit ezekből a finom szőlőkből. Meg aztán azt mondom, az öreg otthon is, ugye az idősebbek otthona is, itt van Dobronakon, oda is bizonyára, hogy fog verül lejutni arra a célra, és aztán akkor vörös szőlőből lesz egy sor ültetve, vörös fajtákból 5-5 tőke, azt mondom, úgyhogy ott van már mindjárt 10 fajta ebből, 10 fajta abból, akkor az illatos fehér szőlők lesznek, amelyeket bort persze lehet belőle bort is készíteni, illatosak, azokból még mindig 5-5, és egy tartalék minden 5 tőkére lesz. A többi pedig úgy szintén rezisztens fajták lesznek, azokból pedig 10-10-10-10, ugye 10, és még akkor a pótlásnak, hogyha valami nem így lesz belőle jó, akkor ugye azt ki lehet venni, és ősszel akár át lehet arra a helyre ültetni, ahova költ. Ezek mind meg lesznek jelölve, el van osztva, és akkor egy sor.

0: pedig a hagyományos, most már úgy mondjuk ezekből az Európa fajta szőlőkből ültetünk, hogy hát legyen egy jó dobronaki fröccsnek is kerüljön, ugye, aminek a fő alapja az olasz Riesling, meg a Furmin, szóval a Sipon. Na és ez mellett akkor lesz még hozzá Sauvignonból egy keviske, úgyhogy többféle fajta lesz. A szőlő ültetvényeket a nagy részét Magyarországról szereztük be, egy része pedig innét Szlovéniából, amelyik fajták itten jóvá vannak hagyva, azok a rezisztens fajta szőlők innét vannak tőlünk, úgyhogy így lesz kombinálva. Körülbelül 400 tőke lesz, valamennyi meg fog hiányozni valamelyik fajták, azért mert valami kis rövid zárlat jött itt a mi oldalankrúbe, úgy néz ki. Már konkrét gondolom, mint a szlovéniai szőlőtőkikről van szó, úgyhogy egyes fajták meghiányoztak. Ezeket majd akkor össze lesznek ezek elültetve.
1: Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm Bencik Stefán hangtechnikus kollégám segítségét, a mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve megtalálják rádiónk honlapján is. További jó rádiózást kívánok! A viszonthallásra!
2: Helyzetkép.

tudom, nehéz velem, nem kell, hogy sorolt. Tudom, mindig én voltam, aki okolt. A hibáimból én is tanultam, legalább egyszer sem hazudtam. Megadok mindent, mindent mit tudok, de hidd el, hogy én senki után nem futok. Megértettem azt is, hogy ez nem kell, de ne várd tőlem, hogy

Bálint Ádám felvétele szólt az imént, és alig 10 perc múlva délben már a Krónika veszi kezdetét itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Lassan tehát átcsorgunk a péntek délutánba, maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen a szokásos péntek délutáni összeállítások jelentkezni fognak. Lesz tehát Krónika délben is este 6-kor, lesz sportösszeállítás, terepjáró, Csodálatos világunk és operettek világa is, úgyhogy egészen este 7 óráig a szokásos összeállításokkal várja önöket. Tehát majd a péntek délutáni csapat, a délelőtti pedig búcsúzik. Köszönjük szépen a figyelmet, Oleti Zsuzsanna szerkesztette a híreket, Horváth Robi válogatta a zenét, Györkös Gorán volt a hangtechnikus és Donner Tíme a műsorvezető. A mikrofon mögé pedig érkezik ismét fiatalos lendületével Göncz Tamara, vele és az MMR-rel kellemes péntek délutánt kívánok!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Györkös Gorán hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: A parlamenti képviselőcsoportok vezetői megegyeztek a munkabizottsági helyek elosztásáról.
1: A Szegedi Egyetem jogi karának dékánya lesz az igazságügyi miniszter Magyar Péter kormányában.
2: Szerbia elégedetlen a MOL csoport legutóbbi ajánlatával.
1: Negatív lett a KLM Holland légitársaság légiutas kísérőjének hantavírus tesztje.
2: Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre.
1: Ma ünnepli 100. születésnapját David Attenborough, minden idők legismertebb és talán legkedveltebb természetfilmese. A rövid bevezető után szlovéniai hírekkel indítjuk krónikánkat, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: A parlamenti frakciók vezetői csütörtökön megegyeztek a munkabizottsági helyek elosztásáról.
1: Az erről szóló javaslat szerint, amelyet az országgyűlés elnökének pénteki kollégiuma fog megvizsgálni, ebben a ciklusban 23 munkabizottság fog működni. A felügyelő bizottságban pedig a többséget a Gibányi Szoboda, az SZD és a Levica szerezné meg.
0: Az Európa Tanács korrupció elleni csoportja a GRECO megállapította, hogy Szlovénia a kormány végrehajtó hatalmi ágában és a bűnüldöző szervek legfelsőbb szintjein a korrupció megelőzésére vonatkozó 15 ajánlásból 12-t kielégítően, további 3-at pedig csak részben hajtott végre.
1: A testület jelentése szerint, amely Szlovénia értékelésének 5. körét zárta le most, a 3 csak részben kielégítően végrehajtott ajánlás a pénzügyi átláthatósághoz és felügyelethez kapcsolódik. Ennek kapcsán a GRECO csoport azt javasolja, hogy a köztisztviselők időben nyilatkozzanak vagyonukról, és hogy a korrupció megelőzéséért felelős bizottság ellenőrizze nyilatkozataik tartalmát.
0: Ma reggelre tervezték Szamir Silgyics tárgyalás előtti meghallgatását a Novomeszkói kerületi bíróságon, de Péter Znidásics bíró elhalasztotta az ügyet.
1: Silgyicset azzal vádolják, hogy tavaly október 25-én egy 48 éves novomeszkói lakos halálát okozta. Médiaértesülések szerint Silgyics egyességet akar kötni az ügyészséggel. A szlovén büntetőeljárási jogban az ügyészséggel kötött egyesség, más néven a bűnösség beismeréséről szóló egyesség, gyakran említve, mint vádalkó, egy olyan eljárásjogi intézmény, amelyben a terhelt és az egyesség megállapodást köt a büntetőügy lezárására. A terhelt beismeri a bűncselekmény elkövetését, cserébe az ügyészség enyhébb büntetést indítványozhat, vagy a büntetés mértékét korlátozhatják.
0: Andrej Saje, novomeszkói püspök, a szlovén püspöki konferencia elnöke, levelet küldött 14. Leó pápának megválasztásának első évfordulóján, amelyben gratulált neki és megköszönte a katolikus egyház élén eddig végzett munkáját.
1: A pápa ma Nápolyban és Pompeiben látogat, az egyház legfőbb fejévé való kinevezésének első évfordulója alkalmából. Pompeiben, amelyet a Vezúv 79-es kitörése pusztított el, misét celebrál a Máriának szentelt templomban, Nápolyban pedig papokkal, szerzetesekkel és hívőkkel találkozik.
0: A trieszti magyar kikötőről is tárgyalt Magyar Péter Giorgia Melonival Rómában.
1: A leendő magyar miniszterelnök és az olasz kormányfő csütörtökön délelőtt találkoztak Rómában. Magyar Péter szerint számos kérdésben hasonlóan gondolkoznak, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről.
0: A Szegedi Egyetemi Jogi Karának dékánja Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter Melitei Barna Márton helyett.
1: Miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása, a törvényalkotás átláthatóságának és annak a biztosítása, hogy a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg. Az igazságügyi miniszteri poszttól előző nap lépett vissza Magyar Péter korábbi egyetemi évfolyamtársa, sógora, a Tiszapárt ügyvédje, Mellétei Barna Márton, aki parlamenti képviselőként folytatja a pályafutását.
0: Szerbia elégedetlen a MOL csoport legutóbbi ajánlatával, amelyet a szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ jövőjéről folyó tárgyalásokon fogalmazott meg. Ugyanakkor továbbra is elkötelezett a kompromisszumos megoldás mellett, közölte a szerb energiaügyi miniszter csütörtökön.
1: A MOL képviselőivel folytatott több órás egyeztetés után Dubravka Djedovic Handanovic úgy nyilatkozott, a szerb fél számára elfogadhatatlanok azok a javaslatok, amelyek a pancsovai finomító jövőbeli működését, nyersolajfeldolgozási kapacitását és a szerb piac ellátás biztonságát érintik. A miniszter jelezte, hogy Belgrád új ajánlatot vár a MOL-tól a lehető legrövidebb időn belül. Alekszandar Vučić, szerb elnök is reagált a NISZ megvásárlásával kapcsolatos legújabb hírekre, amelyek szerint egy tavaly alapított szerbiai vállalat 2 milliárd eurót, azaz a MOL ajánlatának a dupláját kínálja a Gazprom Nyefnek, a NISZ részvényeinek 56,15%-áért. A szerb elnök közölte, Belgrád nem engedi meg, hogy egy nemrég alapított szerbiai vállalat megvásárolja a NISZ részvényeinek többségét, mivel nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel.
0: A Croatia Airlines horvát légitársaság a következő negyed évben mintegy 900 járatot töröl a kerozin árának emelkedése miatt, írta a Poslovni Dnevnik című gazdasági napilap.
1: A többségében állami tulajdonban lévő horvát társaság válságkezelést vezetett be és optimalizálja működését. módosítja járat hálózatát, csökkenti kapacitásait és növeli hatékonyságát. A Croatia Airlines szerint a turisztikai szezon egyelőre nincs veszélyben. Az év első 4 hónapjában 23%-kal nőtt az utasok száma, ami csaknem 100 000-rel több utast jelent az előző év azonos időszakához képest.
0: Az április közepén tartott parlamenti választások győztesét Ruman Radevet nevezték ki csütörtökön Bulgária új miniszterelnökévé. Az országban 5 év alatt 8 választást tartottak, Radev pártja viszont abszolút többséget tudott szerezni, ami lehetőséget teremt a politikai válság lezárására.
1: A 62 éves politikus csütörtökön bemutatta új kabinettjét is. Radev egy sor kihívást örökölt, többek között a 2026-os költségvetés elkészítését, a növekvő infláció kezelését és a megbénult igazságszolgáltatási rendszer reformját. Emellett egy sor további reformot kell végrehajtania, különösen a korrupció ellen, hogy fel tudjon szabadítani közel 400 millió eurónyi uniós forrást. Radevet és kabinettjének tagjait pénteken hagyja jóvá a parlament.
0: Negatív lett a KLM Holland légitársaság légiutas kísérőinek hantavírus tesztje, akit a fertőzés enyhe tüneteinek gyanújával ápolnak az amszterdami UMC kórházában. Egy Nijmegenben és egy Leidenben ápolt betegnél azonban kimutatták a fertőzést pénteken. Ezzel a megerősített fertőzések száma 6-ra nőtt, és további 3 ember esetében áll még fenn a fertőzés kockázata.
1: Az egészségügyi világszervezet, azaz a WHO csütörtökön közölte a Hondius Luxus óceánjáról hajó fedélzetén azonosított fertőzés ellenére nem tartja jelentősnek közegészségügyi kockázatot. A hajón tartózkodó utasok és személyzet tagjai közül senki sem mutat tüneteket, közölték. Az óceánjáró úton van Spanyolországban, ahová várhatóan szombaton érkezik. Közben a hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal, hogy megakadályozzák a betegség további terjedését.
0: Az amerikai elnök a közösségi médiában jelentette be, hogy az Európai Uniónak július 4-éig kell jóváhagynia a tavalyi kereskedelmi megállapodást. Ellenkező esetben az EU-ból érkező árukra azonnal sokkal magasabb vámok jönnek, ami különösen az autóipart érinteni érzékenyen.
1: A bejelentés azután érkezett, hogy Trump saját szavai szerint remek beszélgetést folytatott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, írja az AP. Trump posztjaiból nem derült ki, hogy a magasabb szám vámok minden uniós árura vagy csak az autókra vonatkoznának-e.
0: Volodymyr Zelenszkij kemény figyelmeztetést fogalmazott meg azoknak az országoknak a vezetői felé, amelyek szoros kapcsolatot ápolnak Oroszországgal.
1: Az ukrán elnök azt üzente, nem tartják biztonságosnak, hogy külföldi delegációk vagy politikusok a május 9-i ünnepségek idején Moszkvába tartózkodjanak. Az orosz védelmi tárca hétfőn bejelentve a május 8-ra és 9-ére kihirdetendő tűzszünetet arra figyelmeztetett, hogy Moszkva tömeges válaszrakéta csapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket.
0: Az ukrán erők közben újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre, az oroszországi Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól, közölte az ukrán drónerők parancsnoka a Facebookon.
1: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette a csapás tényét, kiemelve, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások olyan távoli oroszországi célpontokra irányulnak, amelyek kapcsolatban állnak Oroszország hadiiparával.
0: És még egy másik háborúról. Az Egyesült Államok és Irán csütörtökön késő este tűzpárbajt vívott, ami közel egy hónapja érvényben lévő tűzszünet eddigi legkomolyabb próbája volt.
1: A közel-keleti helyzettel kapcsolatos bizonytalanság lehűtötte a hormúzi szoros gyors megnyitásával kapcsolatos várakozásokat. Ennek következtében a kőolajára pénteken reggel újra emelkedni kezdett. Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónként jára 101,25 dolláron állt, 1,19% emelkedéssel. A jegyzés volt ennél magasabb is, éjszaka az ár csak nem 104 dollárig kúszott föl.
0: És ez már záróhírünk. 2026. május 8-án, azaz ma ünnepli 100. születésnapját David Attenborough, minden idők legismertebb és talán legkedveltebb természetfilmese. 1979-ben jelent meg a 13 részes Élet a Földön című természetfilmje, amely nem csak Attenborough életművének lett az alapköve, de a komplett természetfilmgyártást is hosszú évtizedekre meghatározta.
1: A munka rengeteg utazással járt Attenborough-nak, csak a madár madarak élete miatt több mint 400 ezer kilométert kellett megtennie. Ez nagyobb távolság, mintha az egyenlítő mentén 10-szer megkerülte volna a földet. A világszerte népszerű Attenborough-t hazájában különösen nagy becsben tartják. 1985-ben lovaggá ütötték, egy 2002-es országos felmérés alapján pedig bekerült a 100 legnagyobb brit közé. Összeszámolni is nehéz, hány kitüntetést és elismerést kapott hosszú élete során. Összesen legalább 32 egyetemi tiszteletbeli fokozattal rendelkezik, ami brit rekord. Több intézmény is díszdoktorává avatta a Leicestertől a Cambridge-in át az Oxfordi Egyetemig. Világszerte több tudományos társaság is a tagjai közé választotta, több mint 50 fajt és nemzetiséget neveztek el a tiszteletére. Filmesként több mint 30 elismerést vihetett haza, köztük 3 Emmyt és 5 BAFTA díjat. Ő a történelem egyetlen filmese, aki fekete-fehér színes HD, 3D és 4K filmmel is nyert BAFTA-t.
2: Sport.
0: A szlovén jégkorong válogatott csütörtökön barátságos mérkőzésen 3-2-re legyőzte a magyar nemzeti csapatot Bleden. A szlovén hokisok szombaton Klagenfurtban játsszák utolsó felkészülési mérkőzésüket Ausztria ellen, majd Edo Terglav edző csapata jövő kedden Svájcba utazik. A világbajnokságon a nyitó mérkőzés Csehország ellen vár rájuk május 16-án. Jubianát futók és túrázók veszik birtokukba május 9-ig a 68. Potobzsici elnevezésű hagyományos eseményen, amelyet a főváros felszabadulásának 81. évfordulója alkalmából rendeznek meg. Szlovénia egyik legnagyobb sport és szabadidős rendezvénye minden évben több tízezer résztvevőt vonz. A fő esemény szombaton lesz, amikor a hagyományos túrát egy hármas futóverseny is kíséri. A Nesebárból Burgasba tartó bulgáriai szakasz ma kezdetét veszi a 109. Giro d'Italia olaszországi kerékpárkörverseny, amelyen 2000 óta először nem áll rajthoz szlovén versenyző. Az idei Giro május 8-ától 10-ig összesen 3 napot tölt Bulgáriában. A második szakasz Burgasból Veliko Tarnovóba, a harmadik pedig Plovdivból Szófiába vezet, mielőtt a mezőny áttelepül Olaszországba. Az összetett verseny első számú esélyese a dán Jonas Vingegaard, aki akár növelheti is győzelmeinek sorozatát a 3 hetes megmérettetésen. Ír labdarúgók, hírességek, zenészek, színészek nyílt levélben fordultak az FIA-hoz azzal, hogy a válogatott ne játszon Izraellel a labdarúgó nemzetek ligájában. A két csapat október 4-én Dublinban találkozna, míg a szeptember 27-i meccset, amelyen Izrael a pályaválasztó, várhatóan semleges helyszínen rendeznék. Az ügyben megszólalt Michael Martin miniszterelnök is. Szerinte az Izrael elleni két mérkőzést meg kell rendezni, ugyanakkor hangoztatta, határozottan ellenzik azt a politikát, amelyet az izraeli kormány Gázában folytat. Az ír szurkolók szervezetének közvélemény kutatása szerint a válaszadók 76%-a ellenzi, hogy a válogatott pályára lépjen Izrael ellen. Roberto López, a Shamrock Rovers kapitánya kiemelte, nem lehet figyelmen kívül hagyni a palesztin humanitárius katasztrófát, és azt, hogy Gázában emberek veszítik el az életüket, ennek véget kell vetni minden sporteseménynél, ez fontosabb.
1: Időjárás. Jobbára napos idő várható délután is. Az átmenetileg megnövekvő felhőzetből legfeljebb a hegyvidékeken alakulhatnak ki záporok. Az időnként megélénkülő keleti szélben 19 és 24 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Kedves hallgatóink, a hét utolsó munkanapjának délelőttjén egyebek között ezekről a hírekről jelentettek a médiák. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot, kellemes hétvégét!

Komár László Dalával már meg is kezdtük a délutánt, 19, hát lassan már 20 perccel vagyunk délután teljesen pontosan. Május 8-a van, péntek, végre eljött a péntek is, és nyakunkon a hétvége, úgyhogy ennek csak örülünk, és ez alkalomból ajánlunk majd rengeteg programot is, ugyanis a hétvégén, meg a jövő hét folyamán is szerveznek programokat itt a környéken, amire mindenképpen érdemes lesz ellátogatni. De természetesen, mivel péntek van, ezért lesz ma aréna, friss ismétlés, terepjáró, csodálatos világunk, na meg az operettek világa is, mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is MMR-t hallgatni, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk. Egyébként a műsorokon kívül rengeteg jó zene is várja majd önöket, ugyanis a zenei szerkesztő Horváth Robi, antenikus Király Tomislav, a hírszerkesztő Farics Doris, műsorvezető pedig Könc Tamara. Mi csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk, természetesen, hogyha tehetik, most érkezik Kullai Tímea, vagyis már a dala szól a háttérben, teljesen pontosan a Szíved suttog című dal. És odakint is gyönyörű szép napos időnk van egyenlőre, annak ellenére, hogy igaz, már szükség lenne némi esőre. Minden esetre a naptól csak jó hangulatunk van, időjárásról pontosabban egykor szólunk, addig is zenélünk tovább.

0: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Bizonyos földrajzi okok miatt jött létre ez a szélsőség, például a éghajlat miatt, a sivatagok miatt, hegyvidék miatt, vagy sarkvidéki tájak miatt korlátozott emberi betelepedésről beszélhetünk itt, ez egyértelmű. Hát ugye nézzük ezt a lajstromot, hogy a 10 legritkábban lakott ország népsűrűsége alig a 3-ot közelíti meg, szóval 3 ember átlagosan egy négyzetkilométerre. Hát itt a Mongólia a győztes, aztán 2 fő jut egy négyzetkilométerre.
2: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok Kósa Ferenccel pénteken 16 óra után. Ismétlés vasárnap 21 órakor.
0: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.

0: és a világ, ami azt körülvesz.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Gyerekszarok!
4: Mit kellett még csinálni?
1: Hát a csőt be kellett csavarni.
4: Volt tűz, amit el kellett oltani?
1: Csak úgy fából megcsinálták, meg akkor úgy csak mi csináltuk.
4: Képzeletben, ugye, vagy csak úgy felállították, hogy akár itt lehetne a tűz. Nem volt igazi tűz?
1: Nem. A tűzoltuk, míg a nagy baj van, akkor elolcsák a tüzet.
5: Én voltam a speedvelen, és a motorok gyorsan mentek, és bent volt még Kevin is. Kevin is ment.
4: Te is voltál?
5: Nem én versenyeztem, egy nagyobb Kevin, és ő vesztett.
2: Amitől szünet van, mindig megyünk a Budapestre az én mamámhoz, meg a papámhoz.
4: Mit tudsz ott csinálni, Anna?
2: Ott játszani az én papámmal, meg a mamámmal. Babászom, meg focizott.
4: A lendvai óvodásokkal folytatjuk körutunkat. Újabb élményekkel szombaton reggel 8:30-tól várunk benneteket. Számítunk figyelmetekre.

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Kezdjük talán a gazdag múltú berkeféle malommal. A Vas vármegyei alispáni hivatal 1889. január 28-án kiadott levele alapján tudjuk, hogy Berke János, tótkeresztúri lakos és evangélikus lelkész birtokolta a Domonkosfa határában lévő egyik malom működési jogát, valamint az azzal összefüggő vízhasználati jogot a Kiskerkán.
2: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval szombaton 14 óra után. Ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
3: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.

0: időjárás. Május 8-a van, péntek, 13 óra hajszál pontosan, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, önök pedig a friss információkat hallhatják, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután továbbra is viszonylag napos idő várható, napközben változóan felhős lesz az ég, a hegyvidékeken zápor is előfordulhat. Helyenként keleti szél fúj majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Éjszaka derült lesz az ég, helyenként köd is kialakulhat. Aztán holnap többnyire derült és meleg időnk lesz. Délután és este zápor vagy zivatar várható, különösen az ország északi részén. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 5 és 11 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 25 fok között alakul. Vasárnap reggel még meglehetősen derült lesz az ég, napközben fokozatosan megnő és vastagszik a felhőzet, és délnyugati szél fúj majd. Hétfőn pedig nyugaton túlnyomóan felhős lesz az égbolt, helyenként csapadék sem kizárt, ami főként záporok, zivatarok formájában érkezik. Egyes zivatarok az ország keleti részén is előfordulhatnak, ahol továbbra is részben derült lesz az idő, és délnyugati szél pedig meg fog erősödni. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ami még Szlovéniát illeti. Itt nálunk Lendván 20 fokot mérnek jelenleg, közeli Muraszombat 18 fokos, Maribor és Novo Mesto szintén 18 fokosak, Koper 22, Celje 20, Ljubljana 19, Kredalicán pedig 1 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk még Magyarországot is. Ma a kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Estére délfelől fátyol felhőzet húzódik az ország fölé, ami az ország déli harmadában lesz a legvastagabb. Csapadék nem várható. A többnyire mérsékelt északi szél néhol időnként megélénkül. Aztán holnap délelőtt a keleti országrész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami észak-kelet felé elhagyja Magyarországot. Vasárnap sok napsütésre számíthatnak gomoly felhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. Hétfőn pedig fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, főként a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra is készülhetnek. És akkor lássuk még a jelenlegi hőmérsékleteket Magyarországon is. Lenti jelenleg 21 fokos, Zalaegerszeg és Nagykanizsa szintén 21 fokosak, Szentgotthárd 20, Szombathely csak ugyan 20, Budapesten pedig 22 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Az orvos meteorológusok szerint ma sem kell fronthatással számolni az arra érzékenyeknek. Az UV-sugárzás ugyanakkor 11 és 15 óra között többfelé elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. De meg az is fontos, hogy erősítsék immunrendszerüket, és hogy figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. Egy tárgy akadályozza a forgalmat a Steyr autópályán Sentil és Pésznice között Maribor felé. Ezen kívül pedig a távolabbra utazók sok helyen találkozhatnak forgalmi dugókkal, teljesen pontosan a Steyr autópályán Zadorova és Sneberje között Maribor felé, Drámlja és Pletovárje között szintén Maribor felé, Szlovenske Konyice és Golorebro között Ljubljana felé. Aztán a tengermelléki autópályán is hasonló a helyzet, ott Studenec és Posztojna között Ljubljana felé torlódik a forgalom. A Dolenszkói autópályán Ivancsnagorica előtt Novo Mesto felé, valamint az utakon Zsálec és Levec között Celje felé, valamint Celje és Láskopri Polulach között mindkét irányban is torlódik a forgalom. Ezen kívül több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni. A rendőrök pedig ma Muraszombat körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, így is találkozhatnak radarral bárhol, úgyhogy ha autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezze meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

A Bagosi Brothers Company dala után mi még zenélünk egy picit, de a folytatásban érkezik Önökhöz az aréna is, úgyhogy ha érdeklik Önöket a legfrissebb sporthírek, akkor mindenképpen tartsanak velünk negyedkor.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Küzdelmes mérkőzéseket játszanak a hétvégén a szlovén első és másodosztályban, hiszen kemény harc folyik az európai porondért, illetve a második ligásoknál a feljutásért. A Nafta a Beltinci ellen küzd az újabb három pontért. Bozsik József, a lendvai csapat vezetőedzője beszél.
2: Beltinci jó focit játszik, két jó csapatról beszélünk. Ugye ők is veretlenek most a szezon második felében. Nyilván náluk is hozzátartozik, hogy ők már ugye nyomás nélkül játszanak, hiszen már nagyon se előre, se hátra nem tudnak mozogni a tabellán, úgyhogy egy jó mérkőzésre számítok. Ugyanazzal a hozzáállással, ugyanazzal a mentalitással készülünk, mint eddig. Én azt gondolom, hogy ez a meccs is ugyanannyira fontos, mint az első fordulóban, amikor itthon fogadtuk a Szlovány Ljubljanát, és nyertünk 2-0-ra. Anélkül, a győzelem nélkül nem tartanánk itt, és ez a mérkőzés ugyanolyan fontos lesz, mint az első. Úgyhogy ebből a szempontból így készünk. Nyilván az a pikantériája a dolognak, hogy ez egy regionális rangadó. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy az idegenbeli mérkőzésen, ezen is szeretnénk folytatni jó szereplést.
1: A Nafta Beltinci rangadót a Városi Stadion új gyepszőnyegén játsszák vasárnap 17:45-kor. Előtte 17 órai kezdettel ünnepélyes átadás a község szervezésében. Bozsik szerint a gyepszőnyeg még nem erősödött meg. A pálya környezetrendezése még ma is tart.
2: Hát elég friss a pálya, fogalmazzunk úgy. Ugye még most is zajlanak a munkálatok. Én folyamatosan látogattam egyébként a stadiont, hogy hol tart a folyamat. Hát messze lesz az ideálistól, ugye nagyon szép lett a stadion, szépen felújították a játéktérre. Szerintem ragyogó lesz, de valószínűleg a következő szezonra. Ma reggel onnan jövök, messze vagyok az elégedettől. Most ilyen pillanatban én azt gondolom, hogy nagyon jó dolog, meg szép dolog lesz megtölteni a stadiont ezután a felújítás után, de ha az őszinte véleményemre vagy kíváncsi, azt gondolom, hogy lehet, hogy jobb gondolat lett volna a következő szezonban megcsinálni ezt az avatást, mert még messze nincs kész a játéktér arra, hogy mérkőzés rendezzenek rajta. Bár hiszek a stábunkba annyira, hogy bízom benne, hogy most még a következő 2-3 napban hengerezéssel, fűnyírással, bármivel olyan állapotba tudják hozni a pályát, hogy tényleg minőségi futballt lehessen rajta játszani. De hát most meg lehet látni, hogy le vannak rakva ugye a gyephengerek a pályára, még közte azért még nem gyökerezetlen, még nincs összeállva. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kérdés számomra, hogy milyen lesz a játéktér, mire lesz alkalmas. Az biztos, hogy egy küzdelmes meccs lesz, úgyhogy erre készülünk. Remélem a 12. emberünk a leláton ugyanúgy minden át segít minket, mint eddig, és akkor nem lehet probléma. Nem tudom megjósolni, hogy milyen lesz a pálya. Tehát ezt majd akkor látjuk, amikor elkezdjük a meccs az első 15-20 perc után, vagy a bemelegítés után, hogy mennyire alkalmas a játékra, meg milyen játékra alkalmas. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy eddig, mindenre fel leszünk készülve. Ugye alapvetően úgy építjük a csapatot, úgy van kitalálva az alapelveink, a taktikai elképzeléseink, hogy mivel tudtuk azt, hogy idegenben nagyon sok esetben rosszul előkészített pályákon vagy kis pályákon játszunk, ezért arra is megvan az eszközünk, hogy ott hogyan tudunk eredményesek lenni. Sokszor készülünk arra, hogy ha hosszú út után vagyunk, és nem olyan éles a csapat, akkor egy reaktívabb focival, hogy tudunk eredményesek lenni. Úgyhogy az eszközök a rendelkezésünkre állnak, az a kérdés, hogy melyikhez kell nyúlni.
1: Mondotta a Nafta vezetőedzője. Dragoner Áron, akinek góljával nyert a csapat a héten szerdán a Bilje otthonában, pedig a következőket emelte ki.
3: Már egy ideje erre készülünk, hogy mikor térhetünk vissza a stadionban, mert azért mégis teljesen más hangulata van egy edzőpályán játszani a mérkőzést, plusz várom azt, hogy a nézők, a szurkolók is megtehetsék a stadion, mert teljesen más hangulata van egy olyan meccsnek, és ez abszolút plusz lendületet adhat a csapatnak.
1: Május 20-án Isztambulban játszik az Aston Villa és a Freiburg az Európa Liga bajnoki címéért. Az angol párharc visszavágóján a Villa 4-0-ra legyőzte a Nottingham Forestet, míg a portugál párharcban a Freiburg 3-1-re verte a Brágát. A Freiburg a klub története során még soha nem játszott európai kupa döntőben. A németek most egy olyan címről álmodoznak, amely a következő szezonban a bajnokok ligába való részvételt is garantálja. Ezt az Aston Villától is szeretnék, amely a Nottingham Forest elleni visszavágón bebizonyította, hogy ők lesznek az esélyesek a Besiktás stadionban megrendezésre kerülő utolsó ünneplésért folytatott küzdelemben. Az Aston Villa legutóbb 1982-ben szerepelt európai kupadöntőben, amikor a Bayern München elleni győzelemmel megnyerték az akkori UEFA kupát. A Rayo Vallecano és a Crystal Palace a konferencia liga döntősei. A május 21-i lipcsei döntőben mindketten történelmi sikerre számíthatnak. Mind a spanyol, mind az angol csapat kiemelkedően teljesítette feladatát az elődöntőben. Mindkét mérkőzést megnyerték. A Rayo Vallecano először hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Strasbourgot, majd Franciaországban megismételte az eredményt. A Crystal Palace az első mérkőzésen idegenben 3-1-re legyőzte a Shakhtar Donetsket, majd hazai közönség előtt 2-1-el voltak jobbak. A Rayo Vallecano legfontosabb trófeája a 2017-18-as szezon spanyol másodosztályának bajnoki címe, míg a Crystal Palace a klub történetének legnagyobb sikerét érte el a múlt szezonban, amikor megnyerte az angol FA kupát és a hazai szuperkupát. A konferencia ligát az Európai Labdarúgó Szövetség hozta létre a 2021-22-es szezonban. Az első bajnok a Roma volt, őt követte a West Ham, az Olympiakos és a Chelsea. A Cedevita Olimpia kosárlabdázói sokáig veszélyeztették a Crvena Zvezda győzelmét, és a 33. percben döntetlenre álltak Euroliga riválisukkal szemben, de a kulcsfontosságú pillanatokban megmutatta erősségét és minőségét a szerb klub, mely 101-92-re győzött. Az ABA Liga negyed döntőjének második mérkőzését kedden rendezik Stožicében. A szlovén hokisok 3-2-re legyőzték Magyarországot Bléden. Ez volt az egyetlen hazai megmérettetés, mielőtt útba veszik az elit divíziós világbajnokságot, amely május 15-én Svájcban kerül megrendezésre. A hagyományos szomszédi összecsapáson kisebb összetűzések is voltak, a hazai csapat pedig 3 egymást követő büntetőt is kiérdemelt. A szlovén jégkorong válogatott két játékossal kevesebben volt a jégen egy percen keresztül, de stabil védekezéssel sikerült megtartani a minimális előnyt. A szlovén hokisok utolsó felkészülési mérkőzésüket Klagenfurtban játsszák Ausztria ellen szombaton, jövő kedden pedig Svájcba utaznak. A világbajnokságon nyitó mérkőzésüket május 16-án Csehország ellen játsszák. A B csoportban Szlovénia és Csehország mellett Kanada, Svédország, Dánia, Szlovákia, Norvégia és Olaszország válogatottja érdekelt. Az előttünk álló hétvégén az Európa Nap tiszteletére rendezett fesztiválok, kiállítások, sportprogramok várják az érdeklődőket Szlovénia szerte is. Május 9-e Európa Napja. Idén a béke, az együttműködés és a sokszínűség. A sport alapvető értékei jegyében zajlanak a rendezvények. A Szlovén Gazdasági Turisztikai és Sportminisztérium európai és nemzeti partnerekkel együttműködve aktívan népszerűsíti a mozgást, a befogadást, a kapcsolatokat a sport révén. A sport ünnepli az Európa Napját, kezdeményezés részeként számos sport és parasport eseményre kerül sor Szlovénia szerte május 8-a és 10-e között, amelyek a mozgáson keresztül kapcsolják össze az embereket, a helyi közösségeket, az európai értékeket. A kezdeményezést, ahogy említettem, a Szlovén Gazdasági Turisztikai és Sportminisztérium, az Európai Bizottság szlovéniai képviselete, a Szlovén Olimpiai Bizottság és a Szlovén Fogyatékkal Élők Sportszövetsége, Szlovén Paralimpiai Bizottság közösen hozza létre. Az ország nemzeti sportszövetségeinek és számos helyi sportklub támogatásával. Játszótereken, zöld területeken, a természetben és sportcsarnokokban. Számos résztvevő lesz részese Szlovénia szerte egy közös európai mozgalomnak, amely ötvözi a sportot, az egészséget és a kapcsolatokat. A sport európai modellje a széleskörű hozzáférhetőségen és a sport helyi szintől felfelé történő fejlesztésén alapul. Az Európai Unió európai alapokkal támogatja a tagállamokat a sportinfrastruktúra, a programok és a sporthoz való hozzáférés javításának fejlesztésében minden generáció számára. Ez volt ma az Aréna, köszönjük a figyelmüket!
0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió.

A Belmondo után folytatjuk Smokey ikonikus dalával, a Living Next Door-tól Alice-szel. Na meg, 3/4-kor érkezik önökhöz a friss ismétlése is, úgyhogy ha lemaradtak volna róla 4/10-kor, akkor tartsanak az MMR-rel a folytatásban is, és hallgassák meg, hogy mi újdonság van a zenevilágában.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam egy közös dalt, amely Ashley Cook és Joe Jonas közös munkájának az eredménye. Ez nem más, mint az All I Forgot, amely egy érzelmes, szakítós himnusz, amely a country és a pop stílus jegyeit ötvözi. A dalt olyan neves művészekkel közösen írták és szerezték, mint például Charlie Puth, vagy Jacob Kessner Hindlin, vagy David Alexander. A dalszöveg a felejtés nehézségeiről szól egy szakítás után. A refrén szerint az énekesek mindenki mást elfelejtettek, csak a másikat nem. Hiába próbálták az emlékeiket egy üvegitallal elnyomni. Ashley Cook elárulta egy interjúban, hogy a közreműködés spontán módon jött létre, miután csapata megkereste Joe Jonast, akivel régi álma volt együtt dolgozni. És itt van ennek a közös munkának az eredménye, jön az All I Forgot, mégpedig Ashley Cook és Joe Jonas közös lágere.

0: nyitott a Tó Büfé a Sárbergi Horgásztó partján. Május 9-én, szombaton, különleges magyaros vacsora estel várják Önöket, ahol a bográcsban igazi, szaftos, pacalpörkölt készül, ahogy azt igazán szeretjük. Töltsön el egy kellemes estét a tópart nyugodt hangulatában. Élvezze a friss levegőt, a házias ízeket és a barátságos vendéglátást. A Tó Büfében mindenkit szeretettel várnak.
1: Vannak értékek, amelyek nemzedékről nemzedékre táncolva öröklődnek. Legyen ön is részese a Bekecs Tánc Színház művészeinek felejthetetlen előadásának, a Táncolva öröklődik című folkloresnek. Május 15-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egy különleges utazás a Kárpát-medence táncos és zenei örökségében, a Délalföldtől Kalotaszegig élő zenével, énekkel és szenvedélyes tánccal. A belépés ingyenes. Táncolva öröklődik. Május 15-én Lendván. Ne maradjon le!
2: Asszony, látom, neked is jó a kedved.
3: Hát hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
2: Hát végre, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
3: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
2: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bár.
4: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
3: Aztán ki fogott muzsikálni?
2: Muzsikálni a duó szoszét fog.
3: Na hát.
2: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
3: Na majd én főzök neked ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
2: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
3: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás.

0: Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Szlovén Rádió Televízió életműdíjjal ismerte el Zver Ilona több mint 3 évtizedes munkásságát. Két magyar űrhajós, Kapu Tibor és Cserényi Gyula látogatása Szlovéniában. Folklorfesztivál és szakmai szimpózium a murakközi hagyományok témakörében. A Falusi Életképek című fotókiállítás Göntérházán. Nemzetközi ijászverseny Petesházán. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A muraszombati rendőrkapitányság bűnügyi nyomozói kiterjedt kannabisztermesztéssel kapcsolatos bűncselekményeket tártak fel, és több mint 86 kg illegális kábítószert és fegyvert foglaltak le. Bojan Rose nyomozó elmondta, hogy a gyanúsítottak körülbelül 450 ezer eurót kerestek nagykereskedelmi kannabisz kereskedelemből és 1 millió eurót utcai kereskedelemből. A nyomozók összesen több mint 86 kg kannabiszt, két fegyvert, töltényeket, számos elektronikus eszközt, valamint termesztéshez és csomagoláshoz szükséges berendezést, beleértve szellőztető rendszereket, fűtőberendezéseket, párasítókat, mérlegeket és porszívókat, valamint több mint 10 000 euró készpénzt foglaltak le. Bűncselekményt emeltek 8, 17 és 61 év közötti személy ellen, akik mindannyian a Ljubljanai Közigazgatási Egységhez tartoznak. Az autópálya építési helyszínek közlekedés biztonságáról szóló mai ülésen Alenka Bratušek, az aktuális ügyeket vezető infrastrukturális miniszter jelentést kért a DARS-tól és a rendőrségtől a szűkített útlezárások előkészítése kapcsán, valamint a DARS-tól a biztonság javítását célzó intézkedésekről. Az infrastrukturális felügyelőség megkezdte a Posztojna melletti építkezés ellenőrzését. A miniszter kérte, hogy a jelentés tartalmazza a közlekedés biztonság állapotát az autópályákon és gyorsforgalmi utakon található építkezésekkel kapcsolatos közlekedési balesetek számára és azok következményeire vonatkozó adatokat is. A minisztérium közlése szerint az infrastrukturális felügyelőség csütörtökön megkezdte az építkezés ellenőrzését a posztolynai szakaszon, majd megmérte az úttest szélességét az útlezárás helyén. Ezzel egyidejűleg ma és a következő napokban ellenőrzéseket végeznek az érintett helyeken. Az Amerikai Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság hatályon kívül helyezte Donald Trump globális 10%-os vám intézkedéseit, kimondva, hogy az elnök nem rendelkezett megfelelő jogi felhatalmazással az általános importvámok bevezetésére. A döntés újabb komoly jogi pofon az elnök vámháborús politikájának. A döntés ugyanakkor egyelőre csak korlátozott körre érvényes, két importőr cégre és Washington államra vonatkozik közvetlenül, miközben a Trump adminisztráció várhatóan fellebbez az ítélet ellen. A vámok így ideiglenesen tovább élhetnek más importőrök esetében is. Az ügy előzménye, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság már februárban is elutasította Donald Trump korábbi rendkívüli gazdasági jogkörére épített vámrendszerét. Az akkori ítélet szerint az elnök túlterjeszkedett hatáskörén, amikor széleskörű vámokat vezetett be kongresszusi felhatalmazás nélkül. Sport. Ma Bulgáriában veszi kezdetét a 109. Giro d'Italia 3 hetes kerékpár körverseny, amelyen 2000 óta első alkalommal nem lesz szlovén résztvevő. A győzelemre legesélyesebb a dán Jonas Vingegaard, tavaly Tadej Pogacsár nyerte a rózsaszínű trikós versenyt. A mezőny szombaton és vasárnap is Bulgáriában teker.
3: Időjárás.
2: Délután marad a napos idő, időnként megnövekvő felhőzettel. A hegyvidéken zivatarok alakulhatnak ki. Élénk lesz a keleti irányú szél. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 24 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma, Razdörtó és Posztolyna között a főváros felé, valamint Drágomerje és Vörhnika között mindkét irányban.
1: MMR. A mi rádió.

Édemet. Én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.

Heinz, Biga Gábor dala után mi már érkezünk a péntek délutáni programajánlóval, és kezdetben azonnal egy mai programot ajánlunk. Ugyanis a Maribori Egyetem Bölcsésztudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke irodalmi előadást szervez. Mit adhat nekünk a Kortárs Irodalom címmel? A rendezvényre nagyon sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a mai napon pénteken délután 14 órakor az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola előadó termébe, hogyha most indulnak, akkor talán még odaérnek. Vendégük dr. Bedecs László irodalmára amúgy kritikus, jelenleg a Szófiai Ohridi Szent Kelement Tudományegyetem vendégoktatója. Több irodalmi témájú kötet, számos tanulmány és kritika szerzője, kutatási területe pedig a 20. századi és a kortárs magyar irodalom, azon belül a költészet, amely a jelenkori személyes és társadalmi problémákról beszél nyíltan, tabuk nélkül. Nagyon sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, akár késve, mi csak ajánlani tudjuk ezt a programot, hogyha tehetik, akkor látogassanak el rá. Aztán a holnapi napon reggel 9 órai kezdettel a Hídvég Bánuta Kultúregyesület nagyon sok szeretettel várja a mozogni vágyókat a generációk közötti tavaszi gyalogtúrára. Ez ismételten holnap lesz, azaz május 9-én szombaton reggel 9-kor gyülekeznek a hídvégi fotballpálya mellett. Az útjuk pedig a Lendvahegyi Vinárium toronyhoz vezet, onnan pedig akkor vissza Hídvégre. Mellesleg az eseménynél írták azt is, hogy amennyiben a csapat 15 főből áll legalább, akkor a célban lehetséges a Vinárium torony megtekintése is, úgyhogy mindenképpen menjenek el erre a programra is, hogyha szeretnek sportolni, mozogni. A túra hossza egyébként 10 kilométeres mindkét irányba, úgyhogy körülbelül 20 kilométer hosszú maga az egész napos túra, és ismételten reggel 9-kor kezdenek a hídvégi foci pálya mellett. Látogassanak el akár erre a programra, ha tehetik, és hogyha szeretnek mozogni, az időjárás valamennyire talán adott lesz, hogyha nem változik a jelentések szerint. Na de a holnapi napon nem csak gyalogtúrával várják az érdeklődőket, hanem Radamosban megrendezik a várva várt nemzetközi babgulyás főzőversenyt. 11-kor van a csapatok gyülekezője és a versenyhelyszín előkészítése, 13 órakor kezdődik pedig akkor a verseny. 1:45-től kulturális programmal várják az érdeklődőket, 5 órakor pedig a főzés véget ér. Egészen 6 órától a Duo Szoszed együttes szórakoztatja majd a nagy közönséget, 7-kor pedig eredményhirdetés lesz. A babgulyás főzőversenyen amúgy baráti társaságok, egyesületek, intézmények és szervezetek jelentkezhettek egészen május 6-áig, az ételt pedig a helyszínen készítik majd a zsűri értékeli. Úgyhogy ide is látogassanak ki, ha tehetik, mi mindenképpen csak ajánlani tudjuk ezt a programot is. Na de, hogy ne legyen csak programokról szó, folytatjuk tovább zenével, aztán majd eláruljuk, hogy milyen sportprogramok várják Önöket a hétvége folyamán.

Érkeznek tehát a sportprogramok. Jön az idény második muravidéki rangadója a házigazda NAFTA és a vendég Beltinci között. A mérkőzés május 10-én vasárnap 17 óra 45 perckor lesz a felújított Lendvai Sportparkban. A mérkőzés előtt ünnepélyesen átadásra kerül a Lendvai Sportpark új játéktere is. Jegyelővétel online a NAFTA 1903.si oldalon szombat 18 óráig lehetséges. A stadion pénztárán pedig pénteken, azaz ma 17 és 20 óra között lehet jegyet vásárolni elővételben. A mérkőzésen helyre szóló ülésrend lesz érvényben. A NAFTA utánpótlás U15 és U17 már ezen a hétvégén biztosíthatja a feljutást a szlovén első osztályban. Szombat délelőtt 11 órakor először az U15-ös csapat lép pályára a Lendvai Futballakadémián. Az ellenfél az NS Jarenina Pesnica lesz. Ezt követi az U17-esek mérkőzése 13 órakor. A NAFTA ifjúsági csapata a mai napon 17 óra 30 perckor a Dravinját fogadja a Lendvai Futballakadémián. A Bunc legénység számára ez lesz a szezon utolsó hazai mérkőzése. A 19. fordulóval folytatódik a hétvégén ezen kívül még a Muravidéki Labdarúgóliga. Az Olimpia Hosszúfalu május 10-én vasárnap 14 órakor hazai pályán játszik az Izsakócival. Egy időben rendezik a Hotiza-Gáncsani találkozót. A muraszombati körzeti ligában ma 19 órakor az Apache otthonában vendégeskedik a tabella második helyezett Hodos. A Lendvai körzeti ligában a 18. fordulót rendezik. Két mérkőzés is vasárnap délelőtt 10 órakor lesz. A Graničar a Malibu Pannonia GK csapatát fogadja, a Csente vendége pedig a Kobylje lesz. 11 órakor a Dobronak a NAFTA öregfiúkkal csap össze. A Dolinszkó kispályás fociligában május 11-én hétfőn 18 órakor rendezik a Zvezda Völgyi Falu Beltinci bajnoki mérkőzést. Vasárnap délelőtt pedig röplabda mérkőzésre is várják a szurkolókat Lendvára. A Lendvai Röplabda Klub serdülői a 21. helyért küzdenek az országos bajnokságban. Két nehéz mérkőzés vár rájuk. Előbb az Ankaran ellen lépnek pályára, majd a Szlovén Gradec vagy a Triglav Krajn csapatával találkoznak az első mérkőzés eredményétől függően. A találkozók vasárnap 10 órai kezdettel lesznek a Lendvai kétnyelvű középiskola sportcsarnokában, úgyhogy ha nem sportolnának, de inkább sporteseményekre látogatnának el, akkor ezekre mindenképpen látogassanak el, és nem biztos, hogy nem fogják megbánni. Mi pedig ismételten csak egy zenével érkezünk önöknek. Daniel Fitől fog szólni a 100 virág, aztán folytatjuk tovább programokkal.

A Moravszka Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség sok szeretettel vár mindenkit május 10-én vasárnap 8 órai kezdettel a kulináris délelőtre, méghozzá a Pártosfalvi új tűzoltó otthonhoz. Ide is érdemes ellátogatni, főleg, hogyha szeretik az étel illatát. Na de, május 10-én van más programunk is. Az első vásár rendkívül sikeres megvalósítása után szeretettel várják az érdeklődőket a helyi járusok, alkotók és látogatók második találkozójára. A határ mindkét oldaláról a Hetés Barátság Parkba, Zsitkóczi és Bödeháza határán. A belépés ingyenes, a turistavonat 13 órától közlekedik, az útvonal pedig Zsitkóctól a Barátság Parkig van. 14 órakor kulturális programmal is várják az érdeklődőket. Amúgy ismételtem, május 10-én lesz ez, 13 órától egészen 5-ig, és gazdag kínálattal várják az érdeklődőket. Lesznek helyi termékek és házi finomságok, gasztronómiai különlegességek, kézműves és művészeti alkotások, helyi kínálók és egyesületek bemutatkozására is sor kerül majd. Kellemes együttlét minden generáció számára ígérkezik, na meg gyermekfoglalkozásokkal is várják az érdeklődőket, úgyhogy akár kicsikkel is érdemes kilátogatni. Ismételten a Bödeháza község önkormányzata, környezeti és idegenforgalmi intézet Dobranak nagyon sok szeretettel vár mindenkit. Csatlakozzanak hozzájuk és éljék át a valódi határokon átívelő összekapcsolódást, a hagyományok ízeit és a helyi környezet élményét. De ezen kívül van még egy május 11-i programunk is, méghozzá az élethosszig tartó tanulás hete keretein belül nyílt próbát tart a Vita Kamara Kórus. A Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége helyiségeiben, azaz a Lendva Főutca 2-es szám alatt 18.30-tól egészen 20 óráig. Sok szeretettel várnak mindenkit, aki szeret énekelni, érdekli az énekkar, vagy esetleg szeretne csatlakozni a Vita csapatához, vagy csak egyszerűen érdekli, hogy hogyan telik egy énekkari próba. Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak, a próba biztosan jó hangulatban fog telni, és a Vita Kamara Kórus csapata is nagyon kedves, úgyhogy semmiképp sem fogják megbenni, hogyha ellátogatnak akár erre a programra. Mi pedig Vámár után érkezünk még egy utolsó friss programajánlóval, na meg elismételjük még egyszer akkor, hogy mik a választható programok az elkövetkezendő napokra.

Ha valaki a holnapi napon nem tudna elmenni túrázni, akkor nem kell szomorkodnia, ugyanis május 23-án megrendezik a 11. Pince Hodos gyalog túrát. Az indulás Hodosról lesz a vasútállomástól reggel 6 órakor, az útvonal pedig a következő: Kapornak, Domonkosva, Szerdahely, Pártosfalva, Csekefa, Bakonakitó, Dobronak, Zsitkóc, Kámaháza, Göntérháza, Hosszúfalu, Lendva, Csente és Völgyi falu. A cél Pince, és körülbelül 19 órára satszolják a megérkezést. A túrának pedig üzenete is van, ez pedig a lendvai és goricskói térség lakóinak összetartása és kitartása. Ez tehát a mai utolsó friss programunk, amit ajánlani tudunk. Na meg azért, hogyha valaki lemaradott volna a már említett programokról, akkor a mai napon még ellátogathat most a következő percekben a lendvai, egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola előadó termében. Ott ugyanis megrendezésre került már 14 órai kezdettel a Mit adhat nekünk a kortárs irodalom előadás. Úgyhogy ide is mindenkit nagyon sok szeretettel várnak, lehet, hogy még odaérnek, ha végére nem is, akkor legalább az előadás közepére. Na de aztán a holnapi napon, azaz május 9-én szombaton megrendezik végre a várva várt nemzetközi babgulyás főzőversenyt. 11-kor van a csapatok gyülekezője, 13-kor kezdődik a verseny, 1:45-től pedig már kulturális programmal is várják az érdeklődőket. A főzés 5-kor ér véget, 6-tól a Duószoszed együttes szórakoztatja a nagy közönséget, 7-kor pedig az eredmény hirdetés várja majd önöket. Aztán rengeteg sportprogram is vár önökre. Május 10-én vasárnap 17:45-kor lesz a felújított lendvai sportparkban a NAFTA és a Beltinci mérkőzése. Aztán a NAFTA utánpótlás már ezen a hétvégén biztosíthatja feljutást a szlovén első osztályba. Szombat délelőtt 11 órakor először az U15-ös csapat lép pályára a lendvai futballakadémián. Az ellenfél az NS Jarenina Pésznica lesz. Ezt követi az U17-esek mérkőzése 13 órakor. A mai napon 17 óra 30 perckor pedig a NAFTA ifjúsági csapata a Dravinját fogadja a lendvai futballakadémián. A 19. fordulóval folytatódik emellett a hétvégén a Muravidéki labdarúgó liga is. Az Olimpia Hosszúfalu május 10-én vasárnap 14 órakor hazai pályán játszik az Izsakócival. Egy időben rendezik a Hotiza-Gáncsani találkozót. A mai napon 19 órakor az Apache otthonában vendégeskedik a tabella második helyezett Hodos. Aztán a Lendva körzeti ligában a 18. fordulót rendezik, két mérkőzés is vasárnap délelőtt 10 órakor lesz. A Granicsára Malibu Pannonia Gaka csapatát fogadja, a Csente vendége pedig a Kobilje lesz. 11 órakor a Dobronak a NAFTA öreg fiúkkal csap össze. A Dolinszko kispályás fociligában május 14-én hétfőn 18 órakor rendezik a Zvezda Völgyi falu Beltinci bajnoki mérkőzést. Vasárnap délelőtt pedig röplabda mérkőzésre is várják a szurkolókat Lendvára. A lendvai röplabda klub serdülői a 21. helyért küzdenek az országos bajnokságban. Két mérkőzés vár rájuk, előbb az Ankaran ellen lépnek pályára, majd a szlovén Gradec vagy a Triglav Krajina csapatával találkoznak az első mérkőzés eredményétől függően. A találkozók vasárnap 10 órai kezdettel lesznek a lendvai kétnyelvű középiskola sportcsarnokában. Aztán május 10-én vasárnap 8 órai kezdettel rendezik meg a kulináris délelőttöt a Pártosfalvi új tűzoltó otthonnál. Május 10-én az első vásár rendkívüli sikeres megvalósítása után szeretettel várják az érdeklődőket 13 órától egészen 17-ig a helyi árusok, alkotók és látogatók második találkozójára a határ mindkét oldaláról a Hetés Barátságparkba. Május 11-én hétfőn az élethosszig tartó tanulás hete keretein belül nyílt próbát tart emellett a Vita Kamara kórus is a Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége helyiségeiben 18:30-tól egészen 20 óráig. Sok szeretettel várnak mindenkit, aki szeret énekelni, érdekli az énekkar, vagy szeretne csatlakozni akár a Vita csapatához. És a holnapi napon, szombaton május 9-én megrendezésre kerül a Hídvég Bánuta Kultúregyesület szervezésében a Generációk közötti tavaszi gyalogtúra. A gyülekező a Hídvégi Futballklub pályájánál lesz. A gyalogtúra úti
célja pedig a Lendvahegyi Vinárium torony. Ott, ha a csapat legalább 15 főből áll, akkor lehetséges a torony megtekintése is, majd aztán onnan vissza Hídvégre vezet az útjuk. Amúgy a túra hossza 10 kilométeres mindkét irányba, ezért a szervezők figyelmeztetnek, hogy a túrázóknak megfelelő öltözékben és megfelelő lábbelivel kell rendelkezniük. Indulás előtt pedig biztosítják az italt is. Úgyhogy mindenképpen látogassanak el önök is ezekre az eseményekre, programokra, sportoljanak, hogyha ahhoz van kedvük, vagy látogassanak el a már megrendezett sportprogramokra. Mi pedig folytatjuk egyelőre tovább zenével, érkezik a Margaret Island, de hamarosan eláruljuk, hogy milyen témák várják önöket a mai terepjáróban is.

Horváth Tamásról szólt a Cinege, ma 3-kor pedig nem lesz hiány terepjáróból, ugyanis 6 témával várjuk Önöket, de hogy melyek is ezek. A Lendvai Egészségház legutóbbi igazgatói kiírására 2 jelölt pályázott, mégpedig dr. Habjanics Kaszás Mihály és Alexandra Kreszlin. Mindkét jelölt eleget tett a pályázati feltételeknek. Az igazgató jelöltek a Lendvai Egészségház tegnap megtartott ülésén mutatkoztak be a tanácstagoknak. A 12 tanácstag titkos szavazással választotta ki az igazgatót. Kreszlin 10, Habjanics Kaszás pedig 2 szavazatot kapott. Kreszlin kinevezése akkor lép hatályba, amikor a közintézet mind a 7 alapító községe hozzájárulását adja a kinevezéshez. A részletekről pedig Szőke Krisztina szól a terápiáró első témájában. Aztán a Lendvai Zeneiskola balett tagozatának növendékei legújabb előadásukban a minden korosztály számára jól ismert Csipke Rózsika történetét dolgozták fel. A szépszámú közönség egy igazán színvonalas és jól felépített produkciót láthatott tegnap este a Lendvai Színház színpadán. Gerebic Bettina összeállítását hallhatják erről az eseményről. Professzor dr. Padányi József, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, a Kékhegyek kapitánya, a szigetvári Zrínyi Miklós hősi halálának 460. évfordulójára emlékezett meg tegnap ezen kívül a Lendvai könyvtárban megtartott előadásán. Szólt a hadvezér életútjáról, az 1566-os ostromról és annak emlékezetéről. A részleteket Botka Ágnestől hallhatják a terápjáró 3. témájában. Tegnap délután pedig a dobronaki plébánia templomban megnyílt a Fény a határon című vándorkiállítás is, amely Brenner János és Halász Dániel vértanúk munkásságát és életét mutatja be. A kiállításon Horváth Dávid volt jelen, tőle hallhatják a részleteket. Aláírták a szerződést a Turrisse Göntérháza közötti útszakasz felújítására is. A beruházásról Marian Kardinár, Dobronak község polgármestere nyilatkozik rádiónknak a témában. 5-ként Szabó Rudolf összeállítását hallhatják. Végül pedig új tűzoltóautót kapott a Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A községi támogatással beszerzett Scania járművet tegnap mutatták be az érdeklődők előtt. Völgyi Faluban Göncedit is jelen volt, tőle hallhatják a részleteket, úgyhogy ha érdeklik Önöket valamelyik témák közül, vagy legalább az egyik, akkor mindenképpen tartsanak velünk 3-kor. Érkezik Önökhöz a terepjáró, ezzel a 6 témával mi csak ajánlani tudjuk. Addig is zenélünk tovább, dr. Béres és Veréb Tomi érkezik a Hozzám tartozol című dalukkal.

Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Szlovén Rádió Televízió életműdíjjal ismerte el Zver Ilona több mint 3 évtizedes munkásságát. Két magyar űrhajós, Kapu Tibor és Cserényi Gyula látogatása Szlovéniában. Folklorfesztivál és szakmai szimpózium a murakközi hagyományok témakörében. A Falusi Életképek című fotókiállítás Göntérházán. Nemzetközi ijászverseny Petesházán. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Lendvai Egészségház legutóbbi igazgatói kiírására két jelölt pályázott, mégpedig dr. Habjanich Kaszás Mihály és Alexandra Kreslin. Mindkét jelölt eleget tett a pályázati feltételeknek. Az igazgatójelöltek a Lendvai Egészségház tegnap megtartott ülésén mutatkoztak be a tanácstagoknak. A 12 tanácstag titkos szavazással választotta ki az igazgatót. Kreslin 10, Habjanich Kaszás pedig 2 szavazatot kapott. Kreslin kinevezése akkor lép hatályba, amikor a közintézet mind a 7 alapító községe hozzájárulását adja a kinevezéshez. A részletekről Szőke Krisztina szól a Terepjáróban.
2: A Lendvai Egészségház múlt hónapban ismét igazgatói pályázatot jelentetett meg. A közintézet élén ugyanis még mindig megbízott igazgató van, december 30-ától Katarina Köves Novák személyében. A kiírásra 2 jelölt pályázott, mégpedig dr. Habjanich Kaszás Mihály és Alexandra Kreslin. Dr. Habjanich Kaszás a vegyészet és vegyészeti technológia doktora, jelenleg a Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványa Lendvai Területi Egységének a vezetője. Korábban Lendva község alpolgármestere és a községigazgatóság vezetője is volt, továbbá a Lendvai Fiatalok Világa Intézet igazgatója. Kreslin okleveles közgazdászként a Lendvai Ökopark pénzügyi vezetője. Évekkel ezelőtt Kreslin is a községi igazgatóság vezetője volt. Bemutatkozásukban mindkét jelölt a Lendvai Egészségház esetében a munkaerőhiány kiküszöbölésére hívta fel a figyelmet, továbbá arra, hogy fontos az együttműködés az alapítókkal és egyéb szervezetekkel, valamint a kompetenciafejlesztés. A bemutatkozásokat követően a tanács titkos szavazáson választotta ki az igazgatót. Az eredményeket az intézet választási bizottságának nevében Pozsonec Róbert ismertette. Habjanich Kaszás 2, Kreslin pedig 10 szavazatot kapott. A tanács ez utóbbit nevezte ki a közintézet élére. A 4 évre szóló mandátum azonban még csak akkor lép hatályba, amikor ehhez a Lendvai Egészségház közintézet mind a 7 alapító községe hozzájárulását adja. Ennek tükrében az új igazgató még csak néhány hét múlva kezdheti el a munkát. Az intézet ülésén megerősítették egy új tanácstag mandátumát is. Katarina Köves Novák jelenlegi megbízott igazgató helyére Vesna Irákot nevezték ki. A folytatásban pedig megállapodtak abban is, hogy a Dobronaki Egészségügyi Állomás helyszükének orvoslása érdekében 50 000 euróval járulnak hozzá a község által megvásárolt létesítmény beruházásához, berendezésének és felszerelésének beszerzéséhez. Az investícióval bővülne az egészségügyi állomás, és új helyiségeket kapna a védőnői szolgálat. A referencia és általános rendelő továbbra is a megszokott helyen fogadná a pácienseket. A beruházást a közintézet az előző években felhalmozott többletforrásokból fedezi, hangzott el a Lendvai Egészségház tanácsának ülésén.
1: A Lendvai Zeneiskola balett tagozatának növendékei legújabb előadásukban a minden korosztály számára jól ismert Csipke Rózsika történetét dolgozták fel. A szép számú közönség egy igazán színvonalas és jól felépített produkciót láthatott tegnap este a Lendvai Színház színpadán. Gerebic Bettina összeállítása.

0: Ki ne ismerné Csipke Rózsika varázslatos történetét? A csodaszép király kisasszony 16. születésnapján egy gonosz átok miatt mély álomba merül, és vele együtt az egész kastély elcsendesül, miközben a palotát tüskebozót szövi be. Egy bátor herceg végül átvágja magát az elvarázsolt rengetegen. Csókjával megtöri a gonosz varást, így Csipke Rózsika és a kastély is újra életre kel. Gyermekkorunk egyik legszebb meséjét most a Lendvai Zeneiskola balettagozata is színpadra vitte. Bazsika, Orbán Éva igazgatót hallják.
1: Tehát azért döntöttünk a Csipke Rózsika mellett, mert ugye egy meséről van szó, amit gyakorlatilag minden gyermek ismer, tehát ugye csak mondásból, vagy rajzfilmből, vagy hát egyéb alkalom attán ismerték meg a Csipke Rózsikát. Na ez most egy kicsit másabb kivitelezés, mégpedig balett kivitelezésben láthatják a Csipke Rózsikát, és hát mindig valami mese mellett döntünk, hogy ugye valahogy megközelítjük a balett világát, és hát ugye a művészetet és a kultúrát a legfiatalabbakhoz is. Tehát az egész tánc tagozatot bevontuk ebbe az előadásba, mégpedig 104, illetve most azt hiszem már 105 gyerekről is van szó, tehát rengeteg, úgyhogy itt emelem a kalapom a tanárnőnk előtt, mert egy balett tanárnőnk van, aki ezt az egészet előállítja, begyakoroltatja a gyerekekkel, kitalálja a lépéseket, tehát a koreográfiát és az egész díszletet, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, meg hát természetesen a tanulóinkra is. A korosztály, tehát a legkisebbektől, az jelenti a 6-7 évestől egész vannak középiskolásaink is, az egy úgynevezett 7. osztály, mégpedig itt most ilyen 17-18 éves lányokról, fiúkról is van szó. A kosztümökről, tehát ugye ezekről a balettruhákról is a tanárnő gondoskodik, mégpedig az édesanyja varónő, és így hát nagy-nagy előnyünk van, mert amit kitalál a balett tanárnőnk, azt az édesanyja meg is valósítja, úgyhogy ebben is nagy szerencsénk van.
0: A jól felépített és színvonalas produkció Vanessa Kreslin mentor és koreográfus munkája.
2: Pripravljali smo se na predstavo že od januarja, zadnje tedne smo imeli tudi skupne vaje, vmes so bile tudi počitnice.
3: Január óta készültünk az előadásra. Az utolsó hetekben az osztályokkal közös próbákat tartottunk, majd a szünidő után átköltöztünk ide a Lendvai Színházba. Nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel. Mindannyiunknak komoly feladatot jelentett ez az előadás, több szempontból is. A balett tagozat minden osztályának tanulója közreműködött, körülbelül 105 növendék, és egy-egy felvonásban keveredtek a korosztályok. Ezt rengeteg munka volt összehangolni, de a tanulók nagyon jól vették az akadályokat. Idén nagyobb kihívást jelentett a ruhák beszerzése is, szinte a teljes kosztümtárat lecseréltük. Néhány kivétellel minden tanulónk tütüt viselt, ami azt jelenti, hogy rengeteg anyagot kellett beszerezni, amit aztán meg is kellett varni. Arról nem is beszélve, hogy lépésről lépésre meg kellett tervezni, hogy mi az, ami beleillik az előadásba. Szóval ezt illetően is volt munka bőven, de azt hiszem az eredmény magáért beszél. Csodálatosak lettek a kosztümök, amik még szebbé tették az előadást.
2: Razmisliti, kaj paše noter v to, tak da smo se letos tudi glede kostumov kar nadelali, ampak mislim, da so bili čudoviti in da je res zelo, zelo lepo pokazalo predstavo Trnuljčicam.
0: A Lendvai Zeneiskola balett tagozatának növendékei igazán kitettek magukért. A tanulók csillogó szemekkel szaladtak le a színpadról.
4: Én Felcsőneli vagyok, 11 éves vagyok, most már 7 éve balettozok, nekem ez nagyon tetszik. Hát most ettől az évtől, hát ugye az a balettcipünk van, és az, hát abban nem olyan könnyű lenni, de amúgy szép. Igen, hát igazából stresszelek, de amikor már megtudom, hogy már ott vagyok, akkor már nem stresszelek. Hát most úgy nem tervezek tovább menni balettiskolába, de amúgy tetszik a tánc.
5: Szem Lara Vtičar, danes szem Lave Vlogi Vile.
6: Lara Vtičar vagyok, és a Csipke Rózsika című előadásban az egyik jó tündért alakítom. Eleve nagyon tetszik a történet, és úgy gondolom, hogy maga a karakter is nagyon illik hozzám. Idén a kulisszák mögött is sokat segítettem, ezért több szempontból is nagyon mozgalmas volt számomra ez az előadás. Már az év elején nekiláttunk a munkának. Először csak osztályonként két hetente gyakoroltunk, illetve a szólókat mindenki maga. Majd 3 héttel ezelőtt jöttek a csoportos gyakorlatok, a héten pedig már itt folytattuk a próbákat a Lendvai Színházban. És végül ma eljött a nagy nap. A premier nagyon tetszett, szerintem jól sikerült. De ma még vár ránk egy előadás.
0: Mondták a kis balettáncosok, a Lendvai Zeneiskola balett tagozatának Csipke Rózsika című előadása után.
7: Professzor dr. Padányi József, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, a Katonai Doktori Műszaki Iskola vezetője, a Kékhegyek kapitánya címmel a szigetvári Zrínyi Miklós hősi halálának 460. évfordulójára emlékezett tegnap este a Lendvai Könyvtárban megtartott előadásán. Szólt a hadvezér életútjáról, az 1566-os ostromról és annak emlékezetéről. A részletek Botka Ágnestől.
8: Hunyadi József, a Kékhegyek kapitánya regényes erdülőkori, maradandó olvasmány élménye nyomán választotta a címet professzor dr. Padányi az előadásához, utalva arra a millióre, ahonnan a Zrínyi család származik. Brutálisnak minősítette a századot, amelyben Zrínyi Miklósnak helyt kellett állnia.
9: 3 részre osztottam a mai mondandómat. Az elsőben röviden bemutatnám önöknek azt az utat, ami Szigetvárra vezetett, hogyan jutott el oda szigetvári Zrínyi Miklós, hogy a vár védelmében végül is életét áldozta. Ahogy már említettem, 1508-ban látja meg a napvilágot, valószínűleg Zrínben, a Kékhegyek egyik csodálatos várában, és hát nemes családba születik, Korbáviai Ilona és Zrínyi Miklós az édesapja. Zrínyi Miklós katona volt, tehát róla nem nagyon jegyeztek föl nagyévi politikai döntéseket, közigazgatási, szervezési munkát. Az ő élete a katonáskodásról szólt, végvári kapitány volt, védte a birtokait, és ezzel védte azt a hazát, amelyet magáinak tekintett. Ha picit sarkosan akarnék fogalmazni, akkor azt kell mondanom, hogy egy nagyon sajátos esemény kapcsán jelenik meg először markánsan a neve az udvarban, ez pedig 1539-ben történik, amikor az egyik várában, Kostanyicában meghívja Kacianer volt főparancsnokot, és hát nem tudok jobban fogalmazni, megölik ennél a látogatásnál. Kacianer áruló volt, így a császár nem is felejti el ezt a tettét Zrínyi Miklósnak, és ettől kezdve jegyzik az ő nevét az udvarban, amit aztán mutat az is, hogy egyre magasabbra és magasabbra jut a ranglétrán, már olyan szempontból, hogy horvát és szlavón, dalmátban 1542 és 56 között tárnokmesteri pozíciót kap, Szigetvár főkapitánya 1561-től, 63-tól a dunántúli kerületi főkapitány, ezek magas beosztások, bár hozzátartozik a történethez, hogy azért ez forró pite volt, hiszen ez egy olyan vonal volt, ahol azért a törökök rendszeresen felbukkannak, így ez a sok áldás, amit kap, együtt a látok is, hiszen folyamatos harcban telik az élete, amelyet a törökökkel vív. De ez nem szokatlan, hiszen így nő föl, ezt látja az apjától, ezt tanulja. Az egész élete egy harc a török előrenyomulással, a török terjeszkedéssel szemben.
7: A Dobronaki plébánia templomban megnyílt a Fény a határon című vándorkiállítás, amely Brenner János és Halász Dániel fiatalon meggyilkolt vértanú papok munkásságát és életét mutatja be. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
10: Sárosi Bence, a Muraba Európai Területi Társulás igazgatója a Dobronakra érkező kiállításról.
11: A Fény a határon kiállítás, az Halász Dániel és Brenner János vértanú papoknak állít emléket, A kiállítás az a Szlovénia-Magyarország együttműködési program keretén belül készült, a Messages nevű projekt részeként. Az egész projekt arra irányult, hogy a két vajtanú emlékét méltóképpen megőrizzük. Több kimenete is volt ennek a projektnek, ezek közül egyik a kiállítás, amelyre nagyon büszkék vagyunk. Ez az ötödik helyszín, ahol látható már. Négy helyszínen Magyarországon került bemutatásra, Szent Gotthárdon, Szombathelyen, Zalaegerszegen, illetve Körmenden, és most pedig Dobronakon láthatják az érdeklődők.
10: A kiállítás létrejöttében a Muraba mellett a Vas vármegyei önkormányzati hivatal és Lendvaközség is együttműködött. Így a dobronaki kiállítást Magyar János, Lendvaközség polgármestere nyitotta meg, aki rádiónknak a kiállításról így szólt.
12: Ez a kiállítás nagyon gyönyörű, és érint abban, hogy egy tudatos dologról van szó, kettő vértanúról, aki életét adta azért, hogy kiállt a hit a fiatalok és az igazság mellett. És ennek a kiállításnak épp ez a tükrezete van, hogy bemutassa a történelmet, és főleg ezt a részét neki, hogy mind vértanúként az életével tanúságot tettek a hit megvallásában és a hit erősítésében. És ez számunkra is fontos, hogy a hit legyen a vezetőnk, az igazság, az igazságosság és a jó út felé, és a sötétség, a gonoszság sohasem ne győzze le az igazságot.
10: A megnyitót ifjabb Lojze Kozárral, a Muraszombati Püspökség általános helynökével folytatott beszélgetés előzte meg, ahol a két vértanú élete és szerepvállalása került előtérbe. A plébános szerint a kiállítás fontos szerepet tölt be a vértanúk jobb megismerése érdekében.
13: Ja, oba sta naredila nekaj velikega, pustila globoko sled, ki se sicer na zunaj tako ne vidi, ampak spoznavamo po...
14: Mindketten valami igazán nagy dolgot vittek véghez. Mély nyomot hagytak maguk után, még akkor is, ha ez kívülről talán nem mindig látható. Hatásuk azonban ma is él azokban a tevékenységekben és közösségi eseményekben, amelyek továbbra is zajlanak. Például Hotizán, Haláz vértanúságának helyszínén minden böjti vasárnap keresztúti áltatosságot tartanak. Az emberek ott összegyűlnek, felidézik mindazt, amit ő tett, és ezen keresztül újra felismerik a hit értékét, valamint annak jelentőségét, hogy az ember a másikért éljen. Arra tanít bennünket, hogy ne csupán önmagunkra és saját anyagi helyzetünkre figyeljünk, hanem észrevegyük azt az embert is, aki mellettünk áll, és törekedjünk arra, hogy valami jót adjunk neki. Ez a kiállítás is erre hív és erre ösztönöz, hogy jobban megismerjük mindkettőjük életét.
13: Materiálno stanje, ampak da gledaš na človeka, ki je ob tebi in mu želiš nekaj dobrega dati. In ta razstava tudi k temu spodbuja, da spoznavamo enega in drugega.
10: A tematikus kiállítás öt részre osztható, amelyről Sárosi Bence, a Muraba ETT igazgatója szólt bővebben.
11: Mivel nagyon sok köztük a hasonlóság, ezért úgy döntöttünk, hogy ezekre a hasonlóságokra építjük a kiállításnak a koncepcióját. Öt közös pontot azonosítottunk, az egyik maga a vértanúság, másik az ő családjaik szerepe a hivatásuk kialakulásában, a harmadik az a történelmi háttér, az a történelmi környezet, amelyben ők éltek, működtek, illetve őrizték a hitüket. A negyedik az a fiatalokkal való foglalatosságuk, tehát hogy a számukra nagyon fontosak voltak a fiatalok, mind Brenner, mind pedig Halász számára. Az ötödik pedig magát a projektet mutatja be, illetve hát azt a zarándok útvonalat, amely Szent Gotthártól Lendváig visz, és amely az ő emlékhelyeiket köti össze.
10: A megnyitót magiszter Simon Stihetz dobronaki plébános által celebrált szentmise követte. A kiállítás Dobronakon május 16-áig tekinthető meg, majd június végéig még velik a Polanán, Csrensócin és Lendván is látható lesz.
7: Aláírták a szerződést a Turnis-Csegöntérháza közötti útszakasz felújítására. A beruházás keretében felújítják az aszfalt burkolatot. A kivitelezés vezető partnere a Nógrád DOO építőipari és kereskedelmi vállalat. A megrendelő a Szlovén Köztársasági Infrastruktúrális Igazgatósága. A témával kapcsolatban Marián Kardinár, Dobronak község polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
15: No, sigurno je po 20 letih borbe predvsem občine Dubrovnik je nekako uspešno zaključena s tem, da smo dobili pogodbo, torej znanje izvajalec.
10: 20 év küzdelem után elsősorban Dobronak község részéről most sikeresen lezárult az ügy azzal, hogy megkaptuk a szerződést. Ismert a kivitelező. Az útgazdálkodási igazgatóság és a kivitelező között aláírták a szerződést, a munkálatokat pedig a Nógrád vállalat végzi. A jövő héten ezért ismét útlezárás lesz, ezúttal viszont más módon. Korábban Dobronak község rendelte el az útlezárást a biztonság érdekében, most viszont a lezárás a felújítás miatt lesz. Tehát a teljes útszakasz rendezéséről van szó, nem csak arról a részről, amely Dobronak község tulajdonában van, hanem arról a szakaszról is, amely Turnis-Cseh község területén sérült meg, valamint arról a részről is, amely Lendva községben károsodott. Ismét hangsúlyozni kell, hogy ez mindig mindhárom község problémája volt, nem csupán Dobronak községé. Most, amikor ennek az útszakasznak a felújítása befejeződik, a közlekedésbiztonság garantált lesz a Turnis-Cseh-Radamos-Göntérháza útvonalon, egészen az államhatárig.
16: A munkálatok összértéke valamivel kevesebb, mint
15: 764 euró.
10: A munkálatok az előkészítő eljárásokkal a jövő héten kezdődnek, és várhatóan augusztus végére, szeptember elejére fejeződnek be. Tehát mindenképpen a tanév kezdete előtt, hiszen fontos megérteni, hogy ezen az úton nem csak személygépkocsi forgalom zajlik, hanem autóbuszok is közlekednek. Ezért nagyon fontos, hogy az iskola kezdete előtt a közlekedés ismét biztosítva legyen.
15: Ampak tudi autobusi, in to je zelo pomembno, da seveda bo potem pred šolo speljan promet.
16: Marián Kardinár polgármester Dobronak község nevében nyilvánosan is megköszönte a támogatást Alenka Bratušek volt infrastruktúrális miniszternek. A polgármester a sajtó munkáját is megköszönte, mert korrekt módon számolt be, és felhívta a közvélemény figyelmét a Radamosi út problémájára. Kardinár szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy az állam meghozta a döntést, és most elérkezett a felújítás kezdete.
15: Javno zahvali občina Dobrovnik vsem medijem, ki ste korektno poročali in opozarjali javnost na problematiko Radmožanske ceste in mislim, da je tudi to pripomoglo, da se je država odločila in da smo danes torej, na začetku sanacije te ceste. Torej, res iskrena hvala tudi vsem medijem.
7: Új tűzoltóautót kapott a Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Göncedit ismerteti a részleteket.
17: A Scania P460XT típusú járművet 4200 literes tartállyal és modern eszközökkel szerelték fel. Az autóval könnyen és gyorsan megközelíthető a beavatkozás helyszíne. A nehéz terepeken is könnyen boldogul, mondotta a járművel való megérkezés után a nagy létszámú falusi és környékbeli érdeklődők, tűzoltótársak előtt rádiónknak nyilatkozva Lucsics Dámír egyesületi elnök, nem titkolva örömét.
18: Bevártuk, hogy hazaért. Hosszú idő után Völgyi Falusi Tűzoltó Egyesület első új kocsija, és nagyon örülünk neki. Korszerű autó, GVC 2-es.
17: Hol, milyen terepeken lehet majd használni? Remélhetőleg minél kevesebb beavatkozás legyen, de mégis mondjuk el.
18: Hát az autót körülbelül úgy állítottuk föl, hogy föl tudjuk minél több bevetésre használni, épp úgy a erdei tüzeken, épp úgy a benti tüzeken, árvizek használatára. Valahogyan úgy próbáltuk a parancsokkal akkor felállítani az egész kocsit, hogy minden fajta a beavatásról föl tudjak használni, ami általában itt nálunk a környéken szok lenni.
19: Összehasonlításként van-e ilyen vagy hasonló jármű más önkéntes tűzoltó egyesületnél?
18: Éppen ilyen nincsen, mint a miénk, azért is kicsit úgy volt választva a kocsinak a felszerelése is, meg a kocsinak az alváza. És a községi beavatásokon tudunk segíteni, mint bármilyen esetben.
17: A tűzoltó jármű több mint 300 ezer euróba került, 291 ezer eurót a község, 40 ezret a Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület biztosított. Válaszolta még kérdésünkre Lucsics Dámér, aki társaival együtt a június 20-ai jubileumi ünnepségre készül. Magyar János, Lendva község polgármestere a jármű átvétele után Völgyi Faluban is megjelent. Hangoztatta, az önkéntes tűzoltó egyesületek áldozatos munkát végeznek. A jármű és a felszerelés fejlesztésekkel a község a gyorsabb és biztonságosabb segítségnyújtást garantálja.
12: Végtelenül örülök, igaz, de legjobban örülök, hogy ennyi fiatalság itt van, gyerek, és fiatal, akik már tűzoltók, és a befektetések község szerte nem csak itten, hanem az egész községünkben egy nagyon célzott és okos befektetési ciklusban mentünk keresztül. 7 éven 9 új, vagyis felújított gépjármű jött be. Ez mellett itt Völgyi Faluba, Hosszú Faluba, Göntérházán, Hotizán, Alslakosba új felújított tűzoltó otthonok, vagyis garázsok jöttek létre. És ez mutatja azt, hogy jó irányba haladunk, hiszen nem csak itt Völgyi Faluban most lássuk a fiatalságot, hanem szerte szét községünk különböző egyesületiknál nagyon sok fiatal jött hozzá, gyermek. És ezeknek is köszönhetően Romeo Gálnak, még mondom őszintén, ő volt az, aki nekem javasolta, mi lenne, hogyha a fiatalságnak külön eszközöket különítünk, és az eszközök, és a bevásárolt új technika bemutatta az eredményét, hiszen ha nézik a versenyeknél, hogy mennyi gyerek, mennyi fiatalság van, és ez azt jelenti, hogy az önkéntesség és a tűzoltóság itt Lendva községben fog maradni továbbra is, és én itt vagyok a legszerencsésebb ember, hogy a biztonság a polgároknak biztosítva van. Én köszönöm a Tűzoltó Egyesületnek, hogy itt Pincén, Pincemarov, Benicén tudják még a falujuk mellett biztosítani a tűzbiztonságot. Ilyen rövid idő alatt én sem gondoltam, megmondani szintén magam sem, hogy nem tudtam ebbe 18-ban, amikor átvettem a polgármesteri funkciót, hogy ez így fog sikerülni, és sikerült, hála Istennek. És én köszönöm a jó együttműködést mindenkinek. Ezt magamtól nem tehettem volna, én voltam az, aki biztosítottam a pénzt, a kivitelezést az egésznek, hiszen ez nem olyan egyszerű dolog, ilyeneket végrehajtani, úgy a munkatársaimak a község hivatalában. Úgyhogy ez egy összetett munka, siker, és büszke vagyok arra, büszke vagyok mindenkire, és amit ő is mondott, hogy ennyi nép most összejött, ez egy jó mutatás a jövőre.
17: Mondotta a polgármester, idevág még, hogy a közelmúltban személyes okokra hivatkozva lemondott a Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka Kovács Richárd.
7: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szűke Krisztina, Grabic Bettina, Botka Ágnes, Horváth Dávid, Szabó Rudolf és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
17: MMR.
20: Ilyen. Yeah.

0: A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádióban. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A demokrácia védelméért szóló jogi hálózat aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Szlovénia fejlesztését célzó beavatkozási intézkedésekről szóló törvénytervezet elfogadása ilyen gyorsan történik. Ha a törvénytervezetet a parlament rendkívüli ülésszakán vitatják meg, a rendes törvényhozási eljárás sürgősségi eljárássá válik, ami céljának meghiúsulásához vezethet. Figyelmeztettek. Ha a beavatkozásról szóló törvénytervezet a Nemzetgyűlés hétfőn rendkívüli ülésszakán vitatják meg, amikor várhatóan mind a második, mind a harmadik olvasatot megtartják, a javaslat elfogadásának eljárása szerintük mindössze 29 napig fog tartani, míg a rendes törvényhozási eljárás a jogi szakma szerint várhatóan körülbelül 3 hónapig tart. Továbbá aggasztja őket, hogy a javasolt beavatkozási törvény több különböző jogterületet is érint, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül egymáshoz. A kormány jóváhagyta a Divácsa és a Koper közötti két vágányú vasútvonal beruházási programját, amelynek költségét 430 millió euróra becsülik, adta a hírt a kabinet. A 27 kilométeres szakasz két vágányosítása már az eredeti tervekben is szerepelt, de a 2019-ben indult beruházás első ütemében csak egy új vágány építéséről döntöttek. A nemrég elkészült új pálya több mint 1 milliárd euróba került. A második vágány megépítése várhatóan olcsóbb lesz, mivel a szükséges földterületeket már megvásárolták, és több meglévő kiszolgáló alagutat üzemi alagúttá alakítanak át. A munkálatok a jelenlegi tervek szerint 2027-ben kezdődnek, és 3 év alatt fejeződnek be. Az új vonal jelenleg napi mintegy 200 vonat közlekedését teszi lehetővé, a beruházás után a kapacitás napi 252 vonatra emelkedhet. A kabinet a projekt előkészítésének felgyorsítására 35 millió eurós tőkeemelést hagyott jóvá. Az INA és a MOL csoport képviselői egyeztetéseket folytattak a Szír olajvállalat delegációjával. A 3 napos látogatás középpontjában az INA szíriai olaj- és gázipari tevékenységének újraindítása lehetőségei állnak, olvasható a MOL közleményében. Az év elején az INA és az SPC közös műszaki munkacsoportot hozott létre, annak felmérésére, hogy megvalósítható-e az INA szíriai koncesszióiban a működés újraindítása. A csapat jelenleg azokat az üzemeltetési, műszaki, kereskedelmi és szabályozási feltételeket vizsgálja, amelyek lehetővé tennék az INA visszatérését Szíriába, olvasható a MOL közleményében. A közös szakértői csoport közös ülésén megvitatták az INA szíriai működésének leállítását óta eltelt időszak infrastruktúrájára és a mezők állapotára vonatkozó átfogó felmérést. A csoport meghatározza az újraindításhoz szükséges műszaki és biztonsági feltételeket, valamint megállapodik a jövőbeni együttműködés stratégiai ütemtervéről. Sport. A szlovén női kézilabda kupa elődöntőjét rendezik ma Koperben. 17 órától a Mlino Test Ajdovščina és a Ljubljana csap össze, majd 20 órától a Koper és a Krim Otepe Group Mercator mérkőzik a továbbjutásért.
2: Időjárás.
1: Délután marad a napos idő, időnként megnövekvő felhőzettel. A hegyvidéken zivatarok is kialakulhatnak. Élénk lesz a keleti irányú szél. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zadobrova előtt Ljubljana felé.

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Kezdjük talán a gazdag múltú berkeféle malommal. A Vas vármegyei alispáni hivatal 1889. január 28-án kiadott levele alapján tudjuk, hogy Berke János, tótkeresztúri lakos és evangélikus lelkész birtokolta a Domonkosfa határában lévő egyik malom működési jogát, valamint az azzal összefüggő vízhasználati jogot a Kiskerkán.
2: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval szombaton 14 óra után. Ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
3: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.

P. Barna és Pál Dénes közös dalát hallhattuk, a Türelem játék című dalt, hamarosan pedig már Dolly Parton fog énekelni. Na meg a folytatásban érkezik Önökhöz a Csodálatos világunk, úgyhogy érdemes lesz MMR-t hallgatni továbbra is.

0: kell. Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Kósa Ferenccel ma a világ legritkábban lakott országait, vidékeit keressük meg. Útra fel!
2: Említettünk olyan országokat vagy területeket, ahol nagyon sűrű a lakosság, sokan lakják. Vannak bizony olyan nagy országok is viszont, ahol nagyon kevesen laknak. Általában ez a klimatikus meg a földrajzi viszonyok miatt fog megtörténni, vagy nagyon hideg van, vagy nagyon száraz, vagy nagyon meleg. Nézzük akkor, hogy mi a helyzet ezekkel a extrém országokkal.
3: Bizonyos földrajzi okok miatt jött létre ez a szélsőség, például az éghajlat miatt, a sivatagok miatt, hegyvidék miatt, vagy sarkvidéki tájak miatt korlátozott emberi betelepedésről beszélhetünk itt, ez egyértelmű. Hát ugye nézzük ezt a lajstromot, hogy a 10 legritkábban lakott ország népsűrűsége alig a 3-ot közelíti meg, szóval 3 ember átlagosan egy négyzetkilométerre. Hát itt a Mongólia a győztes, aztán 2 fő jut egy négyzetkilométerre, és akkor következnek olyan országok, amely 3 vagy esetleg maximálisan 4 embert tud befogadni átlagosan egy négyzetkilométerre, ezek pedig a Namíbia, például Izland Európában, aztán Szurinám, Ausztrália, Botswana, a Líbia, Mauritánia, Kanada és Guyana. Mindjárt elmondhatjuk azt is, hogy a ritka lakosság mögött érdekes történetek, természeti csodák, aztán végtelen tájok rejlenek, például Mongóliára nevezetesek ezek a jellegzők, hatalmas síkságok, sivatagok, de ennek ellenére megőrizték a nomád életmódot évszázadok folyamán, ennek formáját, hagyományait, aztán Ausztráliának például egyedül álló az állatvilága, erről majd bővebben beszélünk is, a növényvilága. Na, hogyha meg visszatérünk Európába, például Izlandra, itt meg vadregényes vulkánikus tájakat, találhatunk gleccsereket, ugye, szóval jeggel fedett hegyeket, aztán geotermikus források sokaságát is. Semmiképpen sem ezek a legritkábban lakott országokat nem kell elhanyagolni, sőt, fantasztikus dolgokat találhatunk ott.
2: Hát pont azért, mert kevés az ember, manapság ez már egyre nagyobb kincs és érték mondhatni. Furcsa talán, hogy elég sok afrikai ország is van ezen, amit ugye híresen úgy tartunk számon, mint egy ilyen demográfiai robbanásban lévő kontinens, de a déli részeire azért annyira ez nem jellemző. És hát Ausztráliában is azt gondolnánk, hogy már többen vannak, hiszen amúgy egy modern, vonzó ország, az életszínvonal az egyik legmagasabb. Ugye ez Kanadára is jellemző, ami szintén ugye ritkán lakott. De hát ugye a klíma az megteszi azért a magáét, itt épp a szárazság és a forróság szokott gond lenni, meg hát ugye óriásiak a távolságok, és hát ugye nincs több ezer éves hagyománya a civilizációnak, itt már olyan szempontból a modern civilizációnak, mert az őslakosok azok már itt vannak igen régen, és azok be is lakták azért a kontinens.
3: Hát igen, az őslakosok itt vannak már körülbelül 50 ezer éve, az ázsiai szigetekről, indonéz szigetekről, sőt még északabbról hajoztak át, ugye, és ezek az úgynevezett őslakosok, azt a kifejezést is szoktuk használni, hogy aboriginek. Talán Ausztráliáról annyit, hogy körülbelül ez 7,7 millió négyzetkilométeres egy kontinens, körülbelül 28 millió lakossa van. Hát most az ország neve latinul az Terra Australis, ez annyit jelent, hogy déli föld. Hát a világ legnagyobb szigetének is nevezik, ha bár tudjuk, hogy hivatalosan a Grönland a legnagyobb sziget, Ausztrália az pedig kontinens. Na most fantasztikus természetföldrajzi jelenségeket figyelhetünk itt meg, például a nagy korall zátony, a világ legnagyobb korall építménye ez, egy 1900 km hosszú zátonyról van szó, aztán akkor a Ausztrália szinte majdnem közepén található az úgynevezett Ayers Rock, vagy a Uluru, ez egy körülbelül 350 méter magas homok kősziklatömb, az itteni őslakok szent helye, számos turista is már elveszítette életét, amikor felpróbált mászni, ugye, hát szinte ez nagyon egy ilyen meredek, egy hegy, nem túl magas, de nagyon meredek, és számos turista elveszítette életét, fölfelé vagy lefelé haladva, és természetesen később akkor megtiltották ezt a úgymond kalandot a turistáknak, aztán találhatunk Ausztráliában félsivatagokat, sivatagokat, például itt van Gibson sivataga, nagy homok sivatag, vagy a nagy Victoria sivatag, természetesen a brit királynőről nevezték el, de Ausztrália északi részein trópusi esőerdők is láthatók, például eukaliptusz erdő, szóval lényegében Ausztráliára jellemzők ezek a különböző éghajlati típusok, de egyedülálló a növényvilága is, például a kenguru, a koala, az emu, a kokkabura. Kokkaburát magyarul még úgy is nevezzük, hogy kacagolyancsi, hát a név a madár nevető hangjára utal, az interneten meg is hallgattam, hát igaz, mintha valaki egy férfi kacagna. Aztán meg kell még említeni a vadkutyákat, a dingókat, stb. többi.
2: Igen, ugye itt egy különleges állati és növényi összesség van, ugye, mert elég régóta izolált helyzetben van Ausztrália. Nagyon sok és kiterjedt ilyen bokros vidék is van, meg ilyen füves, pampás dolog, úgyhogy azért általában szárazság van, de itt is ugye nagyon változó az a esős és a száraz időszak, az úgy váltogatja egymást azért. És ugye említettük az őslakosokat, amelyek már réges-rég ott voltak, amit utána hát valamennyire kiszorítottak azért az angol és európai telepesek.
3: Hát igen, említettük, hogy az aboriginek, hogy az őslakosok körülbelül 50 ezer éve telepedtek le Ausztrália területén, Dél-Kelet-Ázsiából érkeztek, szóval az ázsiai szigetékről. Hát a sajátos kultúrájuk van, mindenképpen ilyen félnomád életet éltek, meg kell itt említeni a vadászatot, és a vadászat miatt kitalálták a bumerángot, ugye ez mindenki számára ismerős egy dolog a bumeráng. Nagyon nehezen illeszkedtek be a modern életbe az aboriginek, számos férfiú alkoholizmussal küzdött, stb., de ahogy most hogyan olvassam, azért az utolsó évtizedben valahogy be tudtak integrálódni az ausztrál társadalomba. Meg kell említeni itt a nagyobb városokat is, mindenképpen az 5,5 millió lakosú Melbourne-t és a Sydney-t is, amely körülbelül 4 millió lakosú város. Na, érdekességként talán annyit, hogy Ausztrália fővárosa Canberra, körülbelül olyan 400 ezer lakosú város, szóval nem a legnagyobb város a főváros.
2: Úgy van, ez például Kanadában is így van, meg még
3: a Svájcban például.
2: Svájcban. Aztán akkor itt megint egy nagyon nagy ugrás, Izlandig megyünk, ami már megint azért ilyen ritkásan lakott, mert nagyon hideg, hát nagyon északon van. Tehát látjuk, hogy vagy nagyon hideg, vagy nagyon meleg, vagy nagyon száraz, vagy nagyon nedves, nagyon erdős, nagyon hegyes, ezek a problémák szoktak lenni. Ezt mondjuk az Alföldről szemlélve ugye kicsit szokatlan, ahol maximum túl nagy szárazság lehet.
3: Hát igen, szóval Észak-Európában vagyunk, Izlandon, hát körülbelül egy 400 ezer lakosú országról beszélünk, szóval lényegében egy középnagyságú város, ami a lakosságot illeti. Hát Ljubljanának van körülbelül 300 ezer lakossa, egy összehasonlításképpen. Izland területe az kicsit meghaladja 100 ezer kilométert, 103 ezer pontosan, szóval kicsit nagyobb, mint Magyarország területe. Érdekességként el kell mondani, hogy a szigeten 140 vulkán található, ebből napjainkban is 26 aktív, szóval működő vulkán. Legismertebb a Hekla. Hát fővárosra 140 ezer lakosú Reykjavik, hát ez úgy kell elképzelni, hogy egy akkora nagyságú város, mint Pécs például, Pécsnek van 140 ezer lakosra. A Reykjavik név pedig füstölgő öbölt jelent, a városkát ugye még a középkor folyamán a vikingek alapították, ez pedig bizonyítja a vik szócska a végén. Azok a városok, amelyeket a vikingek alapították, magába foglalják a vik szót, szóval a szavacskát, a név végén például Keflavik, vagy a norvégiai Narvik, és még itt lehetne sorolni. Izlandon számos fjordot is találhatunk, ezek ilyen hosszú tengeri öblök, aztán gejzireket, ezek pedig ilyen szökőforrások, melegvizes források, és az izlandiak nagyon jól ezt kihasználták, ami az energiát illeti. Ezeket a melegvizes forrásokat úgy használták ki, hogy bevezették a lakásokba a melegítést a gejzéreknek köszönhetően. És a legnevezetesebb, leghíresebb gejzérnek az a neve, hogy gejzér. Szóval valamennyi gejzér az izlandi gejzérről kapta nevét. Talán meg kell említeni azt is, hogy az izlandiak, mivel ilyen kevesen vannak, azért érdekes, hogy milyen sport eredményeket szoktak produkálni. Kivált kézilabdába.
2: Épp akartam mondani az izlandi szurkolókat, amikor egyszer kim voltak a VB-n, hogy milyen fantasztikus hangulatot csináltak, ugrálva, fütyülve.
3: Így van, ugrálva, fütyülve. Hát igen, itten kicsit kiböngésztem, hogy az Izland, a mármi a férfi kézilabdát illeti, 2008-ban a nyári olimpián ezüstérmet szerzett, a nagyon jól emlékszeket a döntő mérkőzésre, és majd 2010-ben úgy szintén a férfiak pedig az európai bajnokságon bronzérmet tudtak szerezni. Hát ez fantasztikus teljesítmény volt számukra, és Izlandon a kézlabda lényegében az a nemzeti sport, és ahogyan figyelem, az utolsó esztendőkben a hölgyek is jönnek fel.
2: Igen, tehát a focit is nagyon szeretik, de azért sokkal ügyesebbek a kézilabdában, az amúgy is jól áll az észak-európai meteknek, úgyhogy az egyértelmű. Hát Mongólia, ami a sportot illeti, olyan túl sokat nem tett le az asztalra, ugye, olimpián se, meg egyébként se, pedig egy lovas nemzet hírében állnak. Azért itt...
3: Birkozásban, hogyha ma ott vagyunk a sportoknál, birkozásban azért Mongólia egy néhány érmet el tudott hozni az olimpiai játékokról. Az...
2: Ez igaz, meg talán ökölvívásban tudom őket elképzelni. Igen, egyébként, ha már a kézilabda az észak-európaiaknál, akkor a birkozás itt az ázsiai országokban nagyon, nagyon erős, igen, így van. Meg még az is lehet, hogy nem tudom, az íjászatban talán. Szóval na, lehet, hogy vissza is kell vonni ezt a kritikát Mongóliára, de hát na, amúgy sincsenek sokan, most majd látom.
3: Amúgy sincsenek sokan, szóval úgy kell elképzelni, hogy egy is fél millió négyzetkilométeres ország, hát a képzők ezek olyan 16-17 magyarországnyi terület, mindössze 3,5 millió lakossa van. Északon Oroszországgal, délen pedig Kínával határos, fővárosa Ulánbátor, körülbelül el olyan 1,5 millió lakosú város. Hát a Ulán-Bátor jelentése magyarul vörös hős vagy vörös harcos, ezt jelenti a város neve. Itt él a mongol népesség 1/3, Mongólia területének pedig nagy része ez ilyen füves puszta, vagy pedig sivatag. A Gobi sivatagról már beszéltünk, az egyik legnagyobb sivatag a világon. Meg kell említeni azt is, hogy a mongol birodalom volt valamikor a világ legnagyobb összefüggő területtel rendelkező állama, összefüggő területről beszélünk. Tudjuk, hogy a brit impérium az nagyobb volt, de hát ott nem lehetett beszélni összefüggő területről. Na majd a birodalmat a tizedik az nagyobb volt, de hát ott nem lehetett beszélni összefüggő területről. Na majd a birodalmat a 13. század elején Genghis Khan, vagy

0: épp a határ, ahol Kazasztán kezdődik. Hát, úgyhogy jól kell viselkedniük, hogy nehogy fölemészze őket, vagy Kína, vagy Oroszország.
1: Hát igen, majd kitérünk erre is, hogy mi volt a 20. század elejétől úgymond a végéig, ugye, amikor két kommunista ország között élt Mongólia, és hát természetesen Mongóliának is kommunista államnak kellett, hogy legyen.
0: Persze.
1: Így van. Napjainkban a mongol lakosság 30%-a a félnomád vagy nomád életmódot folytat, a lóra épülő kultúra pedig továbbra is szerves része mindenképpen a hagyományoknak. Most a hivatalos nyelv természetesen az a mongol, amely az altai nyelvcsaládba tartozik. A nyelvcsaládhoz tartoznak például még a türkmén, aztán a török, a baskir, a kirgiz nyelv. Most egyes kutatók nagyon érdekes, ide sorolják a japán és a koreai nyelvet is, de ez nincs még bebizonyítva, hogy biztos így van. Na most hivatalosan a Cyril ABC-vel írnak, ez is bizonyítja, hogy a néhai mongol népköztársaság a 20. században, így nevezték, szorosan kötődött a néhai Szovjetunióhoz. Na és akkor még egy érdekesség, Ulán-Bátor, említettük a fővárost, ugye? Egy szélességi körön fekszik Budapesttel, de mégis Ulán-Bátor a föld leghűvösebb átlaghőmérsékletű fővárosa. Például a januári átlaghőmérséklet, hát ez nagyon érdekes adat, mínusz 25 fok Celsius.
0: Itt nagyon komoly telek vannak, igen. Azt lehet látni, hogyha az ember megfigyeli az adatokat akár itt télen, és elég sokáig is eltart, olyan rengeteg hó az nincs, mert ugye relatív szárazság van, de nagy hideg az van, ugye hát nem csodát, itt egy picit följebb van a Bajkáli tó, ugye, és Jakut föld, amiről már híresen tudjuk, hogy mennyire extrém szibériai táj, úgyhogy ez lényegében a Szibéria folytatása Mongólia, hogyha így mondhatjuk, van. A Gobi sivatagot, meg akkor megint a másik extrémot, meg nyáron ugye óriási forróság van, de télen ott is nagyon hideg van, ez az a hideg sivatag.
1: Így van, na, és akkor eljutottok valahogy a záró gondolatokhoz, ugye meg kell azt is említeni, hogy az ember azt gondolná, én is valamikor még fiatal koromban azt gondoltam, hogy ezek a ritkán lakott országok nem érdekesek, nem nyújtanak semmi kihívót, de ez messze menőleg nem így van. Itt az emberek szoros kapcsolatban élnek a természettel, ez pedig különleges életstílust és értékrendet alapozott ki. Természetesen náluk és a kis közösségekben az emberek szorosabban összetartoznak, közös erővel őrzik meg a hagyományokat, de eközben a modern technológia segítségével fenntartják ugye életminőségüket is, és ezek a tájak, országok, az ember és a környezet közötti harmóniáról is mesélnek, és e helyek megismerése igen érdekes lehet azok számára, akik a természetes életet, értékrendeket kedvelik, és a csendes tájak nyugalmát keresik valahogy.
0: Ez nagyon szép lenne zárszónak, de muszáj annyit elmondjak, igen. Hogy vannak azért azok az országok is, akár igen. Itt van előttünk Kína, vagy akár igen. Oroszország, Amerika, ahol vannak olyan részek, amelyek nagyon sűrűn lakottak, igen. És vannak olyan részek, ahol nagyon kevéssé lakják. Magyarországon és Szlovéniában is találunk ilyen helyeket, egyetlen. Általában a hegyvidéki részek, persze. Vagy általában, ahol valamilyen extrém helyzet van, vagy ahol mocsarak voltak korábban, úgyhogy azért talán még ezt a végén ne felejtsük el, hogy egy Kínában is például, vagy akár Indiában is vannak olyan helyek, ahol rettenetesen sűrűen laknak, van, ahol pedig ott is nagy kiterjedt területeken szinte senki nem él.
1: Hát igen, lényegében mi most a legritkábban lakott országokról beszéltünk, de az átlagosan vettük, ugye? Ez nagyon fontos tudni. Mert hogyha egy Ulán-Bátort megnézzük, akkor ott a nagy a lakosság sűrűsége. De viszont, hogyha kimegyünk persze a sivatagba, vagy a hegyvidékbe, ott már nem.
2: Csodálatos világunk, legek, rekordok. Ezek voltak a legritkábban lakott országok. Találkozzunk egy hét múlva is, várjuk Önöket akkor is, Kósa Ferenccel Márait búcsúzunk és szép napot kívánunk!

0: és a világ, ami azt körülvesz.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Gyerekszarok!
4: Mit kellett még csinálni?
5: Hát a csőt be kellett csavarni.
4: Volt tűz, amit el kellett oltani?
5: Csak úgy fából megcsinálták, meg akkor úgy csak mi csináltuk.
4: Képzeletben, ugye, vagy csak úgy felállították, hogy akár itt lehetne a tűz. Nem volt igazi tűz?
5: Nem. A tűzoltuk, míg a nagy baj van, akkor elolsák a tüzet.
6: Én voltam a speedvelen, és a motorok gyorsan mentek, és bent volt még Kevin is. Kevin is ment.
4: De és voltál?
6: Nem én versenyeztem, egy nagyobb Kevin, és ő vesztett.
7: Amitől szünet van, mindig megyünk a Budapestre az én mamámhoz, meg a papámhoz.
4: Mit tudsz ott csinálni, Anna?
7: Ott játszani az én papámmal, meg a mamámmal. Babászom, meg focizott.
4: A lendvai óvodásokkal folytatjuk körutunkat. Újabb élményekkel szombaton reggel 8:30-tól várunk benneteket. Számítunk figyelmetekre.

A Deep Purple-től szólt a Smoke on the Water, igaz, az egyik legikonikusabb dal, de a gitárosok által talán mondhatni, hogy a legutáltabb, ugyanis már annyiszor hallották, hogy saját elmondásuk szerint nagyon sokszor elegük van belőle. Na de a zenétől egy picit eltávolodva, nem kíméli az internet a gyónni vágyó neres milliárdost, írja a Refresher.hu. Ahogy azt már egyik előbbi cikkükben is elmondták, az eddigi példátlan interjút adott Balási Gyula, a NER egyik legnépszerűbb vállalkozója. A több 10 milliárdos vagyon felett rendelkező üzletember könnyek között remekő hanggal jelentette be, hogy a több mint 20 év alatt felépített cégcsoportját felajánlja a magyar államnak. Bár kis érdekesség, hogy mindezt azután tette meg, hogy cégei bankszámláját váratlanul befagyasztották. Balási Gyula céghálózata az elmúlt évtizedben vált meghatározó szereplővé az állami kommunikációs piacon. A Launch csoport és a hozzá kapcsolódó vállalkozások rendszeresen nyerték el a Rogán Antal vezette miniszterelnöki kabinetiroda szinte valamennyi tenderét, és olyan kampányok megvalósításában vettek részt, mint a Stop Soros, vagy az Állítsuk meg Brüsszelt. A vállalatok 2016 után indultak robbanásszerű növekedésnek, és az állami megbízások révén hatalmas bevételekre tettek szert. Az átlátszó cikke szerint ez csupán 2017 és 2020 között 90 milliárd forint lehetett. A síró gyűlöletkampányokat létrehozó milliárdos bizarr látványa sokakat megihletett az interneten, a legjobb mémekből pedig a Refresher mind az Instagram oldalán, mind pedig ebben a cikkben egy összeállítást is készített. És itt vannak Szijjártó Péteres pálinkás szilveszteres mémek, vagy akár a Mónika Showból, mint hogyha egy jelenet snit lenne, hát ilyen mémek is kialakultak. Ha érdekli önöket, a Refresher.hu cikkében megtalálják az összes vicces képet. Mi pedig addig is folytatjuk tovább Paulinával, na meg a Napsütős tavasz című dalával.

Magyarország első utazó vízi cirkusza a napokban megérkezett Lentibe, így aztán május 7-től egészen május 9-ig, azaz holnapig a Vörös Marti Mihály Általános Iskola mellett, ismételten Lentiben, előadásokra mehetnek, hogyha szeretnének ellátogatni vízi cirkuszba. Na de 8-án még ma, ugye 18 órakor van egy fellépés, majd aztán holnap szombaton 15 órakor az utolsó. Premier napon 50% kedvezmény volt a belépőjegy árából, a többi előadáson pedig 500 forint kedvezményt adnak a belépőjegy árából. Mindenképpen érdemes erre ellátogatni, ugyanis nem minden nap történik meg, hogy van esélyünk elmenni vízi cirkuszba. Mi pedig folytatjuk ezt az órát még zenével, pontban 5-kor pedig friss hírekkel várja önöket, Farics Torisz.

0: Asszony, látom, neked is jó a kedved.
1: Ha hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
0: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
1: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
0: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bán.
2: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
1: Aztán ki fogott muzsikálni?
0: Muzsikálni a duó, a szoszét fog.
1: Na hát.
0: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
1: Na majd én főzök neked Ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
0: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
1: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Agibanye Szoboda parlamenti képviselői Natasa Auschwitz Bogovicsot jelölik az országgyűlés alelnöki posztjára, jelentette be a Szoboda parlamenti csoportjának vezetője a médiának adott közleményében. Zorán Sztevánovics a parlamenti elnök testülete Spela Ocvirket javasolja az országgyűlés új főtitkárának kinevezésre. Az országgyűlés mindkét javaslatról hétfőn rendkívüli ülésen hoz döntést. Megválasztása esetén Auschwitz Bogovics így az országgyűlés alelnöki posztját kapja meg, amely a legnagyobb ellenzéki parlamenti csoport számára van fenntartva. A parlament áprilisban már megválasztotta Daniel Krivecet és Franz Krizsánt alelnöknek. Az országgyűlés eljárási szabályzata szerint az alelnöki posztról titkos szavazással döntenek, és az a jelölt kapja meg a választást, akire az összes képviselő többsége szavazott. Zorán Jankovics Ljubljana polgármestere, aki közel 20 éve van a főváros élén, ősszel ismét indul a helyhatósági választásokon, jelentette be Jankovics. Mint mondta, régóta fontolgatta a döntést, és nehéz volt, miközben hangsúlyozta a város polgárai és kollégái iránti felelősségét. Ljubljana modern európai fővárossá változott, és a város 20 éve napról napra jobban változik, mondta a polgármester. Jankovics azt is hangsúlyozta, hogy kívánsága, feladata és kérése kollégái iránt, hogy minden nap tegyenek valamit a polgárok életminőségének javítása érdekében. Döntése az, hogy novemberben újból indul Ljubljana polgármesteri posztjáért, mondta ma a Városi Tanács ünnepi ülésén. 4 évvel ezelőtt a választásokon 8 jelölttel nézett szembe Jankovics. Aleš Primc, a Glas za Trokein Družine párt képviselője jelentette be eddig, hogy indul a főváros polgármesteri posztjáért az őszi helyhatósági választásokon. Szerbia elégedetlen a MOL csoport legutóbbi ajánlatával, amelyet a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről folyó tárgyalásokon fogalmazott meg. Ugyanakkor továbbra is elkötelezett a kompromisszumos megoldás mellett, közölte a szerb energiaügyi miniszter. Dubravka Djedović Handanović elmondta, a szerb fél számára elfogadhatatlanok azok a javaslatok, amelyek a pancsevói finomító jövőbeli működését, nyersolaj feldolgozási kapacitását és a szerb piac ellátásbiztonságát érintik. Hangsúlyozta, hogy Belgrád nem lépi át azokat a kereteket, amelyeket korábban meghatározott. A NIS stratégiai jelentőségű vállalat Szerbia számára, ezért a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a pancsevói finomító továbbra is biztosítsa a szerb piac ellátását. A szerb állam azt is elvárja, hogy teljesüljenek a NIS korábbi kötelezettségvállalásai, vagy megfelelő kompenzációt kapjon az ország, mondta. Sport. A siugró idény befejezése után a Ponce-hegység alatt elindították a Gorisek testvérek siugró pálya felújítását. A Blaudek nagysáncot hamarosan még nagyobbra építik, jelentette a Planicai síközpont.
2: Időjárás.
1: Délután marad a napos idő, időnként megnövekvő felhőzettel. A hegyvidéken zivatarok is kialakulhatnak. Élénk lesz a keleti irányú szél. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset következtében zárva van a Vipavai gyorsút forgalma, Nános és Vipava között Vörtojba felé. A terelés a regionális úton történik.
0: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.

Csorba Attila, azaz Gino dala után érkezik önökhöz Selena Gomez és a Year Without Rain című dala, hát egy biztos időjáráshoz illő, utána pedig érkezik önökhöz nem más, mint az operettek világa, ha tehetik, tartsanak a folytatásban is az MMR-rel.

0: Az operettek világa. Vidám, könnyed műfaj, ahol a végén minden jól alakul.
1: Köszöntöm az operett kedvelőket! Rátonyi Róbert a múlt század második felének egyik legkedveltebb operett színésze, táncos komikusa. A mai részben vele ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!
2: Elmondok egy kis pletykát, ha hagynak rá időt. Egy férj egy pesti házban megcsókolt egy kis nőt. Az előzmények, kérem, ki nem nyomozható, de tény, hogy fertáj 3 percig tartott az a csók. S hogy azután mi történt, azt eltitkolom én, hisz én voltam a férfi, és most jön a poén. Még példa nélkül áll az eset szörnyen feltűnő, mert kérem, saját feleségem volt az a kis nő. Ez a nagy város, csuda kis város, mert a nőknek, főleg időseknek esze azon jár, hogy a szomszéd úr, meg a szomszéd lány néha süttyomban a kis lakásban vajon mit csinál.

0: már a ház száján, mint a csacska kedvű kicsi fecske ide-oda száll, és a házmester súgja jó kedvvel, hogy a földszint kettes lakótársunk tegnap mit csinált. Elmondok egy kis pletykát, ha hagynak rá időt, egy férj egy pesti házban megcsókolt egy kis nő. Az előzmények kérem, ki nem nyomozható, de tény, hogy fertály 3 percig tartott az a csók, s hogy azután mi történt, azt eltitkolom én, hisz én voltam a férfi, és most jön a poén. Még példa nélkül áll az eset szörnyen feltűnő, mert kérem, saját feleségem volt az a kis nő.
1: Reisz Róbert néven született egy pesti polgárcsaládban 1923. február 18-án. Szülei a második kerületi érseki katolikus gimnáziumba iratták, az érettségi vizsga letétele után tanulmányait a zeneművészeti főiskolán folytatta, és hegedű tanári szakon végzett. Mivel egyre nagyobb érdeklődést tanúsított a színjátszás iránt, 1941-ben beiratkozott Rózsahegyi Kálmán színi iskolájába. Első komolyabb lehetőségét, melyet egy szerepegyeztetési zavarból fakadó véletlennek köszönhetett, már a következő évadban megkapta. Ráosztották a főszerepet a Vígszínház Kata, Kiti, Katinka című operettjében. Az akkor 19 éves ifjú az 50-es éveit taposó Kosári Emmy partnerét alakította, kiválóan. Ettől kezdve a színpad lett az élete. Revű színházakban, éjszakai zenés szórakozó helyeken lépett fel.
2: Wenn ich meinem Tambourstab bin, der Tee marschiert,

0: A második világháború után a főváros csak nem minden magánszínházában játszott, majd a színházak államosítása után 1949-ben az Operett Színházhoz szerződött táncos komikusnak. A Rákosi korszak kultúrpolitikusai többször is megpróbálták betiltani a Gicsesnek és Kispolgárinak minősített operettet, de aztán belátták, hogy a műfaj elpusztíthatatlan, ezért végül úgy döntöttek, áramvonalasítva, a szövegkönyveket leporolva, mégis megmaradhat. Az Operett Színháznak azért néhány szovjet darabot is be kellett mutatnia, és megszületett az új operett, mint a munkás környezetben játszódó állami áruház, de műsoron maradtak a klasszikus Kálmán, Lehár, Kacsó és Ábrahám darabok is.
1: Hányszor mondtam már magamnak, nézd, ezt nem szabad, hagyd a nőket abba már, miért vagy oly szamár? Mit törődsz te azzal, hogy 100 lány szív megszakad, megvigasztalódnak

Jaj! Cica eszem azt a csöpki szád, nélküled még a mennyország is fád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj! Cica eszem azt a csöpki szád, nélküled még a mennyország is fád. Ha ülök is a mennybe, de cica csak üzenybe, értem, kiugrom cicám. Hányszor mondtam már magamnak, most megházasodsz, ebben minden rendbe jő, majd vigyázz a nő. Hogyha látsz egy szoknyát, attól meg ne zavarodj, mind a mellett ez se ment, jaj, de bús rege, mert egész asszony regiment jár szívembe. Erről már le nem szokom, nők fülibe csak súgom, hogy jaj, cica, eszem azt a csöpki szád, nélküled még a mennyország is fád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, eszem azt a csöpki

0: Rátonyi Róbert a műfaj olyan legendás művészeivel játszhatott együtt, mint Honti Hanna, Karádi Katalin, Latabár Kálmán, Sárdi János és Feleki Kamil. Humoros, könnyed stílusával szívesen látott figura volt a színpadon, kiemelkedő alakítást nyújtott számos darabban. Az Állami Áruház, a Luxemburg grófja és a Boci-Boci tarka sikereit követően az igazi áttörést a Csárdás királynő hozta meg számára, melyben legtöbbször Bóni grófként, olykor Miska pincérként láthatta a nagy érdemű. Saját elmondása szerint 2172 alkalommal szerepelt a darabban, ezért nem csoda, hogy a híres Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szát kezdetű dalt is még mindig vele azonosítják. A Csárdás királynővel bejárta a világot, nagy sikereket aratva a Szovjetuniótól kezdve Görögországon, Jugoszlávián, Románián, Csehszlovákián át a New York-i Broadway-ig. Mozgása, gesztusai kiszámítottan eltúlzottak voltak, mintha megkérdőjelezné saját műfaját. Jellegzetes stílusa miatt könnyen és sokat parodizálták. Időközben megházasodott, megszületett a később zenei pályára lépő ifjabb Rátonyi Róbert, majd lánya, a szintén színészetet választó Rátonyi Hajni.
1: Kislányom, hányszor mondtam néked, vesd már a rosszaságnak véget, azt tedd, mit mondok, és ne mást, tanuld meg a szót.

0: Nem értem tisztán ezt a célzást.
1: Anyutól nem hallasz már rég mást, mint azt, hogy magadra vigyázz. Te mégis mindig mást csinálsz.

0: Jó?
1: Jó?
2: Jó!
3: A művész 1971-ben a Nagymező utca túloldalára, a Thália színházba szerződött, hogy prózai darabokban is kipróbálja magát, és itt is sikert aratott. Szívesen vállalt feladatokat gyermekdarabokban és konferenciéként is népszerű volt. Sokat szerepelt a televízióban, a rádiókabaréban és filmekben is, mint a Hattyúdal, a Mesztelen diplomata, vagy a Jeles András rendezte Álombrigád. Sokat tudott a színházról, operettről írt könyve a műfaj egyik fontos összefoglalása. Élete utolsó éveiben rendezett is, előadássorozatokat tartott a rádióban és a televízióban a zenés műfajról. Rendszeresen publikált újságokban és heti lapokban, könyvei jelentek meg. Bár életútja sokfelé kanyargott, emlékét leginkább a zenés színházi műfaj egyik meghatározó személyiségeként őrzi a köztudat.

Párizsban születtem, itt élem én az életem, ha abba hagytam a munkát, az este oly vidám. Ha nappal rágnak a gondok, most eldobom a váratot, mert ezer öröm vár reját, a terüs mesés éjszakát, a Párizsban csatangolok. Oly csodás a Grand Boulevard, hol annyi ember, annyi minden élvezetre vár. Száll, elrepül a vár.

szerintem nem arra visz az én utam. A körút forog már velem, a világ nekem tánc terem, és Párizsnak új arca van. Nézd, oly csodás a Grand Boulevard, hol annyi ember, annyi minden élvezetre vár, mint újra élet szép mesé. Sok madám és madmazel jön illatozva felé, már szíved hinne boldogan, mert csókos este minden perce gyorsan elrohan. S lám, vágyad álma mit sem ér, itten őkben könnyű vágy, és csak a ma ér.

0: Mosolyára és kacsintására talán még az is emlékszik, aki csak egyszer láthatta. A magyar színjátszás történetének utolérhetetlen táncos komikusát életének 69. évében, 1992. októberében érte a halál. Búcsúbeszédét a Farkasréti temetőben Gál Völgyi János mondta. Kedves hallgatóink, Rátonyi Róbert alakját idéztük fel néhány dal kíséretében. Köszönjük figyelmüket!
1: Látta már Budapestet éjjel, jöjjön velem, tekintsen most széjjel. Ne töltse az éjszakákat alva, mert így lesz a jó kedvről most fogalma. Eszembe jut néhány régi dallam, s mert a luppolásra van bennem kis hajlam.

én, csodás kalapomat, kihúzom a szén, csodás alakomat. Minden nő szemme felragyog, hisz olyan fenne, fest vagyok, de én csak felé, felét

szememben az emke cigánya zenél, ha nem jön el szívembe kár. De ott lesz ugye bár, lesem, hogy jön-e már, hisz ránk egy icike, picike mozi vár, épp ezért hétre ma

pali-pali-palikám, tízes ki a vacsorám, hogy szakadna a vendéglő rátok lányok. Volt egy kislány, a Sári, ő vele szerettem volna sétálni, randevút akár, hogy kértem, nem adott velem,

az operettek világa. Vidám, könnyed műfaj, ahol a végén minden jól alakul.

Wake Me Up Before You Go-Go, ez volt a Wham dala. A sportimádóknak pedig üzenjük, hogy ma 20 óráig lehet még jegyeket vásárolni elővételben a NAFTA stadionja pénztárán a május 10-i NAFTA Beltinci meccsre, illetve szombat 18 óráig online a nafta1903.si oldalon. A mérkőzés vasárnap 17:45-kor lesz a felújított Lendvai Sportparkban, a mérkőzésre pedig helyre szóló ülésrend lesz élvényben. Aztán 16:30-kor megkezdődött a NAFTA ifjúsági csapata és a Dravinja közötti mérkőzés a Lendvai Futball Akadémián. Ha érdekli önöket a Bundeslegénység utolsó hazai mérkőzése a szezonban, akkor még kilátogathatnak a meccsre. A muraszombati körzeti ligában pedig ma 19 órakor az Apacsa otthonában vendégeskedik a tabella második helyezett Hodos, úgyhogy ezekre érdemes ma még ellátogatni, a holnapi meccsekre pedig akkor majd már holnap szólnak a délelőttisek bővebben. Mi pedig ezt az órát folytatjuk tovább zenével, pontban 6 órakor esti krónikával várjuk majd önöket.

0: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
1: A muraszombati rendőrkapitányság bűnügyi nyomozói kiterjedt kanabisztermesztéssel kapcsolatos bűncselekményeket tártak fel.
0: A Gibanye Svoboda parlamenti képviselői Natasa Auschwitz-Bogovicsot jelölik az országgyűlés alelnöki posztjára.
1: Zorán Jankovics, Ljubljana polgármestere, aki közel 20 éve van a főváros élén, ősszel ismét indul a helyhatósági választásokon.
0: Az INA és a MOL csoport képviselői egyeztetéseket folytattak a Szír olajvállalat delegációjával a gázipari tevékenység újraindításáról.
1: Ma Bulgáriában vette kezdetét a 109. Giro d'Italia 3 hetes kerékpár körverseny, amelyen 2000 óta első alkalommal nincs szlovén résztvevő.
0: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. A muraszombati rendőrkapitányság bűnügyi nyomozói kiterjedt kanabisztermesztéssel kapcsolatos bűncselekményeket tártak fel, és több mint 86 kg illegális kábítószert és fegyvert foglaltak le. Bojan Rausz nyomozó elmondta, hogy a gyanúsítottak körülbelül 450 ezer eurót kerestek nagykereskedelmi kanabiszkereskedelemből és 1 millió eurót utcai kereskedelemből.
1: A nyomozók összesen több mint 86 kg kanabiszt, 2 fegyvert, töltényeket, számos elektronikus eszközt, valamint termesztéshez és csomagoláshoz szükséges berendezést, beleértve a szellőztető rendszereket, fűtőberendezéseket, párásítókat, mérlegeket és porszívókat, valamint több mint 10 ezer euró készpénzt foglaltak le. Bűncselekményt emeltek 8, 17 és 61 év közötti személy ellen, akik mindannyian a Ljubljanai Közigazgatási Egységhez tartoznak.
0: A Gibanye Svoboda parlamenti képviselői Natasa Auschwitz-Bogovicsot jelölik az országgyűlés alelnöki posztjára, jelentette be a Svoboda parlamenti csoportjának vezetője a médiának adott közleményében. Zoran Stevanovic, a parlamenti elnök testülete, Spela Ocvirket javasolja az országgyűlés új főtitkárának kinevezésére.
1: Az országgyűlés mindkét javaslatról hétfőn rendkívüli ülésen hoz döntést. Megválasztása esetén Auschwitz-Bogovics így az országgyűlés alelnöki posztját kapja meg, amely a legnagyobb ellenzéki parlamenti csoport számára van fenntartva. A parlament áprilisban már megválasztotta Daniel Krivecet és Franz Krizsánt alelnöknek. Az országgyűlés eljárási szabályzata szerint az alelnöki posztról titkos szavazással döntenek, és az a jelölt kapja meg a választást, akire az összes képviselő többsége szavazott.
0: A demokrácia védelméért szóló jogi hálózat aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Szlovénia fejlesztését célzó beavatkozási intézkedésekről szóló törvénytervezet elfogadása gyorsan történik. Ha a törvénytervezetet a parlament rendkívüli ülésszakán vitatják meg, a rendes törvényhozási eljárás sürgősségi eljárássá válik, ami céljának meghiúsulásához vezethet, figyelmeztettek.
1: Ha a beavatkozásról szóló törvénytervezetet a Nemzetgyűlés hétfőn rendkívüli ülésszakán vitatják meg, amikor várhatóan mind a második, mind a harmadik olvasatot megtartják, a javaslat elfogadásának eljárása szerintük mindössze 29 napig fog tartani, míg a rendes törvényhozási eljárás a jogi szakma szerint várhatóan körülbelül 3 hónapig tart. Továbbá aggasztja őket, hogy a javasolt beavatkozási törvény több különböző jogterületet is érint, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül egymáshoz.
0: Az autópálya építési helyszínek közlekedés biztonságáról szóló mai ülésen Alenka Bratušek, az aktuális ügyeket vezető infrastrukturális miniszter jelentést kért a DARS-tól és a rendőrségtől a szűkített útlezárások előkészítéséről, valamint a DARS-tól a biztonság javítását célzó intézkedések kapcsán.
1: Az infrastrukturális felügyelőség megkezdte a Posztolyna melletti építkezés ellenőrzését. A miniszter kérte, hogy a jelentés tartalmazza a közlekedés biztonság állapotát, az autópályákon és gyorsforgalmi utakon található építkezésekkel kapcsolatos közlekedési balesetek számára és azok következményeire vonatkozó adatokat is. A minisztérium közlése szerint az infrastrukturális felügyelőség csütörtökön megkezdte az építkezés ellenőrzését a posztolynai szakaszon, majd megmérte az az úttest szélességét az útlezárás helyén. Ezzel egyidejűleg ma és a következő napokban ellenőrzéseket végeznek az érintett helyeken.
0: Zoran Jankovics, Ljubljana polgármestere, aki közel 20 éve van a főváros élén, ősszel ismét indul a helyhatósági választásokon, jelentette be Jankovics. Mint mondta, régóta fontolgattad a döntést, és nehéz volt, miközben hangsúlyozta a város polgárai és kollégái iránti felelősséget.
1: Ljubljana modern európai fővárossá változott, és a város 20 éve napról napra jobbra változik, mondta a polgármester. Jankovics azt is hangsúlyozta, hogy kívánsága, feladata és kérése kollégái iránt, hogy minden nap tegyenek valamit a polgárok életminőségének javítása érdekében. Döntése az, hogy novemberben újból indul Ljubljana polgármesteri posztjáért, mondta ma a városi tanács ünnepi ülésén. 4 évvel ezelőtt a választásokon 8 jelölttel nézett szembe Jankovics. Ales Prinz, a Glazza Otroke in Druzsine párt képviselője jelentette be eddig, hogy indul a főváros polgármesteri posztjáért az őszi helyhatósági választásokon.
0: Külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Az INA és a MOL csoport képviselői egyeztetéseket folytattak a Szír olajvállalat delegációjával. A háromnapos látogatás középpontjában az INA szíriai olaj- és gázipari tevékenységének újraindítási lehetőségei álltak, olvasható a MOL közleményében. Az év elején az INA és az SPC közös műszaki munkacsoportot hozott létre, annak felmérésére, hogy megvalósítható-e az INA szíriai koncesszióiban a működés újraindítása.
1: A csapat jelenleg azokat az üzemeltetési, műszaki, kereskedelmi és szabályozási feltételeket vizsgálja, amelyek lehetővé tennék az INA visszatérését Szíriába, olvasható a MOL közleményében. A közös szakértői csoport közös ülésén megvitatták az INA szíriai működésének leállítása óta eltelt időszak infrastruktúrájára és a mezők állapotára vonatkozó átfogó felmérést. A csoport meghatározza az újraindításhoz szükséges műszaki és biztonsági feltételeket, valamint megállapodik a jövőbeni együttműködés stratégiai ütemtervéről.
0: Szerbia elégedetlen a MOL csoport legutóbbi ajánlatával, amelyet a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről folyó tárgyalásokon fogalmazott meg. Ugyanakkor továbbra is elkötelezett a kompromisszumos megoldás mellett, közölte a szerb energiaügyi miniszter.
1: Dubravka Đedović Handanović elmondta, a szerb fél számára elfogadhatatlanok azok a javaslatok, amelyek a Pančevói finomító jövőbeli működését, nyersolajfeldolgozási kapacitását és a szerb piac ellátás biztonságát érintik. Hangsúlyozta, hogy Belgrád nem lépi át azokat a kereteket, amelyeket korábban meghatározott. A NIS stratégiai jelentőségű vállalat Szerbia számára, ezért a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a Pančevói finomító továbbra is biztosítsa a szerb piac ellátását. A szerb állam azt is elvárja, hogy teljesüljenek a NIS korábbi kötelezettségvállalásai, vagy megfelelő kompenzációt kapjon az ország, mondta.
2: Sport.
0: Ma Bulgáriában vette kezdetét a 109. Giro d'Italia 3 hetes kerékpár körverseny, amelyen 2000 óta első alkalommal nincs szlovén résztvevő. A győzelemre legesélyesebb a dán Jonas Vingegaard, tavaly Tadej Pogacsár nyerte a rózsaszínű trikós versenyt. A mezőny szombaton és vasárnap is Bulgáriában teker. Az első etapot a francia Paul Meyn nyerte meg, 147 kilométer után. A szlovén női kézilabda kupa elődöntőjét rendezik ma Koperben. 17 órától, azaz most, a Mlinotest Ajdovscsina és a Ljubljana játszik, majd 20 órától a Koper és a Krim Otepe Group Mercator mérkőzik a továbbjutásért. A siugró idény befejezése után a Ponce hegység alatt elindították a Gorisek testvérek siugró pálya felújítását. A Blaudek nagy sáncot hamarosan még nagyobbra építik, jelentette a Planicai síközpont.
3: Időjárás.
1: Este és éjszaka először borult lesz az ég, majd hajnalban fokozatosan kitisztul, és helyenként foltokban köd alakulhat ki. Holnap túlnyomóan derült és meleg időre van kilátás, délután és estére főleg északon záporok, zivatarok alakulnak ki. Reggel 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Meghibásodott jármű miatt akadozik a Steyr pálya forgalma Domzsála előtt Celje irányában, továbbá Lukovica és Blagovica között Celje felé. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma Senozsecse és Nános között a főváros irányában, a Vipavai gyorsúton a Nános leágazáson Vörtojba irányából.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást Göncz Tamara műsorvezető és Király Tomi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!
3: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Kezdjük talán a gazdag múltú berkeféle malommal. A Vas vármegyei alispáni hivatal 1889. január 28-án kiadott levele alapján tudjuk, hogy Berke János, tótkeresztúri lakos és evangélikus lelkész birtokolta a Domonkosfa határában lévő egyik malom működési jogát, valamint az azzal összefüggő vízhasználati jogot a Kiskerkán.
2: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval szombaton 14 óra után. Ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
3: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.

Kötelés Löhandár köztudottan nem idegenkedik a feldolgozásoktól, és a következő percekben a Leander Kills pont egy ilyen dala fog következni, ez nem más, mint a Kicsiny falum, ami amúgy 2020. október 30-án jelent meg. Érkezik akkor most a Leander Kills, utána itt lesz még a 4-es Street, na meg a Horizont ismétlése is.

Nemzeti Egyetem oktatójával, aki a Kékhegyek kapitánya című előadásában a Szigetvári Zrínyi Miklós hősi halálának 460. évfordulójára emlékezett, a hadierkölccsel indítottuk. Mennyit változott ez a karttól a drónokig tartó hosszú időszakban, de több más téma is szóba került a megemlékezés apropóján. Mint mondta, brutális évszázad volt az, amelyben Zrínyi Miklósnak helyt kellett.

0: ami a lelkesedést, vagy a katonák morálját illeti, az egy rendkívül fontos dolog. 2500 évvel ezelőtt Sun Tzu, mikor papírra vetette a gondolatait, már ő foglalkozott azzal, hogy a morál, a katonák morálja, az adott esetben a győzelem egyik kulcsa. A költő hadvezér Zrínyi Miklós, ő pedig tételesen bemutatta azt, hogy a parancsnok vezetői képessége, a parancsnok tartása, ugye, ami a morálra vezethető vissza, példa a katonáknak. Valahogy így írja, hogy ne feledd, vitéz hadnagy, hogy a katonák a te orcádat nézik. Tehát téged követnek, rád figyelnek. És az sem véletlen, hogy a költő hadvezér megénekli a dédnagypapa hőstettét. Tehát számára biztos, hogy egy olyan erkölcsi iránymutatás volt, egy olyan morális igazodási pont, amitől egész életében nem akart, nem tudott, de nem is kellett, hogy eltérjen, mert az én családban erre generációkon át megvolt az igazodási pont.
1: A mai előadásában a 460 évvel ezelőtti eseményeket idézte fel. Hogyan építette fel csak röviden ezt az előadást?
0: Három kérdésköré csoportosítottam. Egyrészt bemutattam Szigetvári Zrínyi Miklós életútját a várostomáig, aztán beszéltünk részletesebben 1566-os Szigetvári ostromról, végül pedig foglalkoztunk azzal, hogy az emlékezetbe hogyan ment át, a hivatalos emlékezetbe, a család emlékezetébe, illetve Közép-Európa, Európa emlékezetébe ez a páratlan hőstett.
1: Igen, néhány szót akkor talán még arról, hogy hogyan vették be a törökök Szigetvárát.
0: Nehéz volt a helyzet, hiszen 2500 védővel szemben nagyjából 55 ezer harcos állt. És a harcosokhoz azért számoljuk oda azokat a kétkezi munkásokat is, akik mondjuk segítettek lecsapolni a mocsarat, akik segítettek töltést építeni. Tehát az első kérdés, amire rá kell világítanunk, az az óriási erőviszony különbség, amely a két fél között volt. Nyilván az tevékenységét segítette azt, hogy ő védekezett. Neki ott voltak a falak, de azért 55 ezer támadóval szemben meglehetősen reménytelen harcot vívott. És az, hogy ő bezárkózik a várba, vállalja azt, hogy ő vezeti az ostromot, nem lett volna kötelessége, azt mutatja, hogy megint csak visszautalva a morálra, ezen a területen az ő morálja meglehetősen szilárd alapokon állt. És ezt az ostrom bizonyítja is, hiszen végig vezeti az ostromot egészen az utolsó utáni percig, amikor 1566. szeptember 7-én maradék katonái élén nekiront az elképesztő túlerőnek, és ősi halált halnak valamennyien.
1: Láthattuk itt a felvetített képeken, hogy hogyan is nézett ki ez az erődítmény, illetve maga a vár, és egy viszonylag békés időszakot említett, amelyik következtében ugye kitelepültek a védett várfalak mögül.
0: Igen, hát sok minden játszott közre. A legfontosabb talán az, hogy a török hadjáratot Szulejmán vezette. Az a Szulejmán, akit a török történetírás nagy Szulejmánként nevesít, és megint csak a morál. Azért el lehet képzelni a török katonák elkötelezettségét, mikor tudják, hogy mögöttük másfél-három kilométerrel maga a szultán nézi azt, hogy milyen sikerrel tevékenykednek, és újra meg újra visszajön ez a morál. Ez milyen érdekes, ebbe eddig bele se gondoltam, milyen mélyen. De ugye szerencsétlen okul a helyzet, mert tikkasztó nyár van. Az almás patak vize alacsony. A törökök megtalálják azt, hogy hol lehet lecsapolni még a maradék vizet is. A török ostrom vezetői tanulnak a 10 évvel korábbi ostrom hibáiból. Azokat a hibákat már nem követik el. Tehát ez mind-mind az ostromlók malmára hajtotta a vizet.

0: Az, hogy a keresztény csapatok Győrnél várakoznak, arra nehéz mit mondani, viszont hosszú távon azzal, hogy Zrínyi Miklós feltartja egy hónapra a törököket, súlyos veszteségeket okoz neki, elvezet oda, hogy a törökök nem folytatják a hadjáratot. Tehát ha innen nézem, akkor bevált a keresztény számítás, hogy Győrnél tartalékolták az erőket, de ennek ára volt.
1: Azt hiszem, hogy egy előző előadásában itt Lendván éppen kiemelte, hogy egyáltalán a nemzetiség mint olyan nem számított azokban az időkben, és hogy most horvát bán volt, vagy magyar nemes tulajdonképpen, itt nem erről szólt a történet.
0: Pontosan erről van szó. Nagyon sok előadásomban megkérdezik, vagy nekem szegezik, hogy tehát horvát volt. Erre én nem nagyon szoktam reagálni, meg vitatkozni. El szoktam mesélni azt a történetet, hogy el kell menni Szigetvárra. A szigetvári templom falán van néhány emléktábla, amely az első és második világháborúban elesett szigetvári emberek neveit tartalmazza. Abban van török hangzású név, van horvát hangzású, szerb hangzású, bosnyák hangzású, magyar hangzású név. És ugyanúgy, ahogy akkor nem számított, hogy egyébként anyád milyen nemzetiségű volt, Zrínyék idején sem azt számított, hogy honnan jössz, hanem hogy hová tartasz. És az, hogy senki nem vitatja, hogy a Zrínyék horvát családból származnak, a Subicsok, ugye érnek el nagy sikereket. De még egyszer mondom, nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy mit teszel a kereszténységért, merre mutat a kardot hegye. Ebben pedig lehet vitatkozni, lehet azt mondani, hogy horvát volt, lehet, hogy azt mondani, hogy magyar, de a lényegen nem változtak. Megalkuvás nélküli hazaszeretet.
1: Nagy szenvedéllyel kutatják ezt az örökséget, és hihetetlen dolgokra leltek rá, és hihetetlen úton, módon. Azért ez nem csak a szerencse kérdése, hanem a valóban a tapasztalat és a tudás kérdése is, hogy merre is keressenek és kutassanak.
0: Ez így van. Ma én voltam az arca ennek a kutatócsoportnak, de hát azért én óriások vállán állok. Olyan kollégákkal dolgozhatok, akik a szakmájuk legjobb, hogy legyen az irodalmár, legyen az hadtörténész, legyen az mérnök ember, hiszen azért a mi kutatásaink rengeteg mérnöki tudást mutatnak föl. Tehát ezekkel a kollégákkal öröm együtt dolgozni. Mindegyik nagyon elkötelezett, nagyon fölkészült. És amit a tudomány egyre inkább, sőt most már nagyon régen val, hogy ma már a magányos Don Quixote-ék ideje lejárt. Nincs az, hogy én hadtörténész vagyok, és akkor hadtörténelem. Különböző tudományágak összekapaszkodnak, egymás módszereit, eszközeit használva jönnek az új eredmények. Na, mi pont ezt csináljuk.
1: Van esetleg most valami konkrét cél, amit keresnek, vagy ami felé kutatnak?
0: Én azt gondolom, hogy a Zrínyi fegyverek kutatását nem lehet abba hagyni, vagy nem szabad abba hagyni, hiszen bármelyik napon bukkanhatunk újabb és újabb olyan fegyverre, tárgyra, ami a Zrínyékhez köthető. Legjobb példa erre az, hogy mikor elkezdtük kutatni és publikálni a kutatásainkat, akkor egy magyarországi gyűjtő egy levélben tájékoztatott arról, hogy egyébként neki van egy Zrínyi címeres fegyvere. Aztán még egy Zrínyi címeres fegyvere. Tehát amikor a napi postámat felbontom, akkor mindig van bennem egy ilyen titkolt remény, hogy hát jön egy újabb levél, amely a Zrínyék irányába mutat. És csak csendbe jegyzem meg, hogy ez igaz mind a mai Horvátország, mind a mai Szlovénia területére, hiszen a Zrínyi fegyverek valahol itt kallódhatnak, tehát ezekben az országokban is kerülhetnek elő, sőt Bécsben is, de ahogy az előadásomban mondtam, ma ezeknek a tárgyaknak egy része az Egyesült Államokban, Philadelphiában van.
1: 460 évvel ezelőtt történtek ezek az események, most Szigetváron hogyan őrzik ezt az örökséget, hogyan emlékeznek idén erre?
0: Szigetvár egy fantasztikus város, el kell oda menni, levegője van, hangulata van, rendkívül elkötelezett városvezetés áll a dolgok mögött, és rendkívül elkötelezett várbaráti kör. Szigetváron minden évben van megemlékezés, nagy szabású megemlékezés, a várban pedig van egy olyan interaktív múzeum, ami párját ritkítja Európában. Én csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy amikor teheti, bármikor, nem kell, hogy megemlékezés legyen, menjen el Szigetvárra, menjen el a várba, egy persze csendesedjen el, menjen be a múzeumba, és akkor meg fog érezni valamit abból a levegőből, ami ma is napig is az Zrínyékre mutat.

Zrínyi Miklós hősi halálának 460. évfordulójára professzor dr. Padányi József emlékezett. Az adás hangtechnikusa Bencik István volt. A műsort szerkesztette és vezette Botka Ágnes.

0: Horizont.
1: Ilyen.

A Holy Chicks Szabadon című dala a magyar rockzenekar egyik legismertebb dala, amely 2021-ben jelent meg, és már megjelenése évében a Petőfi TV Én vagyok itt műsorának hála fel is kapták a dalt. Az Ez már az című első nagy lemezükön található ez a dal, egy igazi energetikus csajos zene, és ezzel a dallal búcsúzunk mi a délutáni csapat önöktől. A zenei szerkesztő Horváth Robi volt, a hangtechnikus Király Tomislav, a délutáni hírszerkesztő Farizs Doris, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi megköszönjük, hogy velünk tartottak, és kívánjuk, hogy azért továbbra is tartsanak az MMR-rel. Ugyanis a folytatásban várja önöket 7-kor az esti mese, utána a kisebbségben ismétlése, megismételjük a terepjárót, az arénát, na meg az esti műsor folyamán rengeteg zene várja még önöket a folytatásban is. Mi pedig akkor ismételten köszönjük, hogy velünk tartottak ma is, és további kellemes estét és kellemes rádiózást kívánunk.

0: és a világ, ami azt körülvesz.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Mit kellett még csinálni?
1: Hát a csőt be kellett csavarni.
3: Volt tűz, amit el kellett oltani?
1: Csak úgy fából megcsinálták, meg akkor úgy csak mi csináltuk.
3: Képzeletben, ugye? Vagy csak úgy felállították, hogy akár itt lehetne a tűz. Nem volt igazi tűz?
1: Nem. A tűzoltuk, míg a nagy baj van, akkor eloltsák a tüzet.
4: Én voltam a speedvelen, és a motorok gyorsan mentek, és bent volt még Kevin is. Kevin is ment.
3: Te is voltál?
4: Nem én versenyeztem, egy nagyobb Kevin. És ő vesztett.
5: Amitől szünet van, mindig megyünk a Budapest az én mamámhoz, meg a papámhoz.
3: Mit tudsz ott csinálni, Anna?
5: Ott játszani az én papa majd, meg a mamám majd babászat, meg focizat.
3: A lendvai óvodásokkal folytatjuk körútunkat. Újabb élményekkel szombaton reggel 8:30-tól várunk benneteket. Számítunk figyelmetekre.

0: a Budapesti Magyar Rádióban.
1: Benedek Elek, a sok nevű királyfi. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy királyfi. Szép, ügyibe való legény volt ez a királyfi, megakadt a szem rajta. Az is volt, amit a tejbe aprítson, de mikor, miért nem, a jó Isten tudja, mert én nem. A szomszéd ország királya nem adta neki a leányát, pedig az úgy láttam, mint ma igaz hajlandóságot mutatott a királyfihoz. Hely, megszégyelli magát a királyfi erősen, nem ismert hazamenni az ő országába. Ott maradt a király kisasszony országában, szállást vett a város végén egy vendégfogadóban, s onnét 4 álló hétig ki sem mozdult. Gondolkozott éjjel-nappal, törte a fejét. Mit csináljon? Hát szerette volna visszafizetni a királynak a csúfságot. Egyszer aztán mit gondolt, mit nem? Felöltözött borbély legénynek, s ment egyenest a király palotája elé. Be akar menni az első kapun, de a kapus megállítja. Hey, atya, fia, megállj! Hogy hívnak? Engem Pálinkának, felelt a királyfi. Ilyen olyan adta, hát eltakarod innét, mordult rá a kapus. Elódalog a királyfi, megy a másik kapuhoz, de ott is megállítja a kapus. Na, mit akarsz, hogy hívnak? Hát ilyes valaminek, felelte a királyfi. Na, hát én még ilyes valami nevet nem hallottam, mondotta a kapus. Jó lesz, ha elkotródol, mert látom, hogy nem jóban jársz. Elkotródik a királyfi, de a harmadik kapunál is szerencsét próbás kérdi a kapus. Hát téged hogy hívnak? Engem 4 hét előttnek. Na hát, mondta a kapus. Ilyes valami nevet sem ezelőtt nem hallottam, sem ezután nem hallok többet. Aztán mit akarsz, mi a mesterséged? Borbély legény vagyok, szeretném megberetválni a királyt. Tudom, hogy még úgy senki sem beretválta meg, mint én. Megemlegetné halála napjáig. Na hát, ha olyan híres borbély vagy, hát akkor eredj be Isten hírével. Jó kenyered lesz a királynál. Bemegy a királyfi, de nem ment egyenest a királyhoz, hanem először befordult a konyhára. Kérdi a szakácsné. Kit keres maga, lelkem? Hát mi a neve? Macska az én nevem, kincsem, szakácsné. Ó, hogy a macska rúgja meg, de különös neve van. Itthon van-e a király kisasszony? Itthon, biza, lelkem, jaj, ki sem mozdul a szobájából, sír éjjel-nappal. Hát aztán miért sír? Hát mert nem adták ahhoz a királyfihoz, aki itt járt 4 hét előtt. No, hát én éppen attól a királyfitól jövök. Levelet hoztam a király kisasszonynak. Tudom, megvigasztalódik, ha elolvassa. Jaj, csak vigye, lelkem, vigye! Megmutatta, hogy merre menjen, de a királyfi visszafordult az ajtóból. Hallja, kincsem, szakácsné, aztán mi lesz vacsorára? Majd visszajövök. Túros, rétes lelkem, csak jöjjön, jő szívvel várom. Azzal elment a királyfi, keresztül sompolygott vagy 24 szobán, úgy talált a király kisasszony szobájára. Hát csak ugyanigaza volt a szakácsnénak, most is sírt a király kisasszony, vörös volt a szeme a sok sírástól. Jó napot, szomorú király kisasszony, köszöntötte a királyfi. Megijed a király kisasszony, nagyot sikolt. Jaj, ki vagy? Mit akarsz? Túrós rétes a nevem, felséges király kisasszony, meg ne ijedjen tőlem. Túrós rétes? Hát még ilyen nevet sem ettem világéletemben, mondta a király kisasszony, s olyan lelkiből kacagott, hogy csengett belé a palota. Hát de, te miért jöttél, túrós rétes? Kérdezte a király kisasszony, mikor jól kikacagta magát. Nézd meg jól, király kisasszony, hát nem ismersz meg. Hely, de még csak most sikoltott nagyot a király kisasszony. Jaj, hát hogy mertél ide jönni? Vége az életednek, s az enyémnek is, ha megtudja az apám. Hát de mit csináljon, nem volt szíve, hogy elkergesse a királyfit. Ott is maradt az estig, beszélgettek édesen, kedvesen, tanakodtak, hogy s mint lehetne a király szívét megfordítani. Este aztán elbúcsúzott a királyfi, ott hált a konyhán, de sem neki, sem a király kisasszonynak egész éjjel nem jött álom a szemére. Reggel megy be a királyné a lányához, látja, hogy milyen halovány az arca, hát összecsapja a kezét. Jaj, lelkem, leányom, hát mi bajod esett? Mondta a király kisasszony. Nem esett nekem semmi bajom, édesanyám, csak nem tudtam elaludni a túrós rétes miatt. Ez alatt a királyfi bement a királyhoz, s ajánlotta magát, hogy csak fogadja fel udvari borbénynak, mert ő úgy beretvál, hogy még borbény nem beretvált, mióta áll a világ. Aztán hogy hívnak? Kérdezte a király. Ilyes valaminek, felelte a királyfi. Na, ilyes valami. Hát nyírd le a hajamacs, beretválj meg. Ha megtetszik a munkád, úri dolgod lesz az én udvaromban. Leül a király, a királyfi meg hajnyírásnak lát, de csak fél oldalt vágta le a haját, s beretválni is csak fél oldalt borot válta meg. Aztán se szó, se beszéd, lecsapta az ollót, meg a beretvált, kiugrott az ajtón. Felszökik a király, szalad a tükörnek, nézi magát, s nagyot ordít, szörnyű, égtelen volt a feje. Megállj, te gazember, megállj! Ordított a király, s szaladt szobáról szobára, először is a lányával találkozott. Nem láttad ilyes valamit? Jaj, nem láttam én semmit, nem is látok a szememmel, egész éjjel nem tudtam aludni túlos rétes miatt. Szalad a király a konyhára. Nem láttad ilyes valamit? Nem láttam, felséges királyom, de macska éppen most szaladott el. Ha megbolondultak ezek, hát mind félre beszélnek. Szalad le a harmadik kapushoz. Nem láttad ilyes valamit? Ilyes valamit nem, de most futott erre 4 hét előtt. Ej, te bolond! Ordított a király, s nagyot ütött a kapusra. Szalad a második kapushoz. Nem láttad ilyes valamit? Ó, bizony láttam, felséges királyom, hát épp most futott az első kapu felé. Na, végre hallok egy okos beszédet is. Szalad az első kapushoz, az ott fetrengett a kapu előtt, s nagyot nyögött. A királyfi vágta földhöz, mert nem akarta kiereszteni. Láttad ilyes valamit? Nem láttam, felséges királyom. Hát miért fekszel a sárban? Mert a pálinka levert a lábamról. Te szedte, vette gazembere, hát te annyi pálinkát iszol, hogy lever a lábadról. Aztán cudarul elpáholta a kapust, s visszaszaladt a palotába. Ott aztán lassanként kitudódott, hogy a királyfi volt az ármányos borbély. Na, mit tehetett a király? Gondolta, hát még erősebben csúffá teszi majd a királyfi, inkább neki adja a leányát. Egyszeriben üzentek, csak jöjjön bátorsággal, nekiadják a király kisasszonyt. De jött is a királyfi mindjárt, s még aznap megtartották a lakodalmat. Holnap legyen a vendégetek a sok nevű királyfi.
0: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jöjj magát!
3: Csöp álmokat!
4: Csöp álmokat!

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! 2026. április 16-áig lehetett benyújtani a Szülőföldön Magyarul című programra vonatkozó kérelmet, amely nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatást, illetve hallgatói támogatást biztosít azon tanulók, diákok és egyetemisták számára, akik a szlovéniai tanintézményekben a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják. Idén 375-en pályáztak erre a támogatásra. A pályázatok most vannak feldolgozás alatt. Április 17-én pedig a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében meghirdetett pályázat zárult le. A támogatásra 42 vállalkozó pályázott. Ezek a kérelmek is most vannak feldolgozás alatt. Mai nemzetiségi műsorunkban ezzel a két témával foglalkozunk. Tartsanak velünk! Idén is egy hónap állt azon tanulók szülei és egyetemi hallgatók rendelkezésére, akik szlovéniai magyar nyelvű oktatásban és nevelésben részesülnek, és élni kívántak a szülőföldön magyarul nevelési és oktatási támogatással. A 2025-2026-os tanévre vonatkozó kérelmek benyújtási határideje április 16-a volt. A 100 ezer forintnak megfelelő összegű eurós visszanemtérítendő egyszeri támogatás meghirdetője a magyar kormány megbízásából ezúttal is a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT volt. A program célja a külhoni magyar családok szülőföldön való maradásának és a magyar nyelv tanulásának ösztönzése. A kérelmeket kizárólag elektronikus úton a mi.hu felületen kellett kitölteni, és a Rákóczi Szövetséghez, a program központi kivitelezőjéhez kellett elküldeni. A szlovéniai pályázat lebonyolítója idén is a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, ahol már zajlik a pályázatok feldolgozása. Vida Simonát, az intézet szakmunkatársát kerestük fel, hogy megkérdezzük, milyen volt az idei pályázat iránti érdeklődés.
2: Az idei szülőföldön magyarul pályázat iránt nagy volt az érdeklődés, és ügyesen be is nyújtották a kérelmüket, ugye digitalizálva kellett, digitális módon, és most vannak a feldolgozások. Nagyjából mindenki élt a lehetőséggel, aki jogosult erre a pályázati kiírásra, és a tavalyihoz viszonyítva el tudom most mondani, hogy tavaly 363 volt az, aki pályázott, tehát szülő igényelte a gyerekére a támogatást, az idei évben ez a szám valamivel több, 375 szülő igényelte a gyerekeire a támogatást, ugye most folynak a feldolgozások, és majd kiderül a feldolgozás után, hogyha mindenki jogosult-e, vagy talán mégsem.
1: Van-e tudomásuk arról, hogy valakinek szüksége van hiánypótlásra?
2: Tehát, amint említettem, a feldolgozások most folynak. Előfordul olyan, hogy lejárt a személyigazolványuk, de ezt a rendszer már jelzi. Aztán az újaknál, tehát akik újonnan pályáztak, ott előfordulhat, hogy valamilyen dokumentum nincs feltöltve, vagy nem olvasható formátumban. Ezeknek mi akkor a rendszeren keresztül kiküldjük a hiánypótlást, és minden szülőnek van 15 napja a hiánypótlás benyújtására.
1: Mondjuk el még azt is, hogy kinek jár meg ez a támogatás.
2: Mint azok a szülők, illetve egyetemisták élhetnek a lehetőséggel, akiknek a gyerekei a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják valamilyen formában, vagy fakultatív módon, vagy lektori órákra látogatnak el. Ljubljanában ott is a lektori órák jönnek számításban, van nekik magyar nyelvoktatásban, így van ez Muraszombatban is. Nem elegendő az, hogy a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják, állandó vagy ideglenes lakcímmel és kell, hogy rendelkezzen az, aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel. Tehát szlovéniai lakcímmel.
1: Mekkora támogatásról beszélünk?
2: Az összeg nem változott, és reméljük, hogy ez így is fog maradni az idei évben. 100 000 forintról beszélünk per gyerekre, per egy főre, és miután Magyarországon kormányváltás történt, bízunk benne, hogy a támogatás megmarad olyan formában, amilyenben eddig is volt.
1: Hogyan tudták segíteni a szülőket a pályázatok kitöltésénél? Fordultak-e bármilyen segítségért önökhöz?
2: Nagyon sokan megoldották egyedül, miután digitális formában kell beadni, fel vannak már töltve a kért dokumentumok, és itt a szülőnek nagyon egyszerű volt a feladata, saját jelszavával, kódjával belépett, és nagyon gyorsan benyújtotta a pályázati kérelmet, kinyomtatta, és azt az adatlapot kellett behozni ide a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet székházába. Itt a munkatársak átvették, tehát aláírták nekik, bizonyították, hogy benyújtották, de voltak olyanok is, akik bizonyos okok miatt nem tudták megoldani saját maguk, vagy nem volt jó a számítógép, vagy először csinálták, vagy túl bonyolultnak vélték, de ebből kevésebb volt, természetesen azoknak pedig segítettünk. Vagy telefonon felhívtak és irányítottuk őket, hogy hol mit kell feltölteni, és hogy lépnek tovább a rendszerben, vagy pedig bejöttek ide személyesen, és akkor segítettük nekik megoldani.
1: Van-e bármilyen információjuk arról, hogy mikorra várhattok a támogatások kifizetése?
2: Erről egyelőre nincs. Nekünk június második feléig kell feldolgozni az összes benyújtott kérelmet, megtörténnek még a hiánypótlások, és amikor minden megvan, akkor a Rákóczi Szövetség az összes feldolgozott adatot átnyújtja a Bethlen Gábor alapkezelőnek, tehát a kifizetéseket elindítják. Tavaly ez szeptember második felében történt meg, bízunk, hogy most is hasonló módon fog zajlani.
1: Ez az idei pályázat a 2025-2026-os tanévre vonatkozik.
2: Igen, ez így van, tehát egy évben egyszer igényelhető, és mindig az adott iskola évre egy kicsit visszanyúlik a másik évben, márciusban jelenik meg, tehát arra az iskola évre vonatkozik, amikor a gyerekek még abban az iskola évben járnak.
1: A Szülőföldön Magyarul Nevelési Oktatási Programnak és támogatásnak a külhoni magyarság körében igen nagy a jelentősége.
2: Egyrészt, miután ez mindig az iskola év elején jelenik meg, már nagyon sokan várják és érdeklődnek is, hogy mire várható a támogatást, valamilyen módon hozzásegít a tanszerek, tankönyvek, iskolaszerek beszerzésénél, és miután az összeg nem kicsi, ezért egy-egy családnak ez a támogatás nagyon jól jön, és köszönjük is szépen a magyar államnak a támogatását.
1: Mondta Vida Simona, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szakmunkatársa, a Szülőföldön Magyarul című program idei pályázatáról. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében meghirdetett felhívásra április 17-éig nyújthatták be pályázatukat a nemzetiségileg vegyes alakot területen tevékenykedő vállalkozók. Az 500 000 eurós támogatási programra 42-en pályáztak. Jelenleg a pályázatok feldolgozása folyik. A visszanemtérítendő támogatási összeg minimum 10 000 és maximum 50 000 euró lehet. A befektetéseket szeptember végéig kell megvalósítani, a kifizetési kérelmeket pedig október végéig kell benyújtani. A program céljáról, a benyújtott pályázatok feldolgozásáról, a kifizetési rendszerről és a pályázati feltételekről kérdeztük Szabó Lívia programfelelőst.
3: A Magyar Nemzeti Közösség Gazdasági Alapjának serkentési programja első intézkedése keretében március 20-án került megjelentetésre a pályázati felhívás. A pályázatokat azokat április 17-ig kellett leadni. A jogosult pályázók közé tartoznak azok a vállalkozások, amelyek jogi vagy természeti személyként gazdasági tevékenységet folytatnak, és gazdasági társaságként, egyéni vállalkozónként vagy szövetkezetként működnek, illetve lényegében azonos tevékenységet végeznek, mint az említett társaságok. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó legalább 12 hónapja kell, hogy rendelkezzen a jogosultsági területen bejegyzett székhelyen. helyjel. A projekteket azokat a jogosult területen kell megvalósítani, a pályázónak pedig egyben vállalnia kell azt, hogy a társfinanszírozott alapeszközöket a jogosult területről 5 évig nem fogja elvinni. A 2026-os költségvetésre évre vonatkozó pályázat keretében a rendelkezésre álló visszanemtérítendő eszközök összege 500 000 eurót tett ki. Ez az említett pénzkeret a Kohézióért Felelős és Regionális Fejlesztési Minisztérium a Nemzeti Közösségek által lakott terület fejlesztése című költségvetési tétele biztosítja. A minimálisan igényelhető összeg az 10 000 euró, a maximálisan igényelhető összeg pedig 50 000 euró. Az odaítélt támogatást a de minimis szabály is korlátozza. Itt figyelembe kell venni azt a vállalkozónak, hogy a 3 egymást követő költségvetési évben nem szabad túlhaladni a felső határt, amely 300 000 euró. Az igényelt támogatás legfeljebb a beruházás 75%-át teheti ki, a kedvezményezetnek tehát legalább 25%-os önrészt kell biztosítania, amely pedig közeszközöket nem tartalmazhat. Ha a pályázó áfa visszaigénylő, akkor támogatás intenzitása 75%-a áfa nélkül. Amennyiben a pályázó áfa visszaigénylésre jogosult adóköteles jogi személy, akkor pedig a támogatás áfa nélküli összegének legalább 75%-ára jogosult.
1: Az idei 500 eurós támogatási program keretében mire lehetett pályázni?
3: Az elszámolható költségök kizárólag a vállalkozás elsődleges, illetve fő tevékenységével kapcsolatos állóeszközök költség.

0: beérkezett, megfelelően kitöltött és megjelölt, valamint postai úton ajánlott küldeményként az MMNK címére küldött zárt borítékok felbontásra kerültek. A formailag hiányos beadványok esetén a szakmai bizottság a pályázókat hiánypótlásra szólítja fel. Jelenleg ez a folyamat vette kezdetét. Maximálisan 100 pontot lehet elérni, 35 pont a pályázó értékelése, 65 pont pedig a projekt értékelése. Ebből a 65 pontból maximum 20 pont a MÖNK tanácsának értékelése szerint lesz kiosztva. Azok a projektek, amelyek 40 pont alatt lesznek értékelve, azok nem részesülhetnek támogatásban. A projektek támogatására pedig akkor az elért pontok szerint kerül sor, és pedig sorrendben a legtöbb elért ponttól a legkevesebbig, a pénzkeret felhasználásáig.
1: Hány vállalkozó jelentkezett a felhívásra?
0: A pályázatra az idei éven 42 projekt került beadásra, 34 pályázat Lendva községből, 6 pályázat Dobronak községből, és egy-egy Hodos és Sálóci községből érkezett.
1: Mikorra várható a pályázatok elbírálása?
0: A pályázatok elbírálása előreláthatólag június végére várható.
1: Mikorra kell befejezni, illetve elszámolni a beruházással?
0: A projekteket szeptember 30-áig kell befejezni, a kifizetési kérelmeket pedig az MMNK felé október 20-áig kell leadni.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy utófinanszírozásról beszélünk.
0: Igen, igen. Ez a pályázat keretében nincs előfinanszírozás lehetősége.
1: Nyilatkozta Szabó Lívia, a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapja serkentési programjának felelőse az idei pályázatról. Tisztelt hallgatóink, Önök a Muravidéki Magyar Rádió nemzetiségi műsorát hallották, amelyben a szülőföldön magyarul és a Nemzetiségi Gazdasági Alap serkentési programjának pályázatáról szóltunk bővebben. Az adást Fehér Ilona készítette, a hangtechnikus Györkös Korán volt. Munkatársam nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. Ezt a műsort pénteken este 7:30-tól ismételjük meg, de honlapunkon is megtalálják. Viszont hallásra egy hét múlva.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Muravidéki Magyar Rádió. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Lendvai Egészségház legutóbbi igazgatói kiírására két jelölt pályázott, mégpedig dr. Habjanics Kaszás Mihály és Alexandra Kreszlin. Mindkét jelölt eleget tett a pályázati feltételeknek. Az igazgatójelöltek a Lendvai Egészségház tegnap megtartott ülésén mutatkoztak be a tanácstagoknak. A 12 tanácstag titkos szavazással választotta ki az igazgatót. Kreszlin 10, Habjanics Kaszás pedig 2 szavazatot kapott. Kreszlin kinevezése akkor lép hatályba, amikor a közintézet mind a 7 alapító községe hozzájárulását adja a kinevezéshez. A részletekről Szőke Krisztina szól a Terepjáróban.
2: A Lendvai Egészségház múlt hónapban ismét igazgatói pályázatot jelentetett meg. A közintézet élén ugyanis még mindig megbízott igazgató van, december 30-ától Katarina Köves Novák személyében. A kiírásra 2 jelölt pályázott, mégpedig dr. Habjanics Kaszás Mihály és Alexandra Kreszlin. Dr. Habjanics Kaszás a vegyészet és vegyészeti technológia doktora, jelenleg a Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványa Lendvai Területi Egységének a vezetője. Korábban Lendva község alpolgármestere és a községigazgatóság vezetője is volt, továbbá a Lendvai Fiatalok Világa Intézet igazgatója. Kreszlin okleveles közgazdászként a Lendvai Ökopark pénzügyi vezetője. Évekkel ezelőtt Kreszlin is a községi igazgatóság vezetője volt. Bemutatkozásukban mindkét jelölt a Lendvai Egészségház esetében a munkaerőhiány kiküszöbölésére hívta fel a figyelmet, továbbá arra, hogy fontos az együttműködés az alapítókkal és egyéb szervezetekkel, valamint a kompetenciafejlesztés. A bemutatkozásokat követően a tanács titkos szavazáson választotta ki az igazgatót. Az eredményeket az intézet választási bizottságának nevében Pozsonec Róbert ismertette. Habjanics Kaszás 2, Kreszlin pedig 10 szavazatot kapott. A tanács ez utóbbit nevezte ki a közintézet élére. A 4 évre szóló mandátum azonban még csak akkor lép hatályba, amikor ehhez a Lendvai Egészségház közintézet mind a 7 alapító községe hozzájárulását adja. Ennek tükrében az új igazgató még csak néhány hét múlva kezdheti el a munkát. Az intézet ülésén megerősítették egy új tanácstag mandátumát is. Katarina Köves Novák jelenlegi megbízott igazgató helyére Vesna Irákot nevezték ki. A folytatásban pedig megállapodtak abban is, hogy a Dobronaki Egészségügyi Állomás helyszükének orvoslása érdekében 50 000 euróval járulnak hozzá a község által megvásárolt létesítmény beruházásához, berendezésének és felszerelésének beszerzéséhez. Az investícióval bővülne az egészségügyi állomás, és új helyiségeket kapna a védőnői szolgálat. A referencia és általános rendelő továbbra is a megszokott helyen fogadná a pácienseket. A beruházást a közintézet az előző években felhalmozott többletforrásokból fedezi, hangzott el a Lendvai Egészségház tanácsának ülésén.
1: A Lendvai Zeneiskola balett tagozatának növendékei legújabb előadásukban a minden korosztály számára jól ismert Csipke Rózsika történetét dolgozták fel. A szép számú közönség egy igazán színvonalas és jól felépített produkciót láthatott tegnap este a Lendvai Színház színpadán. Gerebic Bettina összeállítása.

0: Ki ne ismerné Csipke Rózsika varázslatos történetét? A csodaszép király kisasszony 16. születésnapján egy gonosz átok miatt mély álomba merül, és vele együtt az egész kastély elcsendesül, miközben a palotát tüskebozót szövi be. Egy bátor herceg végül átvágja magát az elvarázsolt rengetegen. Csókjával megtöri a gonosz varást, így Csipke Rózsika és a kastély is újra életre kel. Gyermekkorunk egyik legszebb meséjét most a Lendvai Zeneiskola balettagozata is színpadra vitte. Bazsika, Orbán Éva igazgatót hallják.
1: Tehát azért döntöttünk a Csipke Rózsika mellett, mert ugye egy meséről van szó, amit gyakorlatilag minden gyermek ismer, tehát ugye csak mondásból, vagy rajzfilmből, vagy hát egyéb alkalom attán ismerték meg a Csipke Rózsikát. Na ez most egy kicsit másabb kivitelezés, mégpedig balett kivitelezésben láthatják a Csipke Rózsikát, és hát mindig valami mese mellett döntünk, hogy ugye valahogy megközelítjük a balett világát, és hát ugye a művészetet és a kultúrát a legfiatalabbakhoz is. Tehát az egész tánc tagozatot bevontuk ebbe az előadásba, mégpedig 104, illetve most azt hiszem már 105 gyerekről is van szó, tehát rengeteg, úgyhogy itt emelem a kalapom a tanárnőnk előtt, mert egy balettanárnőnk van, aki ezt az egészet előállítja, begyakoroltatja a gyerekekkel, kitalálja a lépéseket, tehát a koreográfiát és az egész díszletet, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, meg hát természetesen a tanulóinkra is. A korosztály, tehát a legkisebbektől, az azt jelenti a 6-7 évestől egész vannak középiskolásaink is, az egy úgynevezett 7. osztály, mégpedig itt most ilyen 17-18 éves lányokról, fiúkról is van szó. A kosztümökről, tehát ugye ezekről a balettruhákról is a tanárnő gondoskodik, mégpedig az édesanyja varónő, és így hát nagy-nagy előnyünk van, mert amit kitalál a balett tanárnőnk, azt az édesanyja meg is valósítja, úgyhogy ebben is nagy szerencsénk van.
0: A jól felépített és színvonalas produkció Vanessa Kreslin mentor és koreográfus munkája.
2: Pripravljali smo se na predstavo že od januarja. Zadnje tedne smo imeli tudi skupne vaje, vmes so bile tudi počitnice.
3: Január óta készültünk az előadásra. Az utolsó hetekben az osztályokkal közös próbákat tartottunk, majd a szünidő után átköltöztünk ide a Lendvai Színházba. Nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel. Mindannyiunknak komoly feladatot jelentett ez az előadás, több szempontból is. A balett tagozat minden osztályának tanulója közreműködött, körülbelül 105 növendék, és egy-egy felvonásban keveredtek a korosztályok. Ezt rengeteg munka volt összehangolni, de a tanulók nagyon jól vették az akadályokat. Idén nagyobb kihívást jelentett a ruhák beszerzése is, szinte a teljes kosztümtárat lecseréltük. Néhány kivétellel minden tanulónk tütüt viselt, ami azt jelenti, hogy rengeteg anyagot kellett beszerezni, amit aztán meg is kellett varni. Arról nem is beszélve, hogy lépésről lépésre meg kellett tervezni, hogy mi az, ami beleillik az előadásba. Szóval ezt illetően is volt munka bőven, de azt hiszem az eredmény magáért beszél. Csodálatosak lettek a kosztümök, amik még szebbé tették az előadást.
2: Razmisliti, kaj paše noter v to, tak da smo se letos tudi glede kostumov kar nadelali, ampak mislim, da so bili čudoviti in da je res zelo, zelo lepo pokazalo predstavo Trnuljčicam.
0: A Lendvai Zeneiskola balett tagozatának növendékei igazán kitettek magukért. A tanulók csillogó szemekkel szaladtak le a színpadról.
4: Én Felcsőneli vagyok, 11 éves vagyok, most már 7 éve balettozok, nekem ez nagyon tetszik. Hát most ettől az évtől, hát ugye az a balettcipünk van, és az, hát abban nem olyan könnyű lenni, de amúgy szép. Igen, hát igazából stresszelek, de amikor már megtudom, hogy már ott vagyok, akkor már nem stresszelek. Hát most úgy nem tervezek tovább menni balettiskolába, de amúgy tetszik a tánc.
5: Sem Lara Vtičar, danes sem Lave Vlogi Vile.
6: Lara Vtičar vagyok, és a Csipke Rózsika című előadásban az egyik jó tündért alakítom. Eleve nagyon tetszik a történet, és úgy gondolom, hogy maga a karakter is nagyon illik hozzám. Idén a kulisszák mögött is sokat segítettem, ezért több szempontból is nagyon mozgalmas volt számomra ez az előadás. Már az év elején nekiláttunk a munkának. Először csak osztályonként két hetente gyakoroltunk, illetve a szólókat mindenki maga. Majd 3 héttel ezelőtt jöttek a csoportos gyakorlatok, a héten pedig már itt folytattuk a próbákat a Lendvai Színházban. És végül ma eljött a nagy nap. A premier nagyon tetszett, szerintem jól sikerült. De ma még vár ránk egy előadás.
0: Mondták a kis balettáncosok, a Lendvai Zeneiskola balettagozatának Csipke Rózsika című előadása után.
7: Professzor dr. Padányi József, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, a Katonai Doktori Műszaki Iskola vezetője, a Kékhegyek kapitánya címmel a szigetvári Zrínyi Miklós hősi halálának 460. évfordulójára emlékezett tegnap este a Lendvai Könyvtárban megtartott előadásán. Szólt a hadvezér életútjáról, az 1566-os ostromról és annak emlékezetéről. A részletek Botka Ágnestől.
8: Hunyadi József, a Kékhegyek kapitánya regényes erdülőkori, maradandó olvasmány élménye nyomán választotta a címet professzor dr. Padányi az előadásához, utalva arra a millióra, ahonnan a Zrínyi család származik. Brutálisnak minősítette a századot, amelyben Zrínyi Miklósnak helyt kellett állnia.
9: 3 részre osztottam a mai mondandómat. Az elsőben röviden bemutatnám önöknek azt az utat, ami Szigetvárra vezetett, hogyan jutott el oda szigetvári Zrínyi Miklós, hogy a vár védelmében végül is életét áldozta. Ahogy már említettem, 1508-ban látja meg a napvilágot, valószínűleg Zrínyben, a Kékhegyek egyik csodálatos várában, és hát nemes családba születik. Korbáviai Ilona és Zrínyi Miklós az édesapja. Zrínyi Miklós katona volt, tehát róla nem nagyon jegyeztek föl nagyévi politikai döntéseket, közigazgatási, szervezési munkát. Az ő élete a katonáskodásról szólt, végvári kapitány volt, védte a birtokait, és ezzel védte azt a hazát, amelyet magáinak tekintett. Ha picit sarkosan akarnék fogalmazni, akkor azt kell mondanom, hogy egy nagyon sajátos esemény kapcsán jelenik meg először markánsan a neve az udvarban, ez pedig 1539-ben történik, amikor az egyik várában, Kostanyicában meghívja Kacianer volt főparancsnokot, és hát nem tudok jobban fogalmazni, megölik ennél a látogatásnál. Kacianer áruló volt, így a császár nem is felejti el ezt a tettét Zrínyi Miklósnak, és ettől kezdve jegyzik az ő nevét az udvarban, amit aztán mutat az is, hogy egyre magasabbra és magasabbra jut a ranglétrán, már olyan szempontból, hogy horvát és szlavón, dalmátbán, 1542 és 56 között tárnokmesteri pozíciót kap, Szigetvár főkapitánya 1561-től, 63-tól a dunántúli kerületi főkapitány, ezek magas beosztások, bár hozzátartozik a történethez, hogy azért ez forró pite volt, hiszen ez egy olyan vonal volt, ahol azért a törökök rendszeresen felbukkannak, így ez a sok áldás, amit kap egyúttal látok is, hiszen folyamatos harcban telik az élete, amelyet a törökökkel vív. De ez nem szokatlan, hiszen így nő föl, ezt látja az apjától, ezt tanulja. Az egész élete egy harc a török előrenyomulással, a török terjeszkedéssel szemben.
7: A dobronaki plébánia templomban megnyílt a Fény a határon című vándorkiállítás, amely Brenner János és Halász Dániel fiatalon meggyilkolt vértanú papok munkásságát és életét mutatja be. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
10: Sárosi Bence, a Muraba Európai Területi Társulás igazgatója a Dobronakra érkező kiállításról.
11: A Fény a határon kiállítás, az Halász Dániel és Brenner János vértanú papoknak a állít emléket. A kiállítás az a Szlovénia-Magyarország együttműködési program keretén belül készült, a Messages nevű projekt részeként. Az egész projekt arra irányult, hogy a két vajtanú emlékét méltóképpen megőrizzük, több kimenete is volt ennek a projektnek, ezek közül egyik a kiállítás, amelyre nagyon büszkék vagyunk. Ez az ötödik helyszín, ahol látható már. Négy helyszínen Magyarországon került bemutatásra, Szent Gotthárdon, Szombathelyen, Zalaegerszegen, illetve Körmenden, és most pedig Dobronakon láthatják az érdeklődők.
10: A kiállítás létrejöttében a Muraba mellett a Vas vármegyei önkormányzati hivatal és Lendva község is együttműködött. Így a dobronaki kiállítást Magyar János, Lendva község polgármestere nyitotta meg, aki rádiónknak a kiállításról így szólt.
12: Ez a kiállítás nagyon gyönyörű, és érint abban, hogy egy tudatos dologról van szó, kettő vértanúról, aki életét adta azért, hogy kiállt a hit a fiatalok és az igazság mellett. És ennek a kiállításnak épp ez a tükrezete van, hogy bemutassa a történelmet, és főleg ezt a részét neki, hogy mind vértanúként az életével tanúságot tettek a hit megvallásában és a hit erősítésében. És ez számunkra is fontos, hogy a hit legyen a vezetőnk, az igazság, az igazságosság és a jó út felé, és a sötétség, a gonoszság sohasem ne győzze le az igazságot.
10: A megnyitót ifjabb Lojze Kozárral a Muraszombati Püspökség általános helynökével folytatott beszélgetés előzte meg, ahol a két vértanú élete és szerepvállalása került előtérbe. A plébános szerint a kiállítás fontos szerepet tölt be a vértanúk jobb megismerése érdekében.
13: Ja, oba sta naredila nekaj velikega, pustila globoko sled, ki se sicer na zunaj tako ne vidi, ampak spoznavamo po...
14: Mindketten valami igazán nagy dolgot vittek véghez. Mély nyomot hagytak maguk után, még akkor is, ha ez kívülről talán nem mindig látható. Hatásuk azonban ma is él azokban a tevékenységekben és közösségi eseményekben, amelyek továbbra is zajlanak. Például Hotizán, Halász vértanúságának helyszínén minden böjti vasárnap keresztúti áltatosságot tartanak. Az emberek ott összegyűlnek, felidézik mindazt, amit ő tett, és ezen keresztül újra felismerik a hit értékét, valamint annak jelentőségét, hogy az ember a másikért éljen. Arra tanít bennünket, hogy ne csupán önmagunkra és saját anyagi helyzetünkre figyeljünk, hanem észrevegyük azt az embert is, aki mellettünk áll, és törekedjünk arra, hogy valami jót adjunk neki. Ez a kiállítás is erre hív és erre ösztönöz, hogy jobban megismerjük mindkettőjük életét.
13: Materiálno stanje, ampak da gledaš na človeka, ki je ob tebi in mu želiš nekaj dobrega dati. In ta razstava tudi k temu spodbuja, da spoznavamo enega in drugega.
10: A tematikus kiállítás öt részre osztható, amelyről Sárosi Bence, a Muraba ETT igazgatója szólt bővebben.
11: Mivel nagyon sok köztük a hasonlóság, ezért úgy döntöttünk, hogy ezekre a hasonlóságokra építjük a kiállításnak a koncepcióját. Öt közös pontot azonosítottunk, az egyik maga a vértanúság, a másik az ő családjaik szerepe a hivatásuk kialakulásában, a harmadik az a történelmi háttér, az a történelmi környezet, amelyben ők éltek, működtek, illetve őrizték a hitüket. A negyedik az a fiatalokkal való foglalatosságuk, tehát hogy a számukra nagyon fontosak voltak a fiatalok, mind Brenner, mind pedig Halász számára. Az ötödik pedig magát a projektet mutatja be, illetve hát azt a zarándok útvonalat, amely Szent Gotthártól Lendváig visz, és amely az ő emlékhelyeiket köti össze.
10: A megnyitót magiszter Simon Stihec dobronaki plébános által celebrált Szent Mise követte. A kiállítás Dobronakon május 16-áig tekinthető meg, majd június végéig még Velika Polanán, Csrensócin és Lendván is látható lesz.
7: Aláírták a szerződést a Turnis-Csegön térháza közötti útszakasz felújítására. A beruházás keretében felújítják az aszfalt burkolatot. A kivitelezés vezető partnere a Nógrád DOO építőipari és kereskedelmi vállalat. A megrendelő a Szlovén Köztársasági Infrastruktúrális Igazgatósága. A témával kapcsolatban Marián Kardinár, Dobronak község polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
15: No, sigurno je po 20-ih letih borbe predvsem občine Dobrovnik je nekako uspešno zaključena s tem,
10: 20 év küzdelem után elsősorban Dobronak község részéről most sikeresen lezárult az ügy azzal, hogy megkaptuk a szerződést. Ismert a kivitelező. Az útgazdálkodási igazgatóság és a kivitelező között aláírták a szerződést, a munkálatokat pedig a Nógrád vállalat végzi. A jövő héten ezért ismét útlezárás lesz, ezúttal viszont más módon. Korábban Dobronak község rendelte el az útlezárást a biztonság érdekében, most viszont a lezárás a felújítás miatt lesz. Tehát a teljes útszakasz rendezéséről van szó, nem csak arról a részről, amely Dobronak község tulajdonában van, hanem arról a szakaszról is, amely Turnisce község területén sérült meg, valamint arról a részről is, amely Lendva községben károsodott. Ismét hangsúlyozni kell, hogy ez mindig mindhárom község problémája volt, nem csupán Dobronak községé. Most, amikor ennek az útszakasznak a felújítása befejeződik, a közlekedésbiztonság garantált lesz a Turnisce-Radamos-Göntérháza útvonalon, egészen az államhatárig.
16: A munkálatok összértéke valamivel kevesebb, mint 764 ezer euró.
15: Dela se bodo, se pravi, že postopki začela naslednji teden in bi morali...
10: A munkálatok az előkészítő eljárásokkal a jövő héten kezdődnek, és várhatóan augusztus végére, szeptember elejére fejeződnek be. Tehát mindenképpen a tanév kezdete előtt, hiszen fontos megérteni, hogy ezen az úton nem csak személygépkocsi forgalom zajlik, hanem autóbuszok is közlekednek. Ezért nagyon fontos, hogy az iskola kezdete előtt a közlekedés ismét biztosítva legyen.
15: Ampak tudi autobusi, in to je zelo pomembno, da seveda bo potem pred šolo speljan promet.
16: Marian Kardinár polgármester Dobronak község nevében nyilvánosan is megköszönte a támogatást Alenka Bratušek volt infrastruktúrális miniszternek. A polgármester a sajtó munkáját is megköszönte, mert korrekt módon számolt be, és felhívta a közvélemény figyelmét a Radamosi út problémájára. Kardinár szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy az állam meghozta a döntést, és most elérkezett a felújítás kezdete.
15: Javno zahvali občina Dobronik vsem medijem, ki ste korektno poročali in opozarjali javnost na problematiko Radmožanske ceste in mislim, da je tudi to pripomoglo, da se je država odločila in da smo danes torej na začetku sanacije te ceste. Torej res iskrena hvala tudi vsem medijem.
7: Új tűzoltóautót kapott a Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Göncedit ismerteti a részleteket.
17: A Scania P460XT típusú járművet 4200 literes tartállyal és modern eszközökkel szerelték fel. Az autóval könnyen és gyorsan megközelíthető a beavatkozás helyszíne. A nehéz terepeken is könnyen boldogul, mondotta a járművel való megérkezés után a nagy létszámú falusi és környékbeli érdeklődők, tűzoltótársak előtt rádiónknak nyilatkozva Lucsics Dámír egyesületi elnök nem titkolva örömét.
18: Bevártuk, hogy hazaért. Hosszú idő után Völgyfalusi Tűzoltó Egyesület első új kocsija, és nagyon örülünk neki. Korszerű autó, Gevece 2-es.
17: Hol, milyen terepeken lehet majd használni? Remélhetőleg minél kevesebb beavatkozás legyen, de mégis mondjuk el.
18: Hát az autót körülbelül úgy állítottuk föl, hogy föl tudjuk minél több bevetésre használni, épp úgy a erdei tüzeken, épp úgy a benti tüzeken, árvizek használatára. Valahogy úgy próbáltuk a parancsokkal akkor felállítani az egész kocsit, hogy mindenfajta beavatásról föl tudjuk használni, ami általában itt nálunk a környéken szok lenni.
17: Összehasonlításként van-e ilyen vagy hasonló jármű más önkéntes tűzoltó egyesületnél?
18: Éppen ilyen nincsen, mint a miénk, azért is kicsit úgy volt választva a kocsinak a felszerelése és meg a kocsinak az alváza. És a községi beavatásokon tudunk segíteni, mint bármilyen esetben.
17: A tűzoltó jármű több mint 300 000 euróba került, 291 ezer eurót a község, 40 ezret a Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület biztosított. Válaszolta még kérdésünkre Lucsics Dámir, aki társaival együtt a június 20-ai jubileumi ünnepségre készül. Magyar János, Lendva község polgármestere a jármű átvétele után Völgyi faluban is megjelent. Hangoztatta, az önkéntes tűzoltóegyesületek áldozatos munkát végeznek. A jármű és a felszerelés fejlesztésekkel a község a gyorsabb és biztonságosabb segítségnyújtást garantálja.
12: Végtelenül örülök, igaz, de legjobban örülök, hogy ennyi fiatal ságid van, gyerek, és fiatal, akik már tűzoltók, és a befektetések község szerte nem csak itten, hanem az egész községünkben egy nagyon célzott és okos befektetési ciklusban mentünk keresztül. 7 éven 9 új, vagyis felújított gépjármű jött be. Ez mellett itt Völgyi faluba, Hosszú faluba, Göntérházán, Hotizán, Alslakosba új felújított tűzoltó otthonok, vagyis garázsok jöttek létre. És ez mutatja azt, hogy jó irányba haladunk, hiszen nem csak itt Völgyi faluban most lássuk a fiatalságot, hanem szerte szét községünk különböző egyesületiknál nagyon sok fiatal jött hozzá, gyermek. És ezeknek is köszönhetően Romeo Gálnok, még mondom őszintén, ő volt az, aki nekem javasolta, mi lenne, hogyha a fiatalságnak külön eszközöket különítünk, és az eszközök, és a bevásárolt új technika bemutatta az eredményét, hiszen ha nézik a versenyeknél, hogy mennyi gyerek, mennyi fiatalság van, és ez azt jelenti, hogy az önkéntesség és a tűzoltóság itt Lendva községben fog maradni továbbra is, és én itt vagyok a legszerencsésebb ember, hogy a biztonság a polgároknak biztosítva van. Én köszönöm a tűzoltóegyesületnek, hogy itt Pincén, Marov, Benicén tudják még a falujuk mellett biztosítani a tűzbiztonságot. Ilyen rövid idő alatt én sem gondoltam, megmondani szintén magam sem, hogy nem tudtam ebbe 18-ban, amikor átvettem a polgármesteri funkciót, hogy ez így fog sikerülni, és sikerült, hála Istennek. És én köszönöm a jó együttműködést mindenkinek. Ezt magamtól nem tehettem volna, én voltam az, aki biztosítottam a pénzt, a kivitelezést az egésznek, hiszen ez nem olyan egyszerű dolog, ilyeneket végrehajtani, úgy a munkatársaimak a község hivatalában. Úgyhogy ez egy összetett munka, siker, és büszke vagyok arra, büszke vagyok mindenkire, és amit ő is mondott, hogy itt ennyi nép most összejött, ez egy jó mutatás a jövőre.
17: Mondotta a polgármester, idevág még, hogy a közelmúltban személyes okokra hivatkozva lemondott a Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka Kovács Richárd.
7: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szűke Krisztina, Gerebic Bettina, Botka Ágnes, Horváth Dávid, Szabó Rudolf és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
17: MMR.
19: MMR.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Küzdelmes mérkőzéseket játszanak a hétvégén a szlovén első és másodosztályban, hiszen kemény harc folyik az európai porondért, illetve a második ligásoknál a feljutásért. A NAFTA a Beltinci ellen küzd az újabb három pontért. Bozsik József, a lendvai csapat vezetőedzője beszél.
2: Beltinci jó focit játszik, két jó csapatról beszélünk. Ugye ők is veretlenek most a szezon második felében. Nyilván náluk is hozzátartozik, hogy ők már ugye nyomás nélkül játszanak, hiszen már nagyon se előre, se hátra nem tudnak mozogni a tabellán, úgyhogy egy jó mérkőzésre számítok. Ugyanazzal a hozzáállással, ugyanazzal a mentalitással készülünk, mint eddig. Én azt gondolom, hogy ez a meccs is ugyanannyira fontos, mint az első fordulóban, amikor itthon fogadtuk a szlovák Ljubljanát, és nyertünk 2-0-ra. Anélkül, a győzelem nélkül nem tartanánk itt, és ez a mérkőzés ugyanolyan fontos lesz, mint az első. Úgyhogy ebből a szempontból így készünk. Nyilván az a pikantéria a dolognak, hogy ez egy regionális rangadó. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy az idegenbeli mérkőzésen, ezen is szeretnénk folytatni jó szereplést.
1: A NAFTA Beltinci rangadót a Városi Stadion új gyepszőnyegén játsszák vasárnap 17:45-kor. Előtte 17 órai kezdettel ünnepélyes átadás a község szervezésében. Bozsik szerint a gyepszőnyeg még nem erősödött meg. A pálya környezetrendezése még ma is tart.
2: Hát elég friss a pálya, fogalmazzunk úgy, ugye még most is zajlanak a munkálatok. Én folyamatosan látogattam egyébként a stadiont, hogy hol tart a folyamat. Hát messze lesz az ideálistól, ugye nagyon szép lett a stadion, szépen felújították a játéktérre. Szerintem ragyogó lesz, de valószínűleg a következő szezonra. Ma reggel onnan jövök, messze vagyok az elégedettől. Most ilyen pillanatban én azt gondolom, hogy nagyon jó dolog, meg szép dolog lesz megtölteni a stadiont ezután a felújítás után, de ha az őszinte véleményemre vagy kíváncsi, azt gondolom, hogy lehet, hogy jobb gondolat lett volna a következő szezonban megcsinálni ezt az avatást, mert még messze nincs kész a játéktér arra, hogy mérkőzés rendezzenek rajta. Bár hiszek a stábunkba annyira, hogy bízom benne, hogy most még a következő 2-3 napban hengerezéssel, fűnyírással, bármivel olyan állapotba tudják hozni a pályát, hogy tényleg minőségi futballt lehessen rajta játszani. De hát most meg lehet látni, hogy le vannak rakva ugye a gyephengerek a pályára, még közte azért még nem gyökerezetlen, még nincs összeállva. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kérdés számomra, hogy milyen lesz a játéktér, mire lesz alkalmas. Az biztos, hogy egy küzdelmes meccs lesz, úgyhogy erre készülünk. Remélem a 12. emberünk a leláton ugyanúgy minden át segít minket, mint eddig, és akkor nem lehet probléma. Nem tudom megjósolni, hogy milyen lesz a pálya, tehát ezt majd akkor látjuk, amikor elkezdjük a meccs az első 15-20 perc után, vagy a bemerítés után, hogy mennyire alkalmas a játékra, meg milyen játékra alkalmas. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy eddig, mindenre fel leszünk készülve. Ugye alapvetően úgy építjük a csapatot. Úgy van kitalálva az alapelveink, a taktikai elképzeléseink, hogy mivel tudtuk azt, hogy idegenben nagyon sok esetben rosszul előkészített pályákon vagy kis pályákon játszunk, ezért arra is megvan az eszközünk, hogy ott hogyan tudunk eredményesek lenni. Sokszor készülünk arra, hogy ha hosszú út után vagyunk, és nem olyan éles a csapat, akkor egy reaktívabb focival, hogy tudunk eredményesek lenni. Úgyhogy az eszközök a rendelkezésünkre állnak, az a kérdés, hogy melyikhez kell nyúlni.
1: Mondotta a NAFTA vezetőedzője. Dragoner Áron, akinek góljával nyert a csapat a héten szerdán a Bilje otthonában, pedig a következőket emelte ki.
3: Már egy ideje erre készülünk, hogy mikor térhetünk vissza a stadionban, mert azért mégis teljesen más hangulata van egy edzőpályán játszani a mérkőzést, plusz várom azt, hogy a nézők, a szurkolók is megtehetsék a stadion, mert teljesen más hangulata van egy olyan meccsnek, és ez abszolút plusz lendületet adhat a csapatnak.
1: Május 20-án Isztambulban játszik az Aston Villa és a Freiburg az Európa Liga bajnoki címéért. Az angol párharc visszavágóján a Villa 4-0-ra legyőzte a Nottingham Forestet, míg a portugál párharcban a Freiburg 3-1-re verte a Brágát. A Freiburg a klub története során még soha nem játszott európai kupa döntőben. A német

0: Most egy olyan címről álmodoznak, amely a következő szezonban a Bajnokok Ligába való részvételt is garantálja. Ezt az Aston Villától is szeretnék, amely a Nottingham Forest elleni visszavágón bebizonyította, hogy ők lesznek az esélyesek a Besiktás stadionban megrendezésre kerülő utolsó ünneplésért folytatott küzdelemben. Az Aston Villa legutóbb 1982-ben szerepelt európai kupadöntőben, amikor a Bayern München elleni győzelemmel megnyerték az akkori UEFA kupát. A Rayo Vallecano és a Crystal Palace a konferencia liga döntősei. A május 21-i lipcsei döntőben mindketten történelmi sikerre számíthatnak. Mind a spanyol, mind az angol csapat kiemelkedően teljesítette feladatát az elődöntőben. Mindkét mérkőzést megnyerték. A Rayo Vallecano először hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Strasbourgot, majd Franciaországban megismételte az eredményt. A Crystal Palace az első mérkőzésen idegenben 3-1-re legyőzte a Shakhtar Donetsket, majd hazai közönség előtt 2-1-el voltak jobbak. A Rayo Vallecano legfontosabb trófeája a 2017-18-as szezon spanyol másodosztályának bajnoki címe, míg a Crystal Palace a klub történetének legnagyobb sikerét érte el a múlt szezonban, amikor megnyerte az angol FA kupát és a hazai szuperkupát. A konferencia ligát az Európai Labdarúgó Szövetség hozta létre a 2021-22-es szezonban. Az első bajnok a Roma volt, őt követte a West Ham, az Olympiakos és a Chelsea. A Cedevita Olimpia kosárlabdázói sokáig veszélyeztették a Crvena Zvezda győzelmét, és a 33. percben döntetlenre álltak Euroliga riválisukkal szemben, de a kulcsfontosságú pillanatokban megmutatta erősségét és minőségét a szerb klub, mely 101-92-re győzött. Az ABA Liga negyed döntőjének második mérkőzését kedden rendezik Stožicében. A szlovén hokisok 3-2-re legyőzték Magyarországot Bléden. Ez volt az egyetlen hazai megmérettetés, mielőtt útba veszik az elit divíziós világbajnokságot, amely május 15-én Svájcban kerül megrendezésre. A hagyományos szomszédi összecsapáson kisebb összetűzések is voltak, a hazai csapat pedig 3 egymást követő büntetőt is kiérdemelt. A szlovén jégkorong válogatott két játékossal kevesebben volt a jégen egy percen keresztül, de stabil védekezéssel sikerült megtartani a minimális előnyt. A szlovén hokisok utolsó felkészülési mérkőzésüket Klagenfurtban játsszák Ausztria ellen, szombaton, jövő kedden pedig Svájcba utaznak. A világbajnokságon nyitó mérkőzésüket május 16-án Csehország ellen játsszák. A B csoportban Szlovénia és Csehország mellett Kanada, Svédország, Dánia, Szlovákia, Norvégia és Olaszország válogatottja érdekelt. Az előttünk álló hétvégén az Európa Nap tiszteletére rendezett fesztiválok, kiállítások, sportprogramok várják az érdeklődőket Szlovénia szerte is. Május 9-e Európa Napja. Idén a béke, az együttműködés és a sokszínűség. A sport alapvető értékei jegyében zajlanak a rendezvények. A Szlovén Gazdasági Turisztikai és Sportminisztérium európai és nemzeti partnerekkel együttműködve aktívan népszerűsíti a mozgást, a befogadást, a kapcsolatokat a sport révén. A sport ünnepli az Európa Napját, kezdeményezés részeként számos sport és parasport eseményre kerül sor Szlovénia szerte május 8-a és 10-e között, amelyek a mozgáson keresztül kapcsolják össze az embereket, a helyi közösségeket, az európai értékeket. A kezdeményezést, ahogy említettem, a Szlovén Gazdasági Turisztikai és Sportminisztérium, az Európai Bizottság szlovéniai képviselete, a Szlovén Olimpiai Bizottság és a Szlovén Fogyatékkal Élők Sportszövetsége, Szlovén Paralimpiai Bizottság közösen hozza létre. Az ország nemzeti sportszövetségeinek és számos helyi sportklub támogatásával. játszótereken, zöld területeken, a természetben és sportcsarnokokban számos résztvevő lesz részese Szlovénia szerte egy közös európai mozgalomnak, amely ötvözi a sportot, az egészséget és a kapcsolatokat. A sport európai modellje a széleskörű hozzáférhetőségen és a sport helyi szintől felfelé történő fejlesztésén alapul. Az Európai Unió európai alapokkal támogatja a tagállamokat a sportinfrastruktúra, a programok és a sporthoz való hozzáférés javításának fejlesztésében minden generáció számára. Ez volt ma az Aréna, köszönjük a figyelmüket!
1: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora. Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

kapcsolom magam, bámulok a semmiben.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

0: Ilyen.
1: Az éjszakon rossz idő.
2: Ilyen.
3: Szemünk semmit nem lát, nekünk ott gyűlik meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újravidéki Magyar Rádióban.

tombolt a tél. Könnyebb fény lett arcán, mint egy gyémánt, és én tudtam, hogy fél. Egy éj, ennyi volt a csoda, többé nem láttam itt soha, de álmaimban néha egy rég elhambat éjszaka.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fülemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzetet.